A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az iskola kezdési támogatás első fele már megérkezett az érintettekhez. Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, hővédelmet kapnak a sorompók. Villányi Eszter vagyok.

0: képviselők csütörtökön a média tanácsvezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongálta az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Nagyrészt derült, gyengén felhős idő lesz, nyugat felől növekszik meg a felhőzet átmenetileg. Déltől nyugaton, délnyugaton előfordulhat zápor, délen zivatar sem kizárt, másutt nem lesz csapadék. A szél néhol megélénkül, megerősödik, általában 28-33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél pár fokkal hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap napos, változóan felhős időre számíthatunk, 27-32 fokkal. A hét második felében ismét kánikula lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Vizsgálják a szolnoki Gripen baleset okát, hővédelmet kapnak a sorompók, helyenként futózáporok is lehetnek ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. Tegnap zuhant le egy vadászgép Szolnoknál, műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta katapultált, a manőver során gerincsérülés szenvedett. Ezért műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta,

0: gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Hővédőbe vonattal óvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. 14 hónapon át gyereknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bántalmazás elől menekült, ezért egy család befogadta, és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használ, amit később be is ismert. Nagyrészt derült, gyengén felhős időnk lesz ma. Délnyugaton előfordulhat zápor, délen zivatar sem kizárt, másutt nem lesz csapadék. A szél néhol megélénkül, meg is erősödik. Általában 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap napos, változóan felhős időre számíthatunk, 27-32 fokkal. Esőre csak kicsi az esély. A hét második felében visszatér a kánikula.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél pedig új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani ott is. Közben az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt, szevasztok, drága barátok, itt vagyunk, kezdjük el a napot. Itt van Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, szia, neked
3: jó
0: is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Nagyon érdekes, van egy viszonylag kihasználatlanul óriás monitorunk ebben a stúdióban. Általában semmire nem használjuk, de olykor igen, hiszen Lacika alá festi a mi tartalmunkat, és akkor ő képeket keres rá, stb. De amikor nincsen tartalom, mert sokszor van ilyen, nem, tehát amikor nincs... amikor nem kell különösebb aláfestés, akkor a Lacika random különböző képeket vetít, többnyire városok légi felvételeit, meg úti képeket, hogy egyszer megy a kamera előre, biztos valami autóból vagy bicikliről filmezve vagy videózva. És akkor most az Évi mondta, hogy ez milyen jó játék lenne kitalálni, hogy ezek mely városok. Mert a Gyuri felkurjantott, amikor meglátta az Atomiumot Brüsszelben, itt ezen a képsoron, hogy ő ott járt. És mondom, relatíváljuk egy picit a Gyuri jártam külföldön anekdótáit, hiszen reggel ment Vizerrel, és este ment haza Vizerrel.
2: És a kettő között jelentős mennyiségű sört is fogyasztottunk, ez is tény.
0: Ennyi volt a Manneken Pisztről annyit, hogy mellette volt egy kocsma, és ott nagyon benyomott.
2: De az gyönyörű, század elejé volt.
0: Ezt az ezer golyót is láttam, és akkor már éreztem, hogy benne volt a sör. Ez az Atomium volt.
2: Ott voltam, megnéztem.
0: Ennyi, így van. Igen. Na jó, szóval ez egy jó játék lenne, aztán rájöttünk, ez ti, drága hallgatók, nagyon unnátok, hogy mi képeket nézegetünk, és közben találgatunk, ez most vajon Amsterdam, vagy Rotterdam.
1: Jó, de Gyuri jó lenne benne, Gyuri? Tudjuk, hogy hol járt.
0: Igen. Na jó van. Nézzük az SMS-eket inkább, azt mondja a McLaren és Gabi bátyám, jó reggelt, na én most végre jól kialudtam magam, de ezzel el is rontottam az egész napomat, mert ha túl jól alszom, nincs időm éjjel gondolkodni. Mire felébredek, már indul a reggeli rutina dolgokkal, és nálam a jó gondolatok, ötletek, tervek mind álmatlan éjszakákon születnek. Szóval rájöttem, nem az a baj, ha keveset alszunk, hanem az, ha túl sokat. Igen, egyébként nem is a gondolkodás miatt, de hogy igen, valahogy el kell találni azt, amikor ez a pont jó, túl tudod aludni magad olykor.
1: És abszolút. Az... Szerintem teljesen túl lehet aludni magam, de hogy ez hol van az a pont, és hogy akkor miért nem ébreszt fel valami, hogy ne aludjam túl magam, mikor pedig ugye nagyon keveset alszom, akkor arra vágyok, hogy többet aludjak. Tehát nagyon ki kell találni, és nem tudom, hogy hol van.
0: Hát szerintem egyébként rendszert kell adni, tehát hogy magadtól kell akkor is felébredned, mondjuk, hogyha nincs dolgod reggel 9-kor, és valamit csinálni. És akkor másnap is reggel 9, és az rendszer benned van, akkor szerintem a szervezeted elfogadja ezt jó alvás mennyiségnek.
2: Igen. Reggel 6-kor kelsz egyébként, de hétvégén ráhúzol, és délig, akkor ott tompaság lesz egész délután.
0: Tompaság lesz egész délután. Neked van olyan a nagy magányodban, hogy így egyszerűen bealszol, bárhol is vagy?
2: Úgysem vár senki, úgysem hív senki, alhat.
0: Itt is elalhatok ezen a sámlin. Tehát, vagy most kint a kertben, egy a kezedbe egy paprika, és na most alszol. Nincs ilyen?
1: De ilyen vagyok egyébként, persze, és így. Dehogy is, nem alszom el sehol, csak az ágyban, meg mondjuk a kanapén néha, de kezdjétek, én minden reggel, én szombat vasárnap is korán kelek, én ugyanúgy kelek, mint hogyha ide jönnék. Mert, hogy
0: olyan korán?
1: Olyan korán, aha.
0: Tehát, mert én is relatíve korán, mert egyszer nem hagy aludni a szervezetem, de...
1: Maximum fél órával, tehát mondjuk 5-kor kelek, és akkor ugyanúgy, ahogy mondod, hogy kezdjek el tevékenykedni, és akkor én mindig azt mondom, hogy 8 óra legyen, és bekapcsolassam a lomfúvót, vagy ne keltsem fel a szomszédokat, tehát hogy nekem vannak ilyen problémáim ezzel az 5 és 8 között szombaton.
0: Hogy csinálsz zaj nélkül?
1: Igen.
0: Az életed. Ezért mondtam, hogy vegyél tévét, tényleg, hidd el, nagyon jó lesz.
2: Valamivel el kell ütni a csendes órákat.
0: Nézzél lomfúvós videókat, vagy mit tudom én. Tehát... A tévé nagyon jó dolog. Azt, aki kitalálta, nem volt hülye.
1: Jó, örülök, gratulálok neki.
0: Jó reggelt, bocsi, azon tűnődtem, ha frigyre lépek az AI-jal, és idővel kiszeretek belőle, és benyered csúnya vírust is, ezért kihúzom a konnektorból, akkor a bíróság eutanáziával fog vádolni?
1: Igen.
0: A kérdés nyilván, értem én, de egyébként azért nem annyira hülye, hogy amit a tegnap Voga mondott, hogyha jogi személynek elfogadjuk, hát azért ugye nagyon-nagyon sok mindent kellett módosítani a törvénykezésben az elmúlt 1000 évben. Tehát, hogyha a mesterséges intelligenciát elfogadjuk, hogyha elveszi valaki feleségül vagy férjül, jogi személynek, akkor bizony azt megszüntetni, azt a jogi személyt egyoldalúan és erőszakkal,
2: Az már
1: törvényellenes.
0: Lehet, így van.
2: Törvényellenes. Márpedig, hogyha valakit elveszel, vagy hozzámész, akkor azért valamilyen formában ez jogilag meg kell ölteni, tehát szerintem akkor ez jogi személyké avatni.
0: Furcsa. Következő SMS. Aztán a Netflix előfizetése mostanában arról szól, hogy fél óráig keresgélek rajta, hogy mit nézzek, majd kikapcsolom Laca biáról. Hú, ez ismerős.
2: Nagyon rendszeres nálam is.
1: Na, ezért nincs tévé. Most mit fél órát nyomkodjak valamit, amit utána nem nézek meg?
2: De utána már csak 2,5 órás lombhú volthat.
0: Ez az egyik.
2: Erre is jó.
0: Ez az egyik, a másik meg, hogy azért te nézel különböző YouTube vagy nem tudom ilyen tartalmakat a telefonodon, hát azt tudnád nagyon monitoron, mint például ez itt a stúdióban nézni, és az az élvezetesebb, mint ott.
1: Oké, tehát fél órát pörgettem nagyba.
0: Na mindegy, nem kell ahhoz előfizetés, nézzél YouTube-ot és kész. Meg nézd meg a M1-en a Kovács Kati, Hauman Péter Sláger TV-t 2000-ből, most azzal kínoznak.
1: De ne haragudj, most olvastam ma reggel, hogy az M1 a legnézettebb volt augusztus 20-án. Csak szólok, hogy azért...
0: Hát augusztus 20-án, hallod, amit mondasz?
1: De mikor hát, volt mert az egy program. Az utóbbi időben?
0: Hát az, halló, 21-én mi volt? Azt mondd meg.
1: Linda.
0: Jó reggelt, üdv tankcsapdás, Pityu, szevasz, Pityukám. Jó reggelt, Anettől kérdezném, Csabi már szüretel? Üdv Bődi Szabi.
3: Igen, már a múlt héten is szüretelt, meg tegnap is, meg ma is.
0: És ő rendesen kimegy a metszőollóval, és szedi le, vagy azt mondja Árpádnak, hogy Árpád, ott van még szőlő?
3: És Árpádnak hívják a csapatvezetőjét, mert van egy csapata, és azok segítenek, de kint volt tegnap is, meg ma is, meg ugye van kombájnos szedés is nálunk, tehát a gépi
0: szedés.
3: Igen, igen.
0: És melyik szőlő lesz szép? Mit mondott idén? Melyik bőle lesz jóbor?
3: Jó a sárdoné. Tegnap sárdonét szedtek, és megkérdeztem.
0: Nem tudtok ti csinálni sárdonét. Nem ti, hanem egyáltalán a borászok.
3: De azt mondta, hogy minden lehetőség adva van ahhoz, hogy idén talán jót csinálják a borászok.
0: Csak a kaliforniaiak tudnak csinálni, meg a franciák. Az nem megy. Sauvignon Blanc csináljatok.
3: Jó, azt még nem szedjük.
0: De még nem szeditek?
3: Még nem. Talán az, majd nem tudom, majd megkérdezem, hogy
0: mikor. Mindig a Csabi dönti el, mikor szedjük?
3: Hát nem, a szőlő.
2: Vagy Árpád? Nem,
3: a szőlő dönti.
0: Nem az, hogy kimegy reggel, és akkor bevesz a szájába egy szemet?
3: Nem, előző este. Holnap születelünk, de hogy is. Nem, hát ő látja, hát nyilván évek óta ezt csinálja, és ő pontosan tudja, hogy mikor kell szedni.
0: Én értem, de hogy ez akkor ő dönti el.
3: Igen, ő dönti el.
2: És hétvégén bekapcsolódsz a munkába? Te is?
3: Nem, hétvégén nem születelünk. Remélem.
1: Most szólt neki, hogy nem fog születelni.
0: Na, sziasztok, bocsi, mit szólsz a repülő balesethez, hasonló, mint Topi barátodé Karesz. Erről majd mindjárt mi nagyon-nagyon konkrét és pontos információt fogtok erről kapni tőlünk, kitől mástól. Ma nekem PC Jézusom valaki ezerről, de miért, hogy van ilyen, Gyuri?
2: Persze, ez a szobrocska, persze.
0: Próbáltad utánozni ott a helyszínen?
2: Nem, ezt láttam, hogy ott szigor van ezen a településen, szóval.
0: Település Brüsszel.
2: Nem akartam lekiesni az esti vizergépet.
0: Ki tudod mondani azt a Brüsszelt úgy, hogy Brüsszel?
2: Persze, Brüsszel.
0: Brüsszel. A legfenyegetőbben, hogy tudod mondani azt, hogy Brüsszel?
2: Brüsszel.
0: Nem. Brüsszel.
2: Akkor még gyakorolnom kell, te jobban csinálod.
0: Te tudod?
1: De hogy tudom. Én se tudom.
0: A település. Te se tudod.
2: Mielőtt még valaki felkérdező, nem tudja.
0: Jó, időjárás jelentés Anettől. Azt mondja, hogy záporok, zivatarok hozhatnak egy kis felfrissülést, főleg a Dunántúlon. Az élénk szél mellett 30 fok körül maradnak a maximumok. Holnaptól naposabb időnk lesz. Lajos és Patricia névnap van ma. És 77 éves ma Gene Simmons, a Kiss együttes basszusgitárosa. És hát igen, ő jó barát, itt meg is írja valaki, hogy a Bumerangban is csináltunk vele egy beszélgetést, egy nem is rövidet egyébként, nagyon helyes volt telefonon, de én találkoztam vele más interjú kapcsán is, sőt, nekem az a szerencsés helyzet adódott, hogy én vacsorázhattam vele, konkrétan vele és Paul Stanleyvel a Kissből, és ez egy hatalmas élmény volt. 77 éves, és hát ugye ezt sokan tudják, hogy magyar származású. Mindig, hogyha egy magyar ember elé kerül, elkezd magyarul beszélni. Nem mondom azt, hogy a szókincse akkora, mint a révai nagy lexikoné, de erőlteti a magyart, ha kell, ha nem.
1: De ez milyen csodálatos.
0: Egyébként az.
1: Igen,
0: hát nézd, a anyukája, Flóra, ha jól emlékszem, Flóra azt, hogy egy cukinő volt. Én gondoltam is annak idején, hogy a Bumerangba be kéne, hogy szervező, rendszeres szereplője legyen a Flóra asszony, mert zseniális volt. És hát ugye Gene Simmons, a démon. Ő a Kiss együttes vérköpő nagy izéje. Na de hát ugye az igazi neve Haim Witz. És az anyja még a CNN-en is úgy szólt, hogy Haimkám, gyere ide! A nagy Gene Simmons. Haimkám, mit csinálsz? Óriási volt. Óriási volt az anya, és Gene ugye 77 éves is, Isten éltesse. Jó manus. 56 éves lett Claudia Schiffer, 39 Blake Lively, amerikai színésznő, 65 éves Billy Ray Cyrus, amerikai színész és country énekes, azt nem tudtam, hogy színész. De az, hogy 65 éves, ez meglepődtem, én azt hiszem idősebb.
3: Én meg azt, hogy fiatalabb.
0: Billy Ray Cyrus, ez nem Miley Cyrus, az tudod, az, az,
3: tudom,
0: az apja.
3: Tudom, de az apja, igen.
2: Hasonlítanak, de nem.
3: Igen, azt tudom, de ők szerepeltek együtt sorozatban ilyen, amikor még... Igen,
0: Hannah Montana.
2: Apjának volt egy tévésorozata, igen. Egy valami nem is...
0: De nem a Hannah Montana?
2: Nem, valami cowboyt alakított benne, tehát ezért színész, mert viszonylag sok
0: lehet,
2: hívados.
0: Okay.
2: Mindig kalapban volt, arra emlékszem.
0: Igen, én azt hittem, hogy legalább 70. De mindegy is, és ő van Liz Hurley-vel együtt, ugye most?
2: Billy Ray Cyrus. Még mindig, de volt egy időszak, igen.
0: 63 éve, amikor 2 éves volt Billy Ray Cyrus, uh-huh. 63 éve Paul McCartney 31 font pénzbüntetést kapott, és 1 évre bevonták a jogosítványát gyorshajtás miatt.
3: Az durva.
2: Ez indította el Billy Ray Cyrus-t a zenélés útján.
0: Igen, csak hogy ez 63 éve Paul McCartney lehetett mennyi, most a 80 körül van, akkor körülbelül, ilyen 20 körül.
1: Igen.
0: Hát akkor az szerintem már híres volt. Tehát kibírta azt az 1 évet úgy, hogy nem kellett. De nem? Tehát ki? Akkor már jött érte a Rolls-Royce.
1: Biztos, hogy persze megoldotta.
0: 575 éve született Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerész, tiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője.
3: Uh-huh. Azért tudom, hogy nem szeretett, de emlékezzünk meg róla.
0: Én nem szeretem, fontos emberek, a rossz emberek is. Azt uh-huh. gondolom, nincs történelem rossz emberek nélkül, és abból tanul az emberiség, uh-huh. már amennyire. Uh-huh. És nem mondom, hogy rossz ember volt, mert a szándéka nem volt rossz, hanem az, hogy annyira barbárok voltak annak idején az emberek, hogy egy európai elindul valahova, ráadásul fingja nincs hova megy, érted? Elindult Indiába, megérkezett Amerikába, és nagyjából úgy barátkozik, hogy lelövi a helyieket. Uh-huh. Ez nem, hogy mondjam, nem baráti. És... Tehát, de ugyanakkor meg az akkori barbár kultúrában ez elfogadott volt.
2: Hát igen, nem volt elég képzett az állás betöltéséhez, tehát valószínűleg az volt a gond, hogy ennél azért többet és nagyobb érzékenységgel kellett volna csinálni.
0: Nem tudom, mi az állás, ma nincs ilyen. Hát ma nincs ilyen, hogy egy ember fog egy hajót, és elindul. És halomra lő szigetlakókat. Tehát ez már nincs.
2: A lövés előtt még Fanándorra illett, amit mondasz.
1: Igen. Tehát így voltak egy pár.
2: De ott a lövés nem már kiesett a fejből is. Igaz.
0: Nem, de most komolyan, tehát hogy ez a foglalkozás, Gyuri, ez nincs már, ez a elindulok lelőni idegeneket.
2: Nincs. Ez nincs.
0: Trump egy picit űzi ezt. Nem, a hírszerkesztő nem nevet.
3: Vissza is fogtam magam.
0: Jó. És 1609-ben Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. Miért kellett bemutatnia?
3: Hát mert ugye mindent ők döntöttek el, hogy egyáltalán ő érvényesülhet-e. Igen.
0: Ezt nem tudtam.
3: Akkor még ez volt.
0: Hát távcsövét be kellett mutatnia?
3: Igen.
1: Hát gondolom, hogy szabadalmaztathatja.
0: Szabadalmaztatni.
1: Tehát, hogy ilyen téren,
3: igen,
1: hogy utána árulhat.
2: Tárgyalás alatt eldöntötték, hogy belenézhet-e bárki. Valószínűleg így kezdődött.
0: Na jó, gyerekek, nem tudunk semmit a történelemről, lássuk be. Eger 16 fokos 27 lesz ma ott, és napsütéses. Tatabánya 18 fokos 28 lesz felhősen. Calgary 11 fokos 27 lesz, és ott napsütés. Lenti 17 fokos 29 lesz a csúcs napsütésre. Budapest felhős lesz, 18 van most, és 28 lesz majd később. Oké. Okay. Na, és akkor az előbb itt kérdezte valaki a repülőgép balesettel kapcsolatban, ugye ez egy tegnap délelőtti hír, hogy eddig félig-meddig ismeretlen okból egy Gripen vadászgép lezuhant Szolnok mellett. És sok mindent nem lehetett erről tudni nyilvánvalóan, tehát ahogy múlnak az órák, derül ki egyre több, meg hát a vizsgálatok még zajlanak. Most nagyjából annyit lehetett tudni, hogy ez egy műszaki hiba, hogy a pilóta hősiesen, és ezért jó a párhuzam Topival, ugye az annak idején, amikor a MiG-29-esből katapultált, hogy ő is lakott területről kivezette a gépet, pedig lángolt már, mielőtt katapultált volna. Itt ebben az esetben a pilóta egészen a szolnoki reptérig vezette a gépet, és így a gép roncsaiból ítélve azért az oda csapódott rendesen, de nagyjából a földről katapultált. Ami ugye azért más, mint a levegőben, mert hát nincs nagyon nagy magasság majd, amikor visszaesik az ernyővel.
2: Igen, pont igen. Amikor...
0: Ugye, nincs az a nagy magasság, hogy ott... tudja nagyon irányítani, igen, az egészet.
2: Igen, amikor ezt olvastam, pont azon gondolkodtam, hogy amit a filmekben látunk, ugye, meg hogy ez egy nagyon kényes művelet, de hogy ezt a földről vagy a föld közeléből végrehajtva, ez mennyire életveszélyes, azt nem tudom, ezen kezdtem el gondolkodni.
0: Hát mindenképpen életveszélyes, de hát életmentő is, tehát ezek a katapultülések pont erre vannak kitalálva. Egy gond van velük, egy gond, tehát az erejükben van az előnyük, de a hátrányuk is, hogy iszonyat erővel lő ki, ugye alulról, tehát mindenki úgy képzelje el, hogy ülsz egy székben, és az a szék merüllegesen fölfelé kilő. És ez nyilvánvalóan gyakorlatilag alulról kapsz egy akkora löketet, ami 19-20G, és ez elsősorban a gerincedre hat.
2: Ez kirobbant, igen, onnan.
0: Ez kirobbant, az szó szerint kirobbant. És annak idején ugye Topinál is emlékszem arra, hogy pont a gerince miatt került ő aztán gyógykezelésre, én meg is látogattam Hévízen, és itt ugye annyit lehet tudni, hogy a pilótának nagyobb sérülései nincsenek, és hogy a kórházban vizsgálják és ápolják. Na, és ezzel kapcsolatban gondoltuk, hogy miután ez a téma nagyon közel áll hozzánk, mert ugye a honvédséggel mi mindig jó barátságban voltunk, ráadásul ugye sok repülőnapot csináltunk együtt, én sokszor repültem Gripennel is, MiG-29-essel is utasként, hogy amennyi információt lehet erről szerezzünk be, és ezért dr. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter személyesen jön ide a stúdióba 7 órakor is elmondja. Azt, amit lehet tudni ma.
1: Azt hiszem a legaktuálisabb most.
0: Hát legaktuálisabb, és első kézből tudjuk meg, tehát őt várjuk szeretettel itt a Gripen balesettel kapcsolatban. Ez az egyik témánk, a másik pedig akár hiszitek, akár nem gondoltuk volna, hogy ilyen gyorsan újra quiz lesz nálunk.
3: Én se.
0: Adásban. De miért félsz a quiztől?
3: Azért, mert én mindig megcsinálom a quizt, sokkal hamarabb, mint ti, és aztán már látom, hogy szerintem melyik lesz jó, melyik fog nektek tetszeni, és én ugye mindig az alapján keresek hozzá ilyen extra infókat, hogy színesítsem egy kicsit az egyébként.
0: Tehát ebből fakad a rettegésed.
3: Igen.
2: Túl sok info, túl sok info.
3: Maitól különösen rettegek. A 10-ből 2-t találtam ki.
0: De neked nem kell találgatni.
3: Tudom, csak...
0: Féltesz bennünket?
3: Igen. Meg nyilván emiatt magamat is, hogy majd kapom én is, hogy segítsek, és nem tudok, igen, úgy, tehát, hogy nehéz lesz szerintem a mai.
2: Jó,
3: nagyon
2: van egy
3: szivatos
2: villanat, amikor el kell engedned a kezünket, tehát, hogy igazából mi játszunk.
3: Igen, igen, tudom.
0: Igen, ezt azért hívd meg a figyelmébe, hogy mi játszunk.
3: Én már megcsináltam, úgyhogy nem akarok.
0: Vágó Istvánnak is, emlékszem, akkora önfegyelemre volt szüksége, hogy a milliómosban nem mondja folyamatosan válaszokat hangosan.
3: Ja, és ez a másik.
0: Ha maga nem jelöli, bejelölöm.
3: Ja, és ez a másik. Hogy van olyan, amikor ugye elszólom magam, és nyilván most...
0: Ja, és akkor jön a büntetés, és attól nagyon rettegsz. Igen. Megértelek.
3: Szegény.
0: Na jó, szóval, de még nem mondtuk el, hogy milyen quiz. Gyuri, próbáld ezt megfogalmazni. Nem olyan könnyű, ezt egyébként nem mi csináltuk, ezt találtuk, ezt ugye ilyenkor a korrektség kedvére elmondjuk, hogy a 24.hu-n találtuk.
2: Így van, ők tudtak megint egy nagyon jó csavart adni ennek a quiz történetnek, és az a tematika, melyik magyar dalban szerepelnek ezek a fura kifejezések. És tényleg olyan dalszöveg részletekből kéne megfejteni majd az előadót, ami így biztos, hogy a fülünkben van, meg biztos, hogy párszor már rá is csodálkozunk, hogy lehet dalszövegbe ilyet írni.
0: Igen, sokszor volt ilyen.
2: Igen, na most ezekből lesz az összeállítás, izgi lesz szerintem.
0: És ezek költőiek, vagy nagyon suták?
2: Szerintem vegyes lesz.
3: Én csak az elejét láttam. Milyen diplomatikus.
0: Szerinted, Anett?
3: Inkább...
0: Suták?
3: Ja, hát...
0: De figyelj, nyugodtan lehet. Az én műsoromban nyugodtan lehet szidni szövegírókat.
3: Hát lesz, amin ki fog szakadni, szerintem.
0: Ó, és amióta dolgozom, majd a műfajban pár szövegen kiakadtam már. Ez nem olyan.
2: Hogy mindenki eldöntheti éppen, melyik a művész és melyik a suta.
0: Ez gyerekek, lehet, nincs nagyon sok jó szövegíró Magyarországon. Brody, Dusán, Cipő és Horváth Attila. Szerintem nagyjából lefettem.
3: Lesz szerintem. Úgyhogy good luck nektek.
0: Na, mit szólsz
1: ez?
0: Hát nézzek. Nézek. Hát te tudsz jó szöveget? Dobrádi Ákos?
1: Kicsit nagyon bejött.
0: Igen, hol van a gyík? Nekem az a kedvencem.
1: Ezt is mondta?
0: Igen, hol van a gyík?
1: Nekem még nem.
2: Ami később nem múlik.
1: És mindjárt ír.
0: Na jól van. Bocsi for president, mielőbbi felépülést kívánok a meghibásodott Gripenből katapultált pilótának. Hát nyilvánvalóan a pilótának a hogy létéről is minden információt megkapunk majd dr. Ruszin Szendi Romulustól. Jó, a kvíz tehát ez lesz, hogy nagyon-nagyon furcsa szövegrészek magyar slágerekben, amit ismer mindenki.
1: Igen.
0: És higgyétek el, ismerős, mert Gyurival egy párat végigpróbáltunk, és nem néztük meg a megfejtést, hogy ismerős volt, és tehát, hogy baromira tudjuk, de nem tudjuk.
2: Igen, nem lesz könnyű. Következtetnünk kell a stílusból talán, abból lehet, vagy megpróbálunk.
0: Hogy tudjuk befejezni a sort, igen. Valahogy így össze kell raknunk. Igen. Igen.
1: Neked segítek, menni fog? Persze, hogy ne. Segítek.
0: Neked van egyébként magyar sláger a fejedben? Vagy csak 2012 óta?
1: Tényleg,
0: víz alatt nincs zene.
1: De van egyébként víz alatt.
2: A Well Hello rakpartjával kezdted nagyjából a zenei pályafutásodat.
1: Egyébként főbb is ott be is fejeztem. Nem, például Zoltán Erikát meg, ezeket nagyon-nagyon bírtam régen, amikor még így voltam diszkóban.
0: Ha, ezt tehát nem tudtam azért, rólad.
2: Akkor voltál utoljára diszkóban, amikor Zoltán Erika?
1: Akkor voltam utoljára 20 évesen diszkóban. De tudom, persze. Tehát azért vannak mai előadók is, akiknek a szövegét tudom, de valószínűleg ez nem erről fog szólni, mert fogalmam nem lesz.
0: Jó.
1: De készülök.
0: Horthy Gábor is jön, hát Erling Haaland, mindenki tudja most már ki ő, hát fantasztikus a csávó, levágta a haját. Tehát megvárta a VB végét, és ezt a nagy, hosszú spagettiket levágta. Ez a nagy szőke, igen. Egyenes semmilyen haj. Én még emlékszem rá, amikor rövid hajú volt, amikor ugye a Salzburgban együtt játszott Szoboszlai Dominikkal.
1: Igen.
0: Ott van egyébként egy páros interjújuk, azt láttad a YouTube-on?
1: Igen.
0: Az nagyon helyes. Na mindegy, és most levágta megint rövidre.
2: De a lehető legsokkolóbb módon, tehát hogy a hosszúból a legminimálisabbra, hogy úgy nézzen ki, mint egy ilyen boldog hatodikas kisfiú, tehát hogy most nagyjából olyan a frizurája, és hát a foci világ is teljesen kiakadt rajta, és különböző reakciókat kapott, egyik viccesebb, mint a másik.
0: Hát ez felhívta FaceTime-on, megmutatta a frizuráját Ibrahimovicsnak, meg Pep Guardiolának.
1: Igen.
0: És a reakció így, majd elmeséli a Gábor, nem akarom elmondani.
1: De nagyon jó volt,
0: ez
1: tényleg.
0: Olyan jó fazon ez a Haaland, nagyon-nagyon bírom. Igen. Erről fog beszélni, aztán persze nyilvánvalóan ennek kapcsán ikonikus futballfrizurákról, hogy hol kezdődött, de szerintem bekemmél nagyjából. Voltak régen is, tehát mit tudom én, ezek a Bundesliga frizurák, igen. Ami ugye Pierre Littbarski, meg nem tudom kik voltak.
1: Igen, volt a Bundesliga, de utána jött ugye a David Beckham, meg a Cristiano Ronaldo, akiknek most már normális igen, hajuk igen. Volt, meg normálisan néztek ki, és hát onnantól kezdve elszabadult a pokol szerintem. Tehát ott minden van.
0: Na jó, ezekről beszél majd a Gábor. A tegnapi nap legjobb... mi az, hogy Lukács Laci kimaradt? Ja, Lukács Laci, dalszöveg, bocsánat, igen. Dalszöveg, én azt hiszem, hogy ez szülinapos, nem? Lukács igen. Laci is, mint dalszövegíró, abszolút ott van a topon, így van.
1: Igen,
0: ja,
1: igen.
0: Bocsánat, igen. Ezt... elnézést.
1: Igen, és a tegnapi nap legjobb pillanata. Egy hét múlva újra iskolapadba ülnek a gyerekek, és ezen elkezdtünk gondolkodni, hogy elővettük az iskolai traumáinkat. Volt miről beszélni.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Ahogy Anett is mondta a hírekben, becsengetnek egy hét múlva, azt mondta, hogy becsengetnek, beülnek a padba.
1: Igen.
0: Igen. Jó, hát ez így lesz. Nem tudom, hogy kinek szép emlék a suli.
3: Hát,
0: van. Senkinek?
2: Nekem nagyon.
1: Hát, figyelj, jó emlék az iskola, de azért voltak benne olyan dolgok, amiket így örülök, hogy nem vagyok most újra iskolás. De egyébként nyilván szívesen emlékszek sok szép dologra, például voltak osztálytársaim, de csak általános iskolában után többit nem ismerem, és én szerettem bemenni az iskolába, én örültem, mikor kórustagnak választottak.
0: Mert választottak? Milyen, az hogy kellett?
2: Milyen kórus?
1: Hát volt az iskolában egy kórus, és akkor oda beválasztottak, azokat az embereket hívták oda.
0: Volt ilyen próba éneklés? Vagy
1: hát, és azt mondta az énektanár, hogy én odavaló vagyok. Képzeld.
0: Az énektanárok mindig hazudnak, azt tudod?
1: De most komolyan most akarod elmondani?
0: Hát most akarom elmondani, mert az énektanárok mindig egy kórust össze akarnak rakni, mert valamilyen versenyen ők részt akarnak venni. Az csak róluk szól.
2: Plusz pénzt kapnak érte.
0: Vazeg, plusz pénzt is kapnak érte. Nálunk az osztályban azzal hűítették be bárkit is, hogy menjen kórusnak, hogy kiviszi őket Japánba. Tehát Izsák Andor tanár úr, a mai napig ő azt ígérte, hogy kiviszi a szépen éneklőket Japánba. Hát ki nem akart volna Japánba menni?
2: Persze, mindenki ott skálázott a folyosón. Mi egyből?
0: Én nem. Én nem, mert az plusz énekórákat jelentett, még ott kellett maradni egy plusz órát, és ugye számomra nem túl szó. Én akkor az Omegát szerettem, és nem ezeket a kis kecelányom meg ilyeneket. És nekem meg nem énekeltem jól. Aha. Tehát, hogy nekem ez a japán ez ki, de ők sem mentek, nehogy az idő volt, bárki is Japánban.
2: Évit nem tartotta vissza az ének tehetség, ő ment.
0: Téged hol vittek?
1: Sehova. Évvégén felléptünk, és anyukámék megnéztek.
0: De nem is ez a lényeg, hanem hanem hogy milyen pontok azok, amelyek bennünk ilyen, mondjuk azt, hogy lelki vagy pszichés károkat okoztak, ha van ilyen egyáltalán.
1: Hát biztos, hogy van.
0: Vágjunk bele, nézzük meg ezeket a mondatokat, jó? Amik traumaként élhetnek az emberben. És akkor itt van az első, ez az engem mindig utoljára választottak. Tehát különböző játékokban, de általában ez ugye a testnevelés órán tudott lenni. Ki mennyire volt ezekben a csapatjátékokban, sportokban ügyes?
1: Én nagyon ügyes voltam.
0: Igen?
1: Én igen.
2: Miben? Mert mindegyikben nem lehetett az ember
1: én
2: ügyes.
1: Én mindenben ügyes voltam. Például kislabdadobásban is.
0: Ez nem csapatjáték.
1: Jó sportokat akartam mondani, kosárlabdában is, fociban is, kidobósban is nagyon jó voltam. Tehát, hogy...
2: Igen, mondjuk kidobósban nem lettem volna ellened, ez biztos,
0: nem
2: hogy is.
0: Én meg de.
2: Igen?
0: Hát szerintem az Évi nem tud elkapni egy labdát. Mert a kidobósnak az a lényege, hogy megdobod tiszta erővel a másikat, ha lepattan róla, akkor le kell ülnöd. Igen. Ha el tudja kapni, mint Manuel Neuer.
2: Van, akkor visszadobhatod.
0: Akkor visszadobhatod, és akkor nálad van a labda.
1: El tudom kapni.
0: De hogy tud elkapni?
1: Dehogy nem.
0: Szerintem te így csinálsz.
1: Úgy én csináltam. Ne haragudj, igen, tehát ne hasonlíts Anettal. Tehát tényleg egyetlen egy dolog a sportban jó vagyok. Hát de tényleg.
3: Nem, én nagyon szar voltam. Tehát nekem csak jó barátaim voltak, és nem hagytak cserben.
0: De milyen játékok voltak nálatok?
3: Nálunk is volt kidobós, kézilabda, akkor foci a fiúknak, akkor mi volt még ez a fogócska, mert azt is gyűlöltem.
2: Fogócska?
1: Igen, igen.
0: Mi nem ment?
2: Az elkapás.
3: Se gyorsan nem tudtam futni.
0: Se lassan. Se dob...
2: Nem voltam az, aki állt, és elkapták.
3: Igen, de akkor tudtam, hogy leülhetek, és vége az órának.
0: Erre játszottál? Ez voltál?
3: Legtöbbször, igen.
0: Ez a kidobtak, leültél, és akkor ott ültél törökülésben, majd kicsengetnek.
3: Igen, és szerettem ezt is.
2: Csodálkozik, hogy utolsónak választották.
3: Nem választottak utolsónak, de akár választhattak volna is.
0: Na és ez ma hogy hat rád?
3: Ott engem nem szavar, én vállalom, hogy béna voltam. Nem,
0: béna voltam, hogy ma.
3: Nem,
0: tehát,
3: nem
0: hogy, érzem hogy te milyen, azt. Milyen felnőttnek érzed magad a társadalomban?
3: Teljesen kiegyensúlyozottnak, és képzeld el, hogy egyáltalán nem érzem azt, Gábor, hogy most utolsónak választanának. Nem, most.
0: Ez ne ennyire konkrét analógiát vonjál le ebből, hanem hogy érzed, sikeres vagy?
3: Igen.
0: Eléred azt, amit kitűztél célul?
3: Hát így vagy úgy, igen. Tehát, hogy
0: vagy jobb ülni, itt szimbolikusan ülni törökülésben és várni.
2: Neked is jó ez a Magyarország, ugye, hogy itt élünk.
3: Én is csatlakoznék a Gyurihoz. Szeretem ezt az országot.
0: Gyerekek, ilyenkor, amikor nem választanak be, akkor tényleg ilyen haszontalannak, csúnyának, gyengének érzed magad. És ezt ki tudhatni?
1: Hát lehet, hogy ki tudhatni, de...
0: Te nem, hát jó, tehát nyilván, mint sportoló.
1: Igen, de például engem motivált az, hogy mondjuk elsőnek válasszanak. Tehát én addig küzdöttem, hogyha mondjuk ilyen harmadik, negyediknek kerültem csak be mondjuk egy csapatba, akkor én megpróbáltam fejleszteni valahogy, értitek, hasznosabbá tenni, hogy a következő alkalomkor már mondjuk másodiknak, vagy akár egyszer csapatkapitány legyek. Tehát engem például motivált volna az Anett helyében az, hogy ne én legyek már.
0: És ez a felnőtt korodban ez nem váltott, tehát ilyen törtetésén, egy ilyen antipatikus törtetésén.
2: Hát dehogy is. Minimálisan sem.
3: Nem, de tiszteletre méltó, hogy ő már gyerekként is érezte azt, amit én amivel nem foglalkoztam.
0: Na jó, gyerekek, menjünk tovább, mert van még. A tanárok megalázó beszólásai. Van-e bármi, ami még a fületekben cseng, amit tanár mondott rátok?
3: Nekem több is, amit az osztályra. Azt hiszem, ez az
0: amit rá, mondjad.
3: Például szerintem, hát én is köztük voltam, nagyon béna voltam matekból, és a matek tanárunk általánosban a csoportban mindig azt mondta, hogy olyan sötétek vagytok, hogy a negrócukor világít a szátokban.
0: A mondást ismerem.
3: De képzeld
0: el,
3: amikor...
0: És ez kihat rád most valahogy? Nagyon fontos, az öltöző. Testnevelés, öltöző. Amit soha nem felejtünk el, és azt mondják, hogy ez egy nagyon kegyetlen terep azoknak, akiket csúfoltak a testük miatt vagy az ügyetlenségük miatt, na ebben milyen emlékeitek vannak?
1: Fú, én emlékszem, hogy amikor elkezdtünk nőiesedni, és akkor ott az öltözön keresztül, amikor szembesülsz a dolgokkal, már mint hogy másnak is, meg
0: és nem mindenki
1: is,
0: egyformán.
1: És nem mindenki egyformán, és akkor ott nézitek egymást, de ugye senki nem világosított fel, hogy mi történik. Én mai napig emlékszem erre az egészre, szörnyű. Tehát, hogy, mert...
0: Hát igen, a testnevelő óra, az a tevepaták órája volt, de a lányoknál. Hát gyerekek, olyan cuccogva, hát az mindenki tevepatás volt. Hát olyan cuccogva...
2: Anett, mondj valamit.
0: Anett, mondj valamit. Hát olyan cuccogva voltatok ebbe a ízébe.
3: Tornadressz.
0: Az.
1: Igen, tornadressz.
0: Na, és hát amikor ez úgy már megformálódik, érted, akkor biztos, hogy nem érzed jól magad.
2: És
0: mindenki, mindenki azt nézi. Hát azért legyünk már hát picit nyíltak egymásról.
1: Igen, csak mi nem így fogalmaztuk meg.
3: Igen.
0: De a szaknyelv így hívja.
1: Értem. Ez melyik szak?
0: Na, de hogy érezted? Hogy érezted magad?
1: Hát így, ahogy most leírtad. Na. Tehát tényleg néznek, és értelmetlenül
3: és kellemetlen
1: és
3: az
1: kellemetlen,
3: egész. És megalázva érzed magad, hogy ott állsz tényleg a tornasorban, nem tudom, 6.-7. helyen, és akkor tudod, úgy érzed, lehet, hogy nem is néznek, de azt érzed, hogy biztos, hogy te vagy a...
0: Mert a tested változik, mert ezek az idomok kidomborulnak, stb. Stb.
2: Aki egyébként nyilván duci volt, fiúk közül is,
0: az meg
2: azoknak ugyanúgy ott volt ez a stressz, igen.
0: De te ilyen kigyúrt voltál, nem? Te ott aztán biztos, hogy az öltöző közepén csináltad a strip-tíz szót.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Táska?
4: Pipa.
3: Füzetek?
4: Pipa.
3: MacBook?
4: Az még hiányzik.
3: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező, digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
7: Lehet is.
6: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
7: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
6: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
8: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
9: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
10: És a sült krumplié.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Biztonságosak voltak a vizsgált tanszerek, a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés, változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskolakezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta, vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár. Ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítandó utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak, a fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagot. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. 5 megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten, a Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Szemplénben földi permetezést végeznek az esti és éjszakai órákban. Az asszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki. A kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virág alátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Letartóztatták a balatoni ámokfutót, a férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg. Kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak, és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt. Egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire. Végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szerelnek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagyrészt derült, gyengén felhős időnk lesz ma. Délnyugaton előfordulhat zápor, délen zivatar sem kizárt, máshogy nem lesz csapadék. A szél néhol megélénkül, meg is erősödik. Általában 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél pár fokkal hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap napos, változóan felhős időre számíthatunk, 27-32 fokkal. Esőre csak kicsi az esély. A hét második felében visszatér a kánikula.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a hetényi pihenőt lezárták. Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat ugyancsak lezárták. Olvasható az úti inform oldalán. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz, 9 perc múlva. Hihetetlen egyébként ez a iskolai traumák feldolgozása téma, hogy még ismétlésben is jönnek újabb és újabb SMS-ek. Tehát amikor rossz hangulatban volt a tesi tanár, akkor sorakozó után a lányok 3 kg-os, a fiúk 5 kg-os medicinlabdával játszhatták a kidobost.
2: Azt, az komoly lehetett.
3: Igen. Ott volt így annak általának.
2: Igen, azt igen. Írtam volna.
1: Az iskolai témához, mikor végig, évekig a jobb tanuló testvérem nevén szólítottak a tanárok, még 20 év után is. Igen, ezek nem jó dolgok. Jó, mit találtál, Évi?
2: Beszéljünk egy jelenségről, mert hogy az történt ugye pár nappal ezelőtt, hogy egy fiatal motoros megmentett egy kisfiút a 4-es út szélén, mégpedig ugye az édesanyja és a kisfiú álltak az út szélén, és gyakorlatilag félrenyelt a gyermek, és gyakorlatilag a fulladás határán volt. És jött egy motoros, aki kiderült, hogy egyébként ápoló volt, tehát hogy a munkájából kifolyólag értett hozzá, és megállt és segített a gyerekem. Így életben maradt. És ugye felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki álljon meg, és próbáljon meg az elesetteken, vagy a bármilyen esetben segíteni embereken. Viszont én ennek utána néztem, hogy rengeteg olyan helyzet van, amikor azt mondják, hogy ne állj meg az út szélén, ha kint van egy babakocsi, mert hogy egyébként, ha kiszállsz és meg akarod menteni, akkor beülnek a kocsidban és ellopják. És hol van ennek a határa, hogy az egyik részben van egy nagyon megható történet, ugye? Mert emellett nem menjünk el, hogy igen, álljunk meg egymásnak segíteni, mert életet menthetünk. Aztán pedig, ha utána nézel, rengeteg olyan helyzet van, amikor ha segíteni akarsz, még te jársz pórul.
1: És akkor mi a kérdés, hogy mit csináljunk? Tehát nyilván a morális hozzáállásod az, hogy segítesz. Ez az első.
2: Ez az első bennem is. De például, ahol én lakom, ott például volt ilyen eset, hogy hajnalba jöttem, és ott volt egy babakocsi. És én olvastam ezt a helyzetet, nem volt benne semmi, meg lelassítottam, de hogy vannak ezek a pillanatok, amikor hol van az, hogy segítsünk, mert ugye itt is arra hívja fel a fiatal ember, hogy bármi van, nem tudhatod, hogy sztrókot kapott, vagy szívinfarktust, vagy miért fekszik egy ember az út szélén. Csak közben meg ott van, hogy én nem nagyon örülnék, hogyha ugyanebben a helyzetben kirabolnak, vagy éppen elveszik, amin van.
1: Tehát, hogy döntöd el?
2: Hol van a határ? Ez a kérdésem. Hol döntöm el, hogy kinek segítek?
3: Pillanatnyi helyzet felismerés, és amit súg a belső hangot.
1: Nyilvánvalóan egy csomó összetevője van ennek az agyban. Egyrészt, hogy hol vagy. Tehát nem mindegy, hogy egy olyan kerületben, vagy egy olyan városban, vagy városrészben vagy, ahol egy-két tudod azt, hogy hát már ránézésre is látod, hogy kellemes kiszállni az autóból, hogy nem jó. Kettő, milyen napszak van ugyanígy. Körülötte mit látsz? Látsz-e embereket, stb. Tehát ezek mind ezeket nem gondolod végig, hanem ösztönösen döntetik el veled, hogy cselekszel. Szerintem ez teljesen oké. Hát az ember alapvetően vigyáz magára. Félti magát.
3: Igen. Vannak olyan országok, ahol ugye lehet róla hallani, hogy ezek a módszerek, még mindig mennek ezek a trükkök, hogy megpróbálják leszorítani az autót, vagy leállítatni veled, vagy mitől azt mondják, hogy defekted van, vagy ilyesmi. Igen. Tehát ahol még trükköznek így.
2: Itthon... és ugye így rendszeresen olvassuk azt, hogy nem állunk meg egymásnak segíteni, amikor útszélén állnak autósok, és én bennem mindig ez van bennem, hogy elolvasok egy ilyen cikket, hogy oké, segítsünk egymáson, teljesen normális, mert én is ezt gondolom. De bármikor utána olvasok alatt a kommenteket, én segítettem valakinek, így jártam. Utána, tehát kiderülnek azok a dolgok, amik nem kapnak akkora nagy hírnevet, mert hogy a történet sokkal durvább a vége.
4: Én emlékszem rá, hát legalább már 10 éve, vagy még annyian is több, amikor egyszer télen mentem haza, és képzeljétek el, hogy Csongrád megyében egy idős bácsi ült az út szélén, és bizony én visszatolattam, és elvittem a következő faluig, mert ő vele nem volt probléma, csak elindult gyalog, és ugye elfáradt.
1: Nem jutott sehova.
4: És képzeljétek el, hogy utána a bárkinek meséltem, mindenki szörnyűködve, hogy te megmertél állni. És mondom, hát egy idős bácsi volt, de hát bármi kiugorhat a bokorból, lehet, hogy csak kiültették. És akkor
1: ez így van, tehát én például egyszer hajnalban, szakadó esőben jöttem be dolgozni. És hajnalban, mint ma.
2: Igen.
1: És egy ilyen erdős rész van ott Török Bálint felé, és igen, ott látok az országúton, még járda sincs, meg semmilyen izé, egy anyukát egy csecsemővel a karján, és egy kis, nem tudom, iskolás gyerek meg mellette, a szakadó esőben mennek egy irányba. Abba az irányba, merre az én autóm is ment. És akkor megálltam, megkérdeztem, hogy merre mentek, segíthetek? Tehát, hogy, és igen, akkor mondták, hogy hát az oviba viszi a kicsit, és a nagyot majd a suliba. Szakadó esőben gyalog.
3: Fú, ez kemény.
1: És akkor mondom, hogy üljetek be, akármilyen
4: igen,
1: csutak vizesek voltak, meg mindent, tehát, hogy, és igen, itt is lehetett volna, mit tudom én, egyébként bármi, hogy ez egy trükk, ez az ember nem gondol, ösztönösen eldöntöttem.
4: Igen.
1: Na mindegy, mi van még?
2: És a másik része gyakorlatilag, hogy, na és akkor elmondom, Olaszországban a komoly polgármestert elütötte egy bicikli, miközben kijött egy épületből, és azonnal képzeljétek el, betiltotta az elektromos biciklik, elektromos rollerek használatát az óváros részen, 30 utcán keresztül, tehát 30 utcában be se hajthatnak. És akkor azt nyilatkozott, hogy ő nem azért tette, mert dühös volt, tehát hogy mert őt ütötték el, hanem már eleve is már nagyon régóta gondolkodtak azon, de ez volt az az utolsó
3: pont. Ez volt az égi jel.
2: Ez az volt az égi jel, hogy ő mostantól kezdve betiltja Kómóban a 30 utcán keresztül.
1: Én nem tudom, az a baj, hogy ezeket a bicikliseket elkezdtük itt a Csecsünkön növeszteni.
2: Igen.
1: Tehát ezek régen nem voltak ennyien, és most nagyon-nagyon bátrak lettek, és most már egyre többen vannak, és egyre nagyobb, nem tudom, magabiztossággal kezelik a közterületeket. Én például tegnap a párommal nálunk, ahol mi lakunk, ott egy úton sétáltunk, nincs járda.
2: Igen.
1: És mindig hátranéztünk, hogyha jön autó, mindig hátranéztünk, hogy akkor picit félreálltunk, így be a bokorba, és egyszer csak ott 40-nel lehet menni, van is egyébként a végén egy trafipax, 40-nel lehet menni. Autók általában 40-nel mennek, és hát annál jóval több, egyszer csak egy biciklis így el, mint egy nyíl mellettünk. Igen. Tehát ha én kilépek, nem hallom, nem tudtam, hogy jön, nem is látom, hiszen ugye az egy pont. Tehát ha hátra néztem, nem láttam az előző hátranézésemből, hogy ott valaki jön. És komolyan mondom, hogy egy picit odébb lépek, vagy valami, az megöl.
2: Tehát az
1: legalább 60-nal jött.
3: És sugárzik belőle ez az öntudat, hogy meg pedig most ez az ő útsávja.
1: Versenycucban volt.
3: Te oda ne lépjél ki, te gyalogos, mert neked máshol van a helyed.
1: Nem, ott nincs hely. Az a baj, hogy a gyalogosnak ott nincs hely.
3: De ez az attitűd sugárzik belőle.
1: Tudom, de ott jön, vannak kutyasétáltatók, vannak babakocsit, tolók, stb. Ott nincs hely, nincs járda.
2: Tehát én teljesen megértem, és képzeljétek el, hogy nálunk az úszodában, ahogy kijössz az ajtón, egyből van egy most térköveztünk, és hatalmas terület lett. És nem tudunk mit kezdeni az elektromos biciklisekkel, a biciklesekkel és a rolleresekkel. Ugyanis ha kilép valaki az úszodából, és jön 10 km per órával, mert annyival lehet állítólag a magyar jogszabály szerint menni egy biciklisnek járdán, az hogyha neki megy egy gyereknek, vagy egy felnőttnek, az azonnal egy ugye nagyon komoly baleset. Nem tilthatom ki például a járdáról a bicikliseket és a rollereseket is.
1: Én nagyon várom, hogy ez bekövetkezzen.
2: Tehát, hogy valaki
1: hogy itt valaki is... nálunk valahogy drasztikusan ezt most, nyilván tudjuk, hogy a valaki az kinek kell lennie, hozzányúl ehhez a kérdéshez. Ez egyszerűen nem állapot már, és ez a komoly polgármesternek totálisan igaza van. Én szeretem az ilyen egyeduralmi döntéseket.
3: És egyébként igen, mert itt van ez a biciklis jelenség, amiről beszélsz. De erre még csavar egyet, hogy megérkezett a rolleres jelenség. Tehát most már kettő probléma van a Csecsünkön, ahogy fogalmaztál.
2: És járdára nem tehetünk fekvőrendőrt, mert mi már mindenen gondolkodtunk. Azon is, hogy kiteszünk két ilyen virágoszlopot, hogy kerüljék. Most olvasom ma reggel, hogy Soltvartkerten egy 12 éves kislány neki csapódott a virágoszlopnak, és balesete lett egy elektromos rollerre. Tehát igazából a kitiltás, avagy a megtiltása lenne ennek csak az egyetlen megoldása.
1: Na jó van, köszönjük szépen, izgi témák, jövünk vissza, és ez nem kevésbé az, tegnap lehetett olvasni, délelőtt jöttek a hírek, hogy lezuhant egy Gripen vadászgép, méghozzá Szolnoknál, vagy Szolnokon. Ez egy gyakorlatozásnak volt a, hát nem eredménye, hiszen egyelőre úgy néz ki, hogy itt műszaki hiba történt, és a pilóta, mint annak idején Szabó Zoltán százados, azaz Topia MiG-29-el próbálta lakott terület felől elvezetni a repülőgépet, hogy civil életben és létesítményekben kár ne essen, és sikerült is, a gépet föld közelig vitte, a roncsokból azt lehet látni, azért az a gép becsapódott, és ő katapultált. Na most őt ugye kórházban, egyébként ez az eljárás, ilyenkor kórházban ápolják, de hogy pontosan mi történhetett, azt most első kézből tudjuk meg, mert 7 óra után, a hírek után itt lesz vendégünk dr. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem

0: Mehetünk is.
1: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
3: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
4: Lehet is.
3: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
4: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
3: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Hűvédelmet kapnak a sorompók. Több mint egy év után bukott le a brazil álgyermek. 30 fok körül lesznek ma a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. Tegnap zuhant le egy vadászgép Szolnoknál, műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta katapultált, a manőver során gerincsérülés szenvedett. Ezért műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt mondta, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni. Mondta a rádiónknak Lincmájer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
12: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készít. El. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
11: Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. 14 hónapon át gyereknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bántalmazás elől menekült, ezért egy család befogadta, és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használ, amit később be is ismert. Nagyrészt derült, gyengén felhős időnk lesz ma. Délnyugaton előfordulhat zápor, délen zivatar sem kizárt, másút nem lesz csapadék. A szél néhol megélénkül, meg is erősödik. Általában 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap napos, változóan felhős időre számíthatunk, 27-32 fokkal. Esőre csak kicsi az esély. A hét második felében visszatér a kánikula.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizsek között. Az 50-es kilométernél csak a külső sáv járható. Már most torlódnak a járművek. Adta hírül az Útinform. Közben az M6-os autópályán a Budapest felé veszett oldalon a 172-es jelű Vémjént Palota Bosok csomópont felé

0: és lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Aki ennél a csomópontnál kívánt volna felhajtani, annak a kijelölt terelő út szerint Pécs felé kell elindulnia az autópályán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra és 10 perc van, jó reggelt! Megint mindenkinek szevasztok, drága hallgatók! Itt van Évi, jó reggelt, szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: És ez az a téma, ami mindenkit foglalkoztat. Most tegnap délelőtt érkezett a hír, hogy eddig ismeretlen okból lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnok mellett. Egy egymás elleni imitált légiharcot gyakoroltak párban, ezt majd mindjárt konkrétan is pontosabban meg fogjuk tudni, és akkor az egyik Gripen fedélzetén valamilyen hibajelzés jelent meg, és félbe kellett szakítani a gyakorlatot. Ez a meghibásodás, ez odáig vezetett, hogy a pilóta műszerezettsége kiesett, és a kísérőgép segítségével a repülőtérig sikerült eljutni, tehát lakott terület felettről, és megkezdte a leszállást. Hogy hogyan ért földet? Ez egy érdekes dolog, mert ugye a különböző újságcikkekben a lezuhanás és a földre ért két szó vitatkozik egymással, legalábbis az én fejemben, de mondom, erre mind fény fog derülni. Azt lehet tudni, hogy a pilóta életben van, jól van, személyi sérülés nem történt, és ugye ez a gép, ez a Gripen, ez Kecskemétről szállt fel, és a szolnoki katonai repülőtér területén zuhant le, vagy ért földet, mondjuk így. A gépet egy tapasztalt pilóta vezette, 51 éves, közel 2000 órát repült, egy részét nemzetközi műveletekben is, és innen az, amit mi a hírekből tudunk, és most jöjjenek a konkrétumok, meg az aktualitások, ugyanis itt van a stúdióban dr. Ruszin Szendi, Romulus honvédelmi miniszter. Jó reggelt, szia! Ilyenkor mindig azt a bénasságot kell elkövetnem, hogy meg kell indokolnom a hallgatók felé, miért tegeződünk, de tegeződünk.
4: Abszolút.
0: Tehát, régóta.
4: Köszöntök én is mindenkit, ez így már elég régóta ismerik egymást, és én azt gondolom, hogy azért szerettem volna hozzád eljönni, Gábor, mert te érted a repülést. Ugye rengeteg olyan szakértő véleményét hallottuk az elmúlt napokban, és a politikát most kizárjuk, szigorúan csak a szakértőkről. Mondjuk Kilián Nándi, ő abszolút hiteles, és én azt gondolom, hogy amit ő mondott, az teljesen jó volt.
0: Kilián Nándiról csak annyit, hogy ő például, ő is volt a bázisnak, a kecskeméti bázisnak a parancsnoka,
4: Gripent
0: így van.
4: Repült.
0: Gripent repült, így van.
4: Tehát ő pontosan tudja, hogy mi van. Az összes többi, én azt gondolom, hogy ha itt beszélgetünk, akkor nagyon sok ember számára világos lesz, hogy valóban mi történt, és nem kell ennek a különböző elméletek. Ezt majd a kivizsgálás meg fogja mondani.
0: Mert hogy vannak egyébként a sajtó így kezdve, hogy elkezdenek elméleteket gyártani,
4: persze,
0: vagy ez a köznyelv inkább?
4: Persze, a köznyelv is, szakértők hirtelen előkerülnek. Én olvastam azt, hogy ugye már 2011-ben baj volt ezzel a géppel, könyörgöm 2026-ban. Tehát nem értem az összefüggés, hogy
0: 2011-ben baj volt konkrétan ezzel a géppel, mondja
4: ezzel,
0: valaki?
4: Igen, ezzel a 31-essel. És akkor mi van, ha 15 évvel ezelőtt valami volt ezzel a géppel? Bízzuk ezt a szakemberekre. Jönnek Svédországból is, te is tudod, hogy nem is egy fekete doboz, hanem több van ezeken a gépeken. Ki fognak elemezni pontosan mindent, hogy mi történt. Aztán jött a másik közepesen hülye, hogy miért volt rajta rakéta, hogy miért ezzel kell gyakorlatozni. És akkor itt mondom el, hogy ez a készeléti géppár. A készeléti géppár ugye az van, hogy záros határidőn belül, hogy légtérsértés történik, akkor az elfogást csinálja meg Magyarország légterében.
0: Ezt azért pontosítsuk, tehát ez azt jelenti, hogy ugye itt nem bohóckodnak a repülőgépekkel, hanem az országot védik, tehát abszett. Vannak olyan repülőgépek, amelyek mindig is fel vannak fegyverezve.
4: Ez így van, tehát nekünk folyamatos, és ez nem csak a magyar, hanem ez NATO készelét. Hogy ezt tudni kell, hogy
0: a balti államok.
4: Az más a balti, amikor akkor oda kitelepülünk.
0: Ja, azt értem,
4: tehát
0: bocsánat.
4: Van egy egységes NATO légtér, az egységes NATO légtérben a NATO légierő központ indítja a készenlétben lévő gépeket, és emellett nyilván megvan a nemzeti felelősség, hogy mi is indíthatjuk, hogyha olyat látunk, amit a NATO központ nem lát. Tehát ezek a gépek alapvetően erre vannak. Na most hála a jó Istennek, nagyon kevésszer kell riasztani őket. Megjelentek a hírek, ugye mióta miniszter vagyok, azóta kétszer kellett riasztani őket, mert ugye nem jelentkeznek be a polgári gépek, akkor ők felmennek, azonosítanak, szólnak, hogy szóljatok be a rádióba. Egyszer meg ugye helikoptereket küldünk egy kis gépre, mert azt jelentkezett be. Tehát ezek a gépek ezért vannak. Na de, ugye tangónak hívjuk azt, amikor felmennek tréningre, kiképzésre, ugyanezen idő alatt ugyanezek a gépek, ez a kiképzés a kezükbe legyen. Te pontosan tudod, hogy miről beszélek. Úgyhogy ez nagyon gyakran van, hogy még a készüléti idő alatt a gépek felmennek, és egy gyakorlatot végrehajtanak.
0: Ez most milyen gyakorlat volt konkrétan ebben az esetben?
4: Beszéltem a pilótákkal, a nagy sebességű elfogást gyakoroltak. Meg is kérdeztem viccesen a pilótát, hogy na ki nyert.
0: És ki nyert?
4: És mondta, hogy oda-vissza megcsinálták az elfogást, és a második elfogás után jöttek a hibaüzenetek folyamatosan a kokpitbe.
0: Na, erről mit mesélt a pilóta?
4: Ugye nyilván, amit mondok, azt a pilóta a szemszögéből tudom elmondani, illetve a kísérő pilóta szemszögéből. Az én szememben mind a kettő hős, majd a végére ki fog derülni, hogy miért mondjuk ezt. Gyakorlatilag jöttek folyamatosan a hibaüzenetek, és aztán elsötétült. Tehát nem volt semmi visszajelzés.
0: Azt tudni kell, csak hogy értsék a hallgatók is, nekem ugye van összehasonlítási alapon, MiG-29-esen is ültem sokat, Gripenen kétszer. A Gripen ez egy teljesen komputerizált vadászgép, de bármi rosszat mondok, javíts ki, Romi. És a MiG-29-esen gyakorlatilag a kormányok is mechanikus összekötetésben voltak, nyilván hidraulikus, mechanikus összekötetésben voltak a kormánnyal, a botkormánnyal. A Gripennél az már az öletben gyakorlatilag egy joystick van, és elektronikusan, számítógépesen vezérli az összes bármit is, ami a műszerezettséget illeti full digitális.
4: Tehát ott nincs analóg műszer.
0: Csak monitorok vannak.
4: Képzeljék el azt, hogy a pilótának egyszer csak nincs, és nem tudja, hogy milyen sebességgel megy, milyen magasságon megy.
0: Ezért mondtam el ezt ilyen részletesen, hogy igen, tehát hogy ha a monitorok megszűnnek, tehát egy total blackout van, akkor, és akkor fejezd be, bocsánat a gondolatot.
4: Így van, tehát egyszer csak azt látta, hogy csak úgy tud vezetni, amit lát a kokpitből. Nyilván a kommunikáció hál' Istennek megvolt a kísérőgéppel, hiszen ő volt a vezér, nem véletlenül több, mint 2000 repóra. Ezt a pontosan tudod mi, és ez egy Gripenen.
0: Nagyon sok.
4: Így van, ugye Őrnagy úr többször volt a balti légtérbe is, a air policingolni a balti államoknak, tehát iszonyatos képessége van, ezért nem lett nagyobb baj, mert neki ilyen képessége van, és a kísérőgép pilótája is egy rendkívül felkészült pilóta volt, hiszen ők kommunikáltak, és látták, hogy baj van, látták, hogy messze van, és ezért döntöttek úgy, hogy nem Kecskeméten szállnak le, hanem Szolnokon szállnak le.
0: Kérdezhetek?
4: Persze.
0: Tehát a pilóta, akinek blackoutja volt, a monitoron minden elment, tehát ő nem tudta a magasságát, a sebességét, viszont kommunikálni tudott a kísérőgéppel.
4: Így van.
0: Tehát ő ahhoz viszonyította a saját sebességét?
4: De gyakorlatilag a kísérőgép mutatott neki mindent, és őt követte, ugye hol előtte, hol mögötte ment a kísérőgép, hogy mindent lásson, és gyakorlatilag...
0: És beszélgetni tudtak.
4: Abszolút, és így kísérték be a szolnoki reptérre, hogy ne történjen nagyon baj. Ugye, hogyha ha ott elenged, vagy pattint fent, akkor a gép ki tudja, hogy hova esik, és a másik, hogy megpróbálta lehozni a gépet. Tehát ő meg akarta menteni ezt az óriási értéket.
0: Tehát a szolnoki leszálló pályának a küszöbéig próbálta elvinni.
4: Igen, tehát ő meg akarta menteni a gépet is.
0: Igen.
4: Tudod, milyenek a pilóták? Ez egy iszonyatos érték, Magyarország rájuk bízta ezt a 30 milliárdos értéket, ő elmegy a végsőkig, és az a pilóta elment a végéig, leszállt a szolnoki betonon, és amikor a szolnoki betonon volt már a gép, akkor kezdett kitörni jobbra, úgy tűnik. Uh-huh. Hogy miért, ezt már ki fogják vizsgálni. Ugye a kerekeket mechanikusan ki lehet engedni, hogy kijöttek-e a kerekek. Az biztos volt-e, ezt nem tudjuk. Ezt majd a vizsgálat kideríti.
0: Lehetett egy olyan cikket olvasni, az volt a címben, hogy lángol a géped, ez meg. Ez valóban elhangzott-e, mert annak idején emlékszem, a MiG-29-esnél voltak ilyenek, amikor ugye Bagira Topinak üzent a toronyból. Itt volt ilyen, hogy még repülés közben látta a kísérőgép a lángolást?
4: Na, erre mondom, hogy ezeket hagyjuk.
0: Tehát ez nincs.
4: Ezeket a high speed embereket, akik valamit látnak, és akkor ők messze menő következtetés vonnak le belőle. Letette, ugye ő bekísérte, a kísérőgép elő volt, és utána nyilván ő megcsinálta a manővert megnézni, azt még látta, hogy a katapulás megtörtént, leérkezett a földre, odaértek a mentők, és akkor tért vissza ugye a kísérőgép Kecskemétre, hogy vigye haza ő is a gépet.
0: Tehát földön volt a gép, kitört jobbra,
4: igen,
0: és akkor katapultált.
4: Mert akkor már tudta, hogy nem tudja megfogni, hogy ennek mi az oka, ezt majd kiderítik. És ugye ezért volt nehéz, amit te is elmondtál a beharangozóba, hogy a betonról katapultált. Amit mondtál, az teljesen igaz, ez a 18-20G, amivel kilövik ilyenkor a pilótát a kokpitből. Ugye ez egy terhelés a gerincnek, utána nyílik az ernyő, egy kicsit nehezebb a feneked, mert még rajtad van ugye az ülés is, igaz, hogy pattannak ugye a kezen és a lábon azok a rögzítők, de csak ott van, és utána ezzel a sérült gerinccel érsz földet, és betonra érsz földet.
0: Tehát már a 20G-s kilövés is ugye a gerincedet iszonyatosan, és akkor úgy még segrelsz el, kap még egyet a gerinced.
4: Felmész ugye a holdon.
0: Így van, világos. Csak...
4: Ott nyílik az ernyőt, az egy ellenkező irányú mozgás a gerincnek, majd földet érsz, és ugye megnéztem, hogy hol volt az ülés, meg az ernyő, a betonra érkezett. Tehát még csak nem is puhára sajnos.
0: Meg ugye azt mondják,
4: ezt egy sérült gerincel.
0: Igen. És ugye nekem Kecskeméten azt mondták, hogy ugye ez nem ejtőernyő, hanem mentőernyő.
4: Igen, így van.
0: Tehát, hogy ez... Hogy nem tudod irányítani, és azért a sebessége jóval nagyobb, mint amikor látod az Alpokban, amikor az osztrák paplanernyős lesétál a fűbe. Tehát, hogy ez nincs, tehát sokkal nagyobb sebességgel ér földet is.
4: Abszolút. Abszolút, és itt kell megdicsérni tényleg a két pilótát, meg a teljes rendszert. Ugye látták a toronyból, hallották a kommunikációt. A másik, hogy már milyen gyorsan ott voltak a tűzoltók. Hát persze, hát hallották a kommunikációt, készültek rájuk, várták a gépet, azt nem tudták pontosan, hogy elég nagy az a reptér, maga kifutó is ugye több kilométer, hogy hova fog leérkezni, de azonnal ott voltak, ugye, mert tudták, hogy hűteni kell a gépet, hogyha bármi történik.
0: Ezen azért hiszen ugye volt póttartály rajta.
4: Póttartály, levegő rajta, és ugye a gépágyulőszerek benne voltak, és ha tűz keletkezik, akkor azok elpattannak, és nem mindegy, hogy hova mennek. Le kellett zárni a területet, ugye, mert az égés után ugye ott olyan anyagok vannak benne, hogy annak a belélegzése az mérgezést okozhat. Tehát még a szélirányra is figyelni kell ilyenkor a tűzoltóknak is, hogy honnan oltanak, mert ez egy láthatatlan gáz ilyenkor, ami megy, azt nem szabad beszívniuk, tehát ezért kellett várni. Drónokat hoztak a srácok megnézni, hogy elmente minden rakéta, megvan-e, milyen állapotban van, hogy közelebb tudjanak menni a tűzoltók is ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak oltani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szervezet az működik. Tényleg óriási dicséret mind a két pilótának a lélek jelenlétért, hogy nem adták fel, meg akarták, mert utolsó pillanatig küzdött a gépér is a pilóta.
0: Ez hihetetlen.
4: És úgy, hogy a saját életét kockáztatta, ugye, ami miatt most kórházban van. Nagyon gyorsan vitték a Honvéd kórházba, ugye én mikor tegnap bent voltam nála, utána tolták további vizsgálatra, hogy pontosan megnézzék, hogy mi van a gerincénél, és én arra kérek mindenkit, hogy ma olyan 11 és 14 óra között.
0: Drukkoljanak.
4: Igen.
0: Hihetetlen katona vagy egyébként, hihetetlen. Tényleg, ahogy látom, hogy beszélsz a katonáidról, és meghatódsz, ez elképesztő. Most nem is tudok oda nézni. Visszatérve a másik pilótára. Akkor véletlenül nem tud Szolnokon leszállni, ugye? Tehát, hogy neki vissza kellett menni Kecskemétre, vagy ez hogy történt?
4: Abszolút, tehát hogyha kifutó az foglalt volt.
0: Igen, ezért kérdezem.
4: Hiszen rajta volt. Nagyon érdekes egyébként, tudod, hogy északirányból jött be a gép, onnan szállt le, és ha megnézed a képeket, akkor az északirányba mutat az orra a gépnek. Tehát a földetérés katapultálás után egy fordulat is volt biztos.
0: Aha.
4: Iszonyatos erőhatások voltak. Ilyenkor azért nem egészséges ugyanoda leszállni. Rengeteg törmelék volt nyilván a kifutón, ezért kellett visszamennie Kecskemétre. De természetesen megnézte levegőből, hogy minden rendben van-e, amit onnan lehetett látni, de hát a földi személyzet Szolnokon is rendkívül felkészült, az egészségügy és a tűzoltók is. Úgyhogy ezért kellett ezt így csinálni.
0: Ugye te tudtál, volt alkalmat beszélni a pilótával?
4: Igen.
0: Ő mesélte el, gondolom, ezeket, amiket most elmondtál nekem.
4: Abszolút,
0: többnyire.
4: És nagyon jó hangulatban volt. Tehát mutatta a főnök, kezem, lábam, mozog, rendben vagyok, mert ő már tudta, hogy a gerincsel van valami, de majd pontosan megvizsgálják, és mikor ülhetek újra gépre, nyilván ezt az orvosok fogják eldönteni. Tehát ennyire az övék. Tehát ennyire szeretik.
0: Mi történik ezután? Tehát gondolom, hogy most mindenki ismeri a korszerű autókat, és talán más is már megélte azt, hogy volt egy blackout a monitorján, nekem is volt. De hát ugye ez az utcán ez nem annyira vészes. Az okát sosem tudjuk. Ugye a Gripen az egy svéd gyártmányú vadászgép. Ilyenkor a gyárat, a készítőket, tehát gyárat értesítitek?
4: Én nem mondanám, hogy blackout volt. Annyit tudunk, hogy a kijelző nem működött, hiszen a kommunikáció működött, ki tudta engedni, vagy nem a fotókat. Le tudott szállni vele, tehát ment is ott történt valami, úgyhogy bízunk rájuk, és természetesen jönnek a svédek is. Ez nekik is nagyon fontos. Nekünk is nagyon fontos, hogy mi történt. Miért történt? Ugye ezt ki kell deríteni, hiszen rengeteg Gripen van a rendszerben, és nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján. Erre most mindenki kíváncsi.
0: Hát, hogy a civil repülésben is így van, hogyha egy eset történik egy Boeinggal, akkor azt az összeset végignézik.
4: Ez így van, úgyhogy egy gyors kivizsgálás kell, ugye, mert nyilván a kiképzési repüléseket állítottuk csak le, addig, ami nem derül ki, a készüléti gépeink, azok tovább is állítják a készüléti szolgálatot. Tehát az nem lehet, hogy Magyarország légtere védelem nélkül van, és itt megint dicséret az összes pilótának, hogy történt valami, és nem azt mondjuk, hogy akkor se kisebesenyő, mert az ország védelme a legfontosabb. És gondolod, azt a két készeléti pilótát, aki most ül a készeléti helyen, és ha adott esetben majd bekerülni a Gripenbe, nem tudják, hogy mi van, de őket ez nem érdekli. Hanem, hogyha menni kell, akkor menni kell az összes többi kockázattal. Mi tudjuk, hogy ez egy technikai sport. Forma 1-es autók állnak le. Így van. Ami szintén a technika csúcsa. Tehát ilyen sajnos történhet, hogy valami elromlik, amit ember készít, de ez minket, katonákat nem befolyásol, főleg, hogyha művelet van, hogy akkor mi nem csináljuk. Nyilván a biztonság a legfontosabb, tehát minimalizálni kell a következő ilyen baleset bekövetkezésének a lehetőségét, na de az első feladat meg Magyarország, az összes többi csak utána jöhet.
0: De ilyenkor, hogy az ember kérdezi azt, hát, hogy most a magyar légierő nem a világ legnagyobb légierője, vagy erője, azaz a gépek száma relatíve korlátozott. Tehát egy Gripen kiesése azért vérveszteség. És ilyenkor persze azt is tudjuk, te mondtad éppen az árát, 30 milliárd forint egy ilyen gép, hogy itt kiállja a cehet. Tehát, hogy elképzelhető-e az, hogy egy olyan, nem tudom, informatikai hiba történt, hogy a svédek küldenek egy új gépet, vagy ez nekünk újra kell finanszíroznunk, már csak azért is, hogy ugye a NATO-ban a megfelelő repülőgép mennyiség rendelkezésünkre áll.
4: Hát ezt további tárgyalást látni kell, a vizsgálat eredményét, hogy tényleg mi okozta ezt. Nagyon jó kapcsolatunk van a svédekkel. Tehát ők is felelősen nyilatkoznak mindenről, és ugye nekik is az érdekük, hogy a gép biztonságát azt maximalizálják, és a következő kuncsaftok is ugye megmaradjanak, vagy esetleg érkezzenek. De ugye nem olyan régen vettünk 4-et egyébként, tehát korábban 14 volt, most 18 gépünk volt, most 17 van, és a magyar légierő nem a világ legnagyobbja, de meghatározó a térségbe. Ugye tudjuk, hogy Szlovéniának mi biztosítottuk a légtérvédelmet, egy idejű Horvátországnak, Szlovákiának és a balti államokba is folyamatosan megyünk. Tehát ez a gépszám, ezzel a karbantartás ütemmel, ami garantálja, most nem mondom meg, hogy hány százalékát, hogy mindig menjen a gépeknek, ez a térségben a smart defense, az okos védelem, mert ez megtestesíti, mert akinek nem volt, vagy még nincsen ilyen típusú több célú vadászgépe, azoknak a magyar honvédség biztosította ezt. Tehát ezért van ez az óriási tapasztalat a pilótáinknak, hogy rengeteget repülnek, rendkívül képzettek, és ezért tudta minimalizálni ezt a veszteséget, amit ezt a műszaki probléma okozott.
0: Oké, de hogy lesz a gép újra bepótolva?
4: Hát ezt majd látjuk, hogy tényleg pontosan,
0: de benne van mind a kettő verzió?
4: Benne van mind a kettő természetesen, hogy mit hogyan, ugye egy honvédség akkor jó, ha folyamatosan fejlesszük. Ugye látszik, hogy ugye annak idején megvettük a Gripeneket, és akkor idén is jött, és tavaly is jöttek még Gripenek. Tehát ez akkor jó, hogyha folyamatos fejlesztés van, nem egyszerre akarod a teljes kontingenst lecserélni. Úgyhogy nekünk megvannak a terveink, a haderőfejlesztési terveink, hogy egyébként is mit szeretnénk, hát az ártárgyalás az egy másik történet lesz most ezek után.
0: Értem. Még zárszóként a pilótáról beszéljünk, mondtad, hogy 11 és 14 óra között mindenki szorítson érte, és én azt gondolom, hogy egy ország fog szorítani érte. Mit kell róla tudni? Annyit mondtam, hogy 51 éves, nagyon-nagyon tapasztalt pilóta, amit lehet, nem kell itt, nem menjünk el a bulvár irányába, de amit úgy gondolsz.
4: Hát elég 51 éves. Most 51 évesen még fenteni repülni, rendkívül jó fizikai állapotban van. Nyilván az agya teljesen a helyén van, ezt teljesen látjuk. Ezek a pilóták ott Kecskeméten, de ez igaz Szolnokra is, de igaz a különleges méti katonák, igaz a műszaki katonákra, akik lent vannak most Pakson, igaz azok a vízszállítókra, akik hordják a vizet Szentendrére, ezek imádják ezt. Ezek ezért vannak itt, nem a pénzért. Ezek egyszerűen szeretik a magyar honvédséget, szeretik az országot.
0: Mielőbbi felépülést kívánunk a pilótának, és neked meg nagyon köszönjük, hogy tényleg első kézből és elsőként nekünk mondtad el, amit lehet tudni most erről.
4: Én meg köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm az országnak, hogy az a rengeteg pozitív komment, amit kaptunk ezért. Még egyszer, ez a műsor, ez nem politikai, nem is akarok ezzel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy az ország közvéleménye az most már érti, hogy miért van a magyar honvédség, és miért lehetünk büszkék ezekre a fiúkra.
0: Ez így van, és nekem meg nagyon-nagyon fontos pont a légvédelem is, meg a pilóták, a vadászpilóták, tudod, hogy hogy szívügyem, és köszönöm még egyszer. Dr. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter.
4: Köszönöm szépen.
0: Na, hallgatóktól talán kérdezzünk egy olyat, hogy volt-e olyan helyzet, amikor csak a te lélek jelenléteden múlt, hogy másoknak másútnak körülötted nem esett nagy baja. Ez lehet egy forgalmi helyzet, egy autós, de lehet egy munkai helyzet, amikor egy olyan helyen dolgoztál is, a te jelenlétednek köszönhetően másnak nem esett baja. De az is lehet, hogy nem tudom, egy hobbi, egy búvárkodás, egy sárkányrepülés, egy bármi most tényleg, hogyha neked ilyen volt, úgyis fogod tudni, hogy mire gondolunk, akkor ezt írjátok meg 0620 22 22 122.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalában.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
1: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
15: Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, letartóztatták a balatoni ámokfutót. Egy-egy szápor ma sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskolakezdési támogatás első fele. Az 50.000 forintot a családi pótléktól külön utalta, vagy kézbesítette a Magyar Állam Kincstár. A támogatás több mint 400.000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár. Ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50.000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítandó utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak, a fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagot. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. 5 megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten, a Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodaba-Újszemplénben földi permetezést végeznek az esti és éjszakai órákban. Az asszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki. A kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virág alátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Letartóztatták a balatoni ámokfutót, a férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg. Kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak, és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt. Egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire. Végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szerelnek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Nagyrészt derült, gyengén felhős időnk lesz ma. Délnyugaton előfordulhat zápor, délen zivatar sem kizárt, másút nem lesz csapadék. A szél néhol megélénkül, meg is erősödik. Általában 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél pár fokkal hűvösebb, a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap napos, változóan felhős időre számíthatunk, 27-32 fokkal. Esőre csak kicsi az esély. A hét második felében visszatér a kánikula.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-os autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Még a reggeli órákban baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizsek között. Az 50-es kilométernél csak a külső sáv járható, torlódnak a járművek. Olvasható az utinfon.hu-n. Vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3-1-8 lesz 3 perc múlva, és érdekes, nagyon-nagyon jó sztorik jöttek egyébként, mindjárt beszélünk is valakivel. Szép reggelt kívánok, még csak a beharangozását hallottuk a riportnak a tegnapi Gripen balesettel kapcsolatban, de már most mondtuk a párommal, hogy miért nem csodálkozunk, tegnap délután a balesetet követően olvastunk erről a közösségi médiában, és azonnal mondtuk, ez ma szerepelni fog a műsorban. Bocsi, gratulálunk, hogy mindig megragadod a pillanatot, üdvözlettel Zsuzsi. Sziasztok, 120 kiló vagyok, és nem kopasz, de ebbe én is belekönnyeztem. Üdv nektek, és Romulusnak Bambu Komlóról. Aztán ugye, hogy volt-e a hallgatóinknak olyan helyzete, amikor az ő lélek jelenlétén múlt, hogy másnak körülötte nem lett komoly baja? Halihó, igen, volt ilyen eset, autós oktatóként szinte nap mint nap kerülök ilyen helyzetbe, de konkrétan az elmúlt időszakban volt egy olyan eset, amikor egy szembejövő autóst mentettem meg attól, hogy frontálisan ütközön az engem éppen előző autóval. Az űrge rendes volt, mert utána megkeresett a Facebookon, és megköszönte a lélek jelenlétemet, jól esett Szabolcs Sopronból. Hú, ez hogy le, hogy kell elképzelni? Akkor ez egy kétszer egysávos út, valaki előzi Szabolcsot, és szembe jön valaki.
2: Igen, valószínűleg, aki elkezdte előzni a Szabolcsot, az nem mérte fel jól a távolságot, igen.
1: És lehet, hogy Szabolcs kiment elé és vissza?
3: Lehet. Kiment oldalra.
1: Aha. Hogy megvédje.
3: Hogy elférjen, igen.
1: Hát vagy elférjen.
3: Igen.
1: Vagy az, igen. Wow. Jó reggelt, idevágó történetem nincs, de elszorult a torkom a miniszter úr szavaitól, pedig tényleg a 120 kilós kopasz vagyok. Minden tiszteletem neki, üzeni Tibi. Sziasztok, ha elírok valamit, bocsánat, vezetés közben diktálom, oké. Egyetem is a koromban a nyári szünetben nagyszüleimnél szalonnát sütöttünk. Egyszer az utca felől egy hatalmas csattanásra lettem figyelmes. Kiszaladtam az utcára, és láttam, hogy kb. 60 méterre tőlünk egy autó felborult, a feje tetejére állt, és lángolt. Oda szaladtam, láttam, hogy a sofőr egy idősebb hölgy bekötve bent ragadt az autóban, és a karjából spriccel a vér. Mire odaértem, már több ember jaj veszékelve állt körül, de a stressztől leblokkolva nem tudtak cselekedni. Én benyúltam a kocsiba, kikapcsoltam a biztonságit, kihúztam a hölgyet, majd átadtam egy ismerősnek, aki tudtam, hogy egészségügyben dolgozik, hogy lássa el a sérüléseit. Ekkor még továbbra is égett az autó, majd visszamentem az autóba, lekapcsoltam a motort, aminek a következtében az égés megállt. Őszintén büszke vagyok rá, hogy ebben a helyzetben volt annyi lélek jelenlétem, hogy tudtam segíteni az idős hölgynek. Üdv Szabi, hát figyelj, le a kalappal.
3: Le a kalappal. Abszolút, igen. Egy hős.
1: Én tökre el tudom képzelni, hogy ott körbeállják, és jaj, benn van egy nő, mit csináljuk, jaj, hívjon valaki valamit, és ez a manus meg oda megy és kihúzza. Tehát, hogy igen, ez valami. Ez tényleg valami. Kellemeset csalódtam, jó volt hallgatni a miniszter urat, a pilótának mi hamarabbi felépülést és jó egészséget kívánok, a napsüssön rátok főni, Patrika kamionos. Aztán, sziasztok, fogadhajtó verseny, a hajtó lerepült a kocsiról, a lovak a parkolón keresztül vissza a boxokhoz, a hajtó szára földön. Előre másztam, és megfogtam őket, kettő bordán bánta, rajtunk kívül senki sem sérült fecó. Tehát a lovakat kapta el.
3: Az is komoly.
1: Nem semmi, igen. És van még egy, képzeljétek el, Marcsi, akinek sárkányrepülős kalandja volt, nem is akár milyen, ő utas volt, nem a pilóta. Szia Marcsi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia! Marcsi drága, ez ismerőssel volt, vagy egy ilyen kaland, hogy na jóan próbáljuk egyszer ki, és akkor elvitt egy sárkányrepülős?
4: Volt itt a falunk mellett szőlő területen egy rendezvény, ott fel volt állítva egy huló, mellette ott volt a pilóta sárkánnyal, és lehetett utasként repülni, úgyhogy erre beneveztünk.
1: Tehát ez ilyen fizetős párom. Volt, aha.
4: Fizetős, persze, sétarepülésnek az akkori párom, aki azóta már a férjem, 30 néhány éve.
1: Gratulál.
4: És én voltam az első utas, ő jött volna utánam, és akkor behozott a pilóta a falu fölé, megnéztük a házunkat, fölülről megnéztük, hol lakunk, meg akár mi indultunk volna vissza, és egyszer csak volt egy furcsa rántás, és utána azt hallom, hogy nagyon kiabál nekem a pilóta hátrafelé, hogy akkor most van egy kis baj, de ne ijedjél meg, fogjad erősen ezt a csövet, és húzzad magad fele. Hát persze, én naivan akkor repültem, talán először.
1: Bocs, csak félbeszakítanak, hogy kell benneteket elképzelni? Tehát ez egy motoros sárkány volt? Igen.
4: Ez egy motoros sárkány, ő ült elől, én egy kicsit magasabban fölötte hátul.
1: Értem, tehát igen, tehát most már pontosan tudom, és akkor mindenféle csövek meg vázak voltak a környezetedben.
4: Így van. Így van, így van. A sárkánynak a testét, ugye a fémcsövek adják, és akkor közötte kifeszítve a vászon, ami fenntartja a szerkezetet a levegőbe.
1: És ő ugye a kezével kormányozza, nyomja előre-hátra ezt a trapézt, és azzal így tudja, hogy kormányozni. Neked mit kellett megfogni? Mit mondott?
4: Hát azt, ami hozzám közeleső vascső volt a jobb oldalon, jobb kézfelől eső részen, azt kellett megragadnom és húznom magam fele. Ennyi volt a feladatom.
1: Mit láttál? Mi történt?
4: Igazából csak a hangját hallottam ennek a vászonnak, hogy olyan furcsa, ami előtte nem volt hangja, és azt láttam, hogy próbál manőverezni vissza oda, ahonnan felszálltunk, de az nem ment, mert ott magas feszültségű vezetékek futottak körülötte. Oh. Mellette az út vezetett, ahol autók közlekedtek, és egy kicsit távolabb, egy másfél-két kilométerre távolabb a szántóföldbe sikerült úgy beleérkeznünk, jobb oldalra, kicsit orral előre, hogy ugyan egy kicsit zúzódások történtek, de komolyabb sérülés nem.
1: Azt a mindenit. Figyelj, de akkor jól értem, hogy a vászon elszakadt.
4: Így van.
1: Igen. A váznál, és abban reménykedtetek, ez nem szakadt tovább, ugye?
4: Hát biztos. Én abban reménykedtem, hogy olyan feltártunk, hogy le is fogunk szállni. Én nem gondolkodtam, csak csináltam, amire kértek.
1: Nagyon durva. Igen, és akkor ott kiszálltatok, kikötöttétek magatokat. Mit mondott a csávó, hogy ez mi?
4: Hát ő nem nagyon értette, de azt mondta, hogy mára nincs több repülés, ami nekem egyértelmű volt.
1: Azt a mindenit, Marci. Úristen! Na jó van, hát örülünk, hogy élsz. Köszönjük szépen, hogy elmondtad.
4: Igazán nincs, úgyhogy én köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!
1: Köszi, neked is szép napot, szia.
2: Egy időre a pilótának is elment a kedve a repüléstől valószínűleg.
3: Azt hiszem.
1: Nem csak ilyenkor töröm a fejem, mert ugye ezek az eszközök, ezek nyilván sokszor használatosak, de valamilyen útmutatás mégiscsak kell, hogy legyen. Hogy mennyi, a repülőgépeknél is van, hogy mennyi üzemideje van egy légcsavarnak mondjuk. Vagy mennyi üzemideje van egy sárkánynak, tehát ugye maga a kasznia a repülőgépnek, vagy minden más. Vagy motor, vagy fenetúj. Tehát, hogy egy sárkánynál, egy sárkány repülőnél van-e ilyen, hogy mit tudom, a vászon az mennyit bír?
2: Biztos, hogy van. Szerintem az ejtőernyőnek is van. Tehát az
3: mindegyiknek van. Hát gondolj bele, azért az időjárásnak ki van téve, és bármikor tönkre mehet.
2: Ugyanakkor tehát, ezzel együtt is vannak anyagfáradások.
1: Hát nem bármikor. Legyen már ne bármikor.
3: Hát jó, de most ugye ugyanott van, hogy használati eszköz, és azért neki is megvan az a szavatosság. Aztán te is tudod, nyilván lehet, hogy egy ilyen falunapon lévő ember sárkány repülője nem biztos, hogy ugyanaz a jogszabály, működik, mint egy grippen.
2: De az is benne van, igen, hogy a használati időn belül történik valami olyan.
1: Persze, tört, anyakiba.
2: Repülőknél is van.
1: Gyártási hiba, simán. Igen. Ja. Jó, játszunk egy hangcsapdát, jól mondom, ugye?
2: Hungary Machine lesz.
1: Hungary Machine.
2: De amúgy jó.
1: Mind a kettő hasonlít egymásra. Összetéveztem ezt a két játékot.
2: De mind a kettő van.
1: Hang, mind a kettő.
2: Lesz ma mind kettő, ugye nincs gáz.
1: Tehát ez most Hungary Machine.
2: Az lesz.
1: Köszönöm, Gyuri.
2: De nem sokára lesz a hangcsapda is.
1: Hang. 0-20-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 7 perc múlva, a vonalban pedig Ági. Szia Ági, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt! Ági, hogy vagy? Mi van? Aggódom picit.
2: Izgulok egy kicsit.
1: Ja, azért van egy.
2: Aha. Amúgy minden rendben.
1: Minden rendben. Honnan hívsz?
2: Gyöngyös Solymosról.
1: Az Gyöngyös közelében van, vagy tök máshol?
2: Igen, nem, Gyöngyös mellett van.
1: Oké. Okay. Jó hely?
2: Jó, igen.
1: Mert a környék szép? Igen.
3: Biztos.
2: Igen, igen.
1: Igen. És mivel foglalkozol?
2: Én építőiparban dolgozom, okay. Mint a kiadőkészítő vagyok.
1: Szuper, köszönjük szépen. Ági, kezdjük el. Szerintem ez nem lesz talán nehéz. Jó, megmutatom, és akkor majd dolgozunk rajta, jó?
2: Jó, jó, rendben. Köszönjük.
1: Figyelj.
4: Aki lány után zokok, az nem normális. Utána megcsinálom, de mit mond nekem a bűnöm? Miért szóval mérges vagy rám?
1: Nem ebben van, ahol van a gyík?
5: Hát,
1: nem ebben van?
5: De az, egyébként az együttes nem? Az ugyanaz.
1: Az együttes, igen?
5: Igen.
1: Na, bocsánat.
2: Úgy kezdődik, hogy bolondak és üreglányok.

0: Ki az, aki sírt egy lány után itt ebben a társaságban?
1: Hát ti!
0: Ne szólalj már meg!
2: Ja. Vannak pillanatok, amiket nem kell
0: elmondani. Most valamás, Ati sírtál már lány után? Feltette a kezét, Ati sírt.
3: Ma reggel utoljára
0: szerintem. Lacika?
4: Minden lány után sírok.
0: Na most ne. Ez amikor a humorba viszed, az már jó, látszik, van, hogy szégyeled a, nem, igen, szégyeled a múltad.
4: Jó, akkor nem, akkor nem. Akkor nem.
0: Nem sírtál egy lány után soha. Én igen. Nem, Gyuri, te?
3: Természetesen sírtam.
0: Na, ennyi. Ez a férfias bevallani. Uh-huh. Nem állandóan leplezni a nyomorodat.
4: Ne arra, hogy megpróbálom mától nem leplezni a nyomoromat.
0: Bocsánat, Ági, te nyertél.
5: Így van.
6: Szuper, nagyon örülök.
1: Nyertél egy bocsizacsit, benne egy baseball sapkát, meg egy bögrét, és Anett a műsor után keresni fog.
6: Oké, és rendben. Nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek.
0: Neked is hívunk majd. Köszönjük szépen. Szia!
6: Sziasztok!
0: Szia. Na, gyerekek, jövök vissza. Ez jó lesz, illetve nem tudom, milyen lesz. Ez most tényleg egy olyan, hogy a Gyurival elkezdtük, a megfejtéseket nem néztük meg, és akkor azt mondtuk, becsuktuk így a kvíznaplót, hogy na, ezt akkor most megcsináljuk holnap.
3: Igen, na, ezt akkor most Anetti, mert ő a kvízmesterünk, ugye megint?
0: Így van. Hogy miről szól ez a kvíz, ilyen még nem volt, és ez nem mi csináltunk, mert elmondjuk, hogy kicsak nem akarjuk most előre elmondani, azért, mert akkor előkeresitek. Szóval melyik magyar dalban szerepelnek ezek a fura kifejezések? És itt lesz egy jó pár fura kifejezés magyar dalból.
1: Nagyon komoly.
0: Most töröm a fejem, hogy nekem eszembe jut olyan magyar dal, amiben van olyan kifejezés, ami szerintem nem illik oda. Volt már egyszer, akkor a Gyuriéknek meséltem most.
3: Volt, igen, meg talán valami LGT is volt egyszer, amit így nézegettél nagyon, beszéltünk is róla.
0: Igen, az LGT-nél a roppantul tudom élvezni. Tehát ez a roppantul tudom élvezni, nekem ez olyan, így sajnáltam a presszert. Hogy...
3: Ez hány ezerszer el kellett énekelni.
0: Igen. Na mindegy. Szóval ilyenek lesznek. Most azért mondom, hogy a Gyurival kipróbáltuk, hogy nem tudjuk a megfejtéseket, de egy párat, és mindegyiknél azt mondtuk, hogy basszus, ez nagyon ismerős, megvan. De
3: igen,
0: nem volt
3: mert meg. Ezeket megjegyzi az agy már csak azért is, mert csodálkozol, hogy ilyen furcsa, vagy adott esetben ilyen baromságot hogy lehetett beírni egy dalszövegbe, de utána ebből kiragadva már nagyon nehéz, úgyhogy itt most taktikáznunk kell.
1: Igen, az volt, hogy megvan, és nem jutott eszetekbe.
0: Nem.
1: Tehát semmi, de nem is jöttél rá, és utána ugye nem is próbálta meg senki a megfejtést megtalálni.
0: Ezért kell egy módszerhez folyamodnunk. Mindannyiunknak te is találgatni fogsz, Évi.
1: Hát gondolhatod.
0: Tehát te Zoltán Erikától kezded a magyar zenei irodalmat.
3: Úgy szorítok, hogy legyen benne Zoltán Erika neked.
1: Figyeljetek, zenében sem vagyok erős, és filmekben is, de sem.
3: De
1: szóval itt vagytok ti, és megyek veletek. Ti mindent kifogtok rá, és a végén én fogom mondani a megfejtést.
0: Még az is lehet, de ugye valamilyen technikával neki kell állnunk. Tehát elhangzik véletlenül egy sor.
3: Igen, vagy csak lehet, hogy egy-két szó,
0: és valahova azt próbáljuk, nem tudom, a szöveg környezetét megtalálni, jó. Vagy egy rímet rátalálni, vagy valami, hogy tényleg valahova jussunk.
3: Stílusából tudunk-e majd következtetni az előadóra? Jó. Tehát ez mind próba.
0: Anett lesz a quizmaster, aki retteg.
1: Igen, miattatok.
3: Ennyire féltesz minket?
1: Igen. Ne féljél, Anett, én nem tudok semmit, te pedig hát annál jobb vagy.
0: Melyik magyar dalban szerepelnek ezek a fura kifejezések, és hetet megpróbálunk mi megfejteni. Hármat hagyunk nektek, drága hallgatók, aki ugye 8:30 után jelentkezik, az egy bocsi, zacsi full summer szettér megteheti ezt. Jó? Tehát 3 kérdést meghagyunk nektek. Jövünk vissza ezzel a nagyon furcsa kvízzel a hírek után.
7: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
11: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
12: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
14: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel

0: Premier Outlet Budapest.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Hővédelmet kapnak a sorompók, több mint egy év után bukott le a brazil álgyermek. 30 fok körül lesznek ma a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskolakezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta, vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár. Ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítandó utalványként kapják meg a jogosultak. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetője.
6: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készít. El. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
5: Hővédő bevonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV, az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. 14 hónapon át gyereknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bántalmazás elől menekült, ezért egy család befogadta, és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használ, amit később be is ismert. A bíróság csalás és hamis személyazonosság miatt szabadságvesztésre ítélte. Nagyrészt derült, gyengén felhős időnk lesz ma. Délnyugaton előfordulhat zápor, délen zivatar sem kizárt, másút nem lesz csapadék. A szél néhol megélénkül, meg is erősödik. Általában 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél pár fokkal hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap napos, változóan felhős időre számíthatunk, 27-32 fokkal. Esőre csak kicsi az esély. A hét második felében visszatér a kánikula.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat ugyancsak lezárták. Olvasható az útinform oldalán. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 10 perc. Jó reggelt újra, jó reggelt, szevasztok. Itt vagyunk, itt van Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, hello.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Jó reggelt, drágáim, a meghatódottságtól remegő kézzel írom ezt az SMS-t. Igen, eljött a nap, főnikém, a kis pöpi ma 18. Most is hallgat titeket, és az öreg pöpi is. Köszönöm a megemlített pöpi a hentes.
3: Ó, hát nem is tudtam, hogy van egy 18 éves kis pöpi. De jó, Isten éltesse.
0: Igen, nem is láttuk még. Úgy néz ki, mint te pöpi, nagy pöpi.
2: Csak kicsiben.
0: Csak kicsiben. Igen, na jó, hát Isten éltesse, hát pöpike, gratulálunk meg hát neked is, mint apának. Nyilván. Valaki kér egy kis edukációt, így nevezi. Amikor jelentkeznék a Hungary Machine-re, akkor mit kell hallanom? Foglalt, foglalt, foglalt, még hatszor, aztán kicseng. És a bolond Tibi azt hiszi, hogy hú, itten majd felveszik. Poénból az itten, mert vicces, aztán semmi. Köszi a választ, arigato CNC-s. Tipcsi, üzeni ezt nekünk. Nem bonyolítsd ezt, tehát nem lesz, hogy foglalt, foglalt, és nagyon sokat vársz a foglaltra, és bet is kicsenk, hát ilyen nincs a világon.
2: Akkor próbáld újra.
0: Ilyen még Japánban sincs.
1: Pedig azok mindent tudnak.
0: Azok mindent tudnak. Igen. Nem, hát akkor újra kell próbálni. És ha kicseng, akkor van esélye arra, hogy felveszi a Gyuri, ha éppen nem egy másik vonalon beszél.
2: Igen, de azért nehéz ez, mert egy valaki kerül játékba, tehát hogy ez mindig a vége egy ember.
0: Igen, ez olyan, mint hogyha megkérdeznéd, hogy ez a lottónyeremény, kedves szerencsejáték ZRT, ez hogy van? Tehát, hogy én ezt most akkor, ha én beküldöm, akkor várjak, míg megkapom? Alapvetően igen, de nagy eséllyel nem fogod. És ugyanúgy... Tehát...
2: Tudja, hogy ezeket a kérdéseket is a lottózás első 50 évében feltették.
1: Igen, azért azt megnézem azokat a leveleket.
2: Ugye 44 évig azért bírjuk ezeket mi is, igen.
0: Igen, igen, igen. Na jó van, gyerekek, most akár hiszitek, akár nem, quizelünk, és ugye mi ezt a magyar, szép magyarra is leírt szót, KV, hosszú ízé, mégiscsak úgy mondjuk, hogy quiz, ezt a Gyurinak köszönhetjük.
2: Ez nemzetközi, igen, így mindenki érti.
0: Így mindenki érti. És a lényeg az, hogy teljesen véletlenül jött, tegnap nézegettünk mindenfélét, és akkor az egyik hírportál, majd el fogjuk mondani, hogy melyik az, egyik hírportálban láttuk ezt a kvízt, és azt mondtuk, hogy ez annyira jó pofá lehet, először nézzünk bele, így szól a kvíz, hogy melyik magyar dalban szerepelnek ezek a fura kifejezések. Igen. És a fura kifejezésekben az a szép, hogy megütik a füled, és ezért emlékezel rá. De... azt nem biztos, hogy kiváltja, hogy tudod, hogy melyik dalban.
2: Igen, még sokszor általában ilyenkor még oda is csapsz valahova, hogy miért kell ebbe a dalba ez a szó, vagy ez a mondat, és mennyire ügyeség. És amúgy meg emlékeztet valamire, de hogy ezt hogyan fejtjük meg, erről fogalmam sincs.
0: Én sem tudom. Én sem tudom, a Gyurival elkezdtük próbálni, de nem úgy, hogy megnéztük volna a megfejtést, hanem csak úgy, hű, ez tényleg ismerős. Emlékszel?
1: Igen, igen, mert felolvasta Gyuri az első kérdést, és elkezdtetek rajta gondolkodni, és nem jött a megfejtés. Tehát mondtátok, hogy megvan, megvan, nagy csönd, nincs meg.
0: Igen,
1: és akkor
0: érzett igen,
1: a vége, és akkor mondtuk, hogy akkor ez jó lehet, mert hogy nem tudja senki a választ.
0: Viszont, ugye most ennek nekilátunk, és Anett mindent tud, Anett a kvízmester ilyenkor, ő ezt nagyon utálja, ezt a feladatot, mert amikor Anett kap valamit felelősséget a kezébe, ez nem tud mit kezdeni, és mint egy forró krumplit dobja el.
3: Ez nem igaz, mindig becsülettel felkészülök.
0: Persze, csak szeretnéd már letudni. Szeretnéd már azt, hogy holnap legyen.
3: Nekem elég, ha 10. Nem, jó lesz ez a kvíz. Kicsit féltelek benneteket, de lehet, hogy csak én aggódom túl.
2: Igen,
3: ezt.
2: Projektálsz, de magadat félted, csak ránk vetíted igen. Ezt ki.
0: A helyzet az, hogy aztán Atit is megkértük, hogy ő is nézze meg ezt a kvízt, és az ide vonatkozó, tényleg azokra a furcsa szavakra, vagy furcsa mondatra vonatkozó zenei betéteket, azokat keresse elő. Tehát ezek itt vannak, meg tudjuk hallgatni majd.
3: Én is féltem Atit is.
0: Félre nyúlhatott ő is.
2: Sikerült-e megtalálni azt a dalszöveg részletet? Hát magyar részletek, szóval hogy csak nem vesztetek el benne.
3: Nem, dehogy is. Hát én is megtaláltam, Ati is megtalálta. Nyúj, ez poén volt. Csak tényleg nem vagyok humoros.
0: Atya úristen, tényleg nem vagy humoros. Ez mondjuk ki ma. Jó? Ez 2026, augusztus 25, 8 óra 15 perc. Ezen a napon és ebben az órában, percben kijelenthetjük, hogy Anett nem humoros.
3: Legyen így.
0: Na jó, gyerekek, neked ugye a zenei művetséged Zoltán Erikáig nyúlik vissza.
1: Abszolút.
2: De ott meg is állt, nem?
1: Meg azzal a pillanattal, ahogy meghallottam, ott be is fejeztem.
0: Nem. Azért onnan te elindultál valamerre. Van egyébként olyan előadó, akit te szívesen megnézel magyar előadó koncerten, hogyha adódik?
1: Hát, nem igaz. Hát,
0: mindenkinek van. Nyilván, vagy nyilván Rózsi, Charlie, Ruzsa Magdi, ebből a háromból mindenki szeret valakit.
1: De például a Bródi napra elmentem volna a Szigetre, vagyis erre a nulladik napra, mert ezeket a dalokat nagyon szeretem. Okay. Tehát, hogy azért inkább egy ilyen kulturált és műveltebb műfaját. Úgyhogy, tudnék mondani, te tudom, ez a Tídeni, meg Betonhofiról is hallottam.
2: Ne is menj bele a sűrűjébe, Évi, el fogsz veszni.
1: Tehát, hogy ezekről már hallottam.
0: De hát tud lenni, Tankcsapda tud lenni.
1: Azoknak a dalait is ismerem, de nem az összeset, meg fölismerem őket az utcán is, tehát, hogy meg vagyok velük.
0: Jó, ez a lényeg. Egy komoly popképzésen vagy túl ezek szerint.
2: Már felismerem az énekeseket az utcán.
1: Igen, de a Tankcsapdán is azóta körülbelül, amióta ismerlek.
0: Lesz-e bárkinek valamilyen stratégiája? Gyuri?
2: Én szerintem megpróbálok majd a stílusból következtetni arra, hogy ki lehet az előadó. Amennyiben majd lesz egyébként egy picivel több, mint egy szó. Mert lehet, hogyha a feladvány egy szó, akkor még stílus se tudok, akkor maximum rímet próbálunk rá faragni, és akkor hát, ha abból beugrik valami, nem?
0: Hogyan dolgozzunk? Mi hárman egy team vagyunk, vagy egymás versenytársai?
2: Szerintem kezdjük úgy, hogy egymás versenytársai, aztán a végén úgyis összeborulunk, amikor már nagy a baj. Nem?
0: Nagy a kétségbeesés, jó. Anett a quizmaster, Anett elmondja azt a sort, vagy azt a szót, vagy bármi ez a furcsa szó, vagy szavak a magyar popdalban, és akkor innentől mi találgatunk.
2: Anett olyan arcot vágunk, zattam neki az előbb felfelé, hogy siker lesz, olyan arcot vágunk, mint én, amikor a bungee jumpingról le kellett ugranom nagyjából.
1: Kényszer mosoly.
0: Na Anett, jöhet az első. Ja, bocs, annyi a hallgatóknak, hogy mi hetet próbálunk megfejteni, hármat hagyunk nektek majd 8:30 utánra. Oké, okay, Anett, kezdhetjük.
3: Jó. Melyik régi slágerben bukkan fel a Salgovácné, aki túrós buktát sütöget? Rész.
2: Ez valami régi.
0: Salgovácné, túrás... Énekelve.
2: Túrás buktát
0: sütöget.
2: Salgovácné, túrás buktát sütöget.
1: Ez nagyon gondolkodom.
0: Pedig nagyon ismerős.
1: Nagyon ismerős.
2: Mirimerre, ütöget például.
1: Salgovácné,
0: túrós buktát sütöget. És ez nem egy bugyuta dal, szerintem.
2: Hát, dehogy is. Biztos nem.
0: Ez egy intellektuális dal, csak tényleg furcsa, szerintem LGT.
3: Nagyon rossz irányba vagy,
0: akkor
3: barátom.
0: Fonográf.
2: Nem ilyen Gedeon bácsi stílus ez? Csak
0: de az is lehet, igen, az volt a másik irány.
2: Mert ott van ez a nagyon megszemélyesítés, meg nevekkel dobálózás.
0: Akkor Salgovácné túrós buktát sütöget.
2: Tehát arra gondolsz, hogy korabeli rapper lesz?
3: A Gyuri, hogy mondjam?
0: Várjál, valaki nekem írt.
1: Ki ez? De nem segíthetnek neked.
0: Na, az majd nekem segítettek
3: de
0: most.
3: De a Gyuri meg kimondta az előbb, csak te meg nagyon jól ráültél, és meghallgattam.
0: Mit?
3: Hát, hogy ez a Gedeon bácsi.
2: Nem mondod, de. Komolyan.
0: Yeah, Gyuri!
2: Azt a mindenit.
4: Salgovácné, túrós buktás sütöget.
0: Azt a mindenit.
4: Azzal akar kedveskedni a mesternek, ő egy keveset.
2: Hát ez nem tudom, hogy az agyam milyen hátsó szegletéből hívta.
0: De onnan.
1: Ez ott, amikor Brüsszelbe itt.
3: Ez egy 71-es dal, és egy hangos pletykás női társaságról szól, akik egy fodrászüzletben ülnek, igen.
0: Salgovácné túrós buktát sütöget. Ugye milyen ismerős volt, és nem volt meg.
2: Igen. De lehetett következtetni abból, hogy tényleg ilyen karakter jellemzés van benne, és az nincs sok dalban.
0: Én meg azt hittem, hogy ilyen, hogy LGT-en mindenki másképp csinálja. Ott nagyon sokat énekel, nagyon sok szöveg van, és akkor valahogy egy olyanban valahol benne van a Salgovácné.
2: Igen.
0: De igaz, te mindenkinek tudni kellett volna.
1: Én Kispál és a Boltra gondoltam még neki.
0: Neked Szécsi Pál mond valamit amúgy?
1: Igen, hallottam.
2: Mert messze van a Kispáltól azért.
0: Kis Szécsi Pál.
2: A reked Szécsi Pál.
1: Na.
0: Következő.
3: Jó. Melyik zenekar énekeltem, csak a gázgyár esett rám?
0: Mi esett rám?
3: Gázgyár.
2: Egy gyár?
1: Ajzé!
2: Na, de Évi, ez a te pillanatod.
0: Énekeld el, és akkor meg lesz.
1: Gázgyár.
0: Csak a gázgyár esett rám.
1: Nem az a...
0: De ez szoci, nem? Ez szoci.
3: Ez csak a gázgyár. Igen, és ironikus.
2: Hát biztos, hogy nem a Fluortomi írt ilyet, azt tudja.
0: Nem. Igen, ez gázgyár, szoci és valószínűleg ilyen nyomorult rockzenészek, mert ugye nyilvánvalóan nem, tehát nem Karda Beáta énekelte ezt.
3: Nem, dehogy is nem.
1: Azt tudom, hogy amióta... Nem az Erika.
2: Akkor te hagyat is dőlsz, hátra dőlsz.
0: Ez egy férfi zenekar.
3: Ez egy férfi zenekar, igen.
2: Az biztos, hogy mióta én zenét hallgatok, azóta már nem divat a gázgyárral, hogy bűvészkedni dalszövegben. Igen. Tehát ezt szerintem előttem.
3: 88-as a dal.
2: Akkor születtem. Akkor.
3: 88.
0: Csak a gázgyár esett rám.
3: Igen.
2: Mi lehet a... Mi lehet a...
3: Sok dalukról beszéltünk már.
1: Ami nem jó vagy jó?
3: Nem, különleges. Tehát, hogy nem a kornak...
2: De mondjuk a különleges, tehát ez valamilyen paródia.
3: Igen, azért mondtam, hogy ilyen ironikus.
0: 88-ban. Hát ki volt ironikus 88-ban is zenekar?
3: De nem is biztos, hogy... De azért ebben van ironia.
0: A KFT volt ironikus.
3: Igen, a KFT. Ez a KFT dala. Gázját.
2: De Vágó István nem úgy csinálta, legyen ön is milliómosban, igen, hogy ahogy hangosan gondolkodott a játékos, akkor elvágt, az lesz az.
3: Igen, nem.
1: Hadd legyen már, igen, tehát attól, hogy ki mondja, nem mond rá, mert lehet, hogy én is azt mondom, hogy ez a megfejtés,
3: én
1: és akkor
3: akarom,
1: én
3: hogy a Gábor győzzem.
0: De például Gyuri meg majdnem el, hát a Széchi Páltól már eltávolodott 2 kilométerre, amikor elismertétek a Gyurit. Neked kellett visszahoznom. Na jó, harmadik.
3: Jó. Kinek a dalában szerepel a szélzsák?
1: Én tudom!
0: Oh, jó, hát azt
1: Gondolj, Gyuri!
0: Igen, Évi, nagyon jó!
1: Egy pont!

0: Emlékszel, Gyuri, amikor ugye én kritizáltam a Reptér című dalt. Igen. És amikor itt ült Gyuri, meg Klárika, akkor én elmondtam nekik, nincs a bajjal semmi, vagy a dallal semmi baj, mert ez egy nagyon jó dal, csak nem lehet egy dalba olyat beleírni, hogy szélzsák, meg portugál. Igen. Emlékszel, és úgy röhögtek, olyan nincs, hogy egy dalban igen. szerepel az a szó, hogy szélzsák, meg és portugál.
1: És milyen jó, nem? Tehát azért megy ez a dal azért, hogy benne
0: abszolút
1: van.
0: Abszolút jó. Meg hogyha úgy veszed, hogy ez egy francia szó, szélzsák. Igen, tehát hogy egy francia chansonban azért ez másképp.
2: Jó,
0: nem? Igen. Oh, mi amour. Nem, hogy mon chéri, a szélzsák. Igen, jó, bocsánat.
2: Nagyon jó, volt még a hangod is hozzá.
1: Igen, jó.
3: Jó, de ebben a dalban még van, tehát ez a német csekket pénzre vált, tehát az is egy olyan fordulat, ami simán ebben a játékba bekerülhetett volna.
1: Jó, de azt is tudtad volna egyből.
2: De nem hiába kapták fel a fiatalok, tehát pár éve a fesztiválok egyik elmaradt.
0: Kedvence,
2: így van. Így van, pontosan.
0: Következő.
2: Melyik előadó vagy zenekar dalában hangzik el a hullajó a szipkád, és ha bedobok egy csumát, mondom.
3: Jézusom.
0: Hát nekem van erre egy tippem, mert a szipka szó... Az a női lábnak egy elismerő szava, hogy, tehát egy vékony, szép női láb volt a szipka, bizonyos, hogy is mondjam, előadó tollából.
3: Bárki is, az biztos, hogy túltolta a szlenget. Tehát, hogy
0: túltolta a szlenget, gyakorlatilag szlenget gyártott, és hogyha most azt mondom nektek, én csak tippelek, hogy ő az, aki ezt az egész jampi világot ide Magyarországra hozta.
2: Akkor nagyon jó irányba tekereksz.
3: Hát akkor...
1: tanul. Vágul.
3: De akkor mondd ki, ha te tudod.
0: Hát én azt gondolom, hogy Fenyő is a Hungária.
2: Uh-huh. Így van.
0: Igen?
2: Vagy. Duci Juci.
4: Úgy bírom a dumát, hulla jó a szipkán, bedobok egy csumát, akkor lerúgom a csukát.
1: Hát nekem még soha nem mondták, hogy jó a szipkám.
0: Hát mert lehet, hogy nem jó a szip.
1: Eszembe se jutott.
3: Ja, ami úgy hápog, mint egy kacsa, az lehet, hogy kacsa.
0: Meg csuka, meg minden, ez nagyon fenyőmik is volt. Nagyon fenyőmik is volt. Jó, jön az ötödik.
2: Ötödik, bizony. Melyik zenekar énekel zsákmányállatról?
3: Ó!
2: Akinek a máját mossák egy névtelen patakban.
3: Az a baj, hogy én meg vagyok.
0: Zsákmány állat, akinek a máját mossák egy...
2: névtelen patakban.
1: Ez egy dalszöveg.
0: Mi van?
1: Hát ez tudja, hogy...
3: Hagylak titeket egy kicsit gondolkodni, mert én meg vagyok azonnal ebben a pillanatban.
0: Bocsánat, de az, hogy Gyuri megvan azonnal, ez elárul valamit az előadóról?
2: Igen. A Gyuri kedvencei között van. De maga az egy, tehát a dal az annyit segítek, hogy 93-as, tehát, hogy de Gyuri egyetemi évei alatt megszületett.
3: Volt, sőt, most megint nagyon megindult a fiatal.
0: Zsákmány állat.
2: Igen.
0: Tovább?
2: Akinek a máját mossák egy névtelen patakban.
0: Ez egy ilyen álintellektuális kezdeményezés,
3: nagyon
0: ugye?
3: Nagyon intellektuális kezdeményezés.
1: Azt a nézést láttad benne? Még végig is mért téged, és oda, nem, csak azt hagytak, hogy tesó, azért azzal legyél tisztában.
3: Na igen, azért vannak dolgok, amivel nem viccelünk.
1: Ez az én pontom.
0: Ez
2: egy, hát ilyen alternatív zenekar.
0: Az.
3: Ez olyan, mint a rosszul lennél.
2: De, hát rosszul is van.
0: Persze, hogy rosszul vagyok.
3: De
2: te tudod?
0: Nem tudom, csak a Gyuriból és abból, hogy ez egy álintellektuális kísérlet.
3: Abból, ezt már helyre tettük egyszer.
0: Abból sejtem, hogy ezek ilyen Pécs környékiek?
3: Na hát oda néz, valaki ráérzett.
0: Tényleg? Igen. Orsú, meg ilyenek?
3: Ott, ó... Hát te meg vagy szerintem.
0: Kispál?
3: Igen.
0: Nem ismertem egyébként.
4: Zsákmány állat máját mosod egy névtelen patakban.
0: Gyuri, erre te mit csináltál?
1: Igen.
0: Ezt meg tudod mutatni? Te most ezt lejátszom még, ezzel mutasd meg, mit csináltál erre? Amikor egyetemista voltál.
4: Zsákmány állat
3: egészségedre. Kocintottam valakivel.
0: És hogy elindultál? Zsákmány, ez megy, tovább, ez durva lesz ez a dal?
3: Beindul egy
0: idő. Zsákmány állat, máját! Tehát akkor azért...
3: Tök jó, hogy ezt magadtól csinálod, mert amúgy, ha kértem volna, sosem művelnéd ezt.
1: Igen.
3: Igen, beindul később amúgy. Le van pörgős része.
0: Bocsit, eltoltam. A hatosra ki nekem létszi, az ötös valahogy átcsúszott. Oké. Okay. Jó, hát
3: de
0: akkor...
3: Szép megfejtés, és a tiéd.
2: Igen.
3: Nem tettünk egyszerűen semmit.
0: De hát te tudtad, tehát igazából csak átengedted. Oké, mondjad, Anett, a következő hatodikat.
2: Jó, lásd, hogy csak bemázolt deszka az imádott bálvány. Melyik zenekar dalában hangzik el ez az érdekes sor?
0: Szerint. Lásd, hogy csak bemázolt deszka az imádott bálvány.
2: Igen.
0: És ez jó, zenekar.
3: Jó képi világ, amit leír egyébként. Tehát, hogy valaki olyan, aki szeret így vizuálisan vetíteni.
0: Uh-huh.
2: Bizony. Nagyon-nagyon jó irányba van.
1: Mikori? Éltünk, nem éltünk.
3: De ő már nem mi a recepció, ezt ki kell találni.
2: De el tudom mondani, ha segítség, hogy mikor. Te nem éltél, Évi? A Gábor élt egyedül.
0: Aha.
2: 67-es a dal.
0: 67-es a dal?
2: Igen.
1: Hát Kolmos, én is tudnék mondani néhány együttest, de életemben
0: nem. De nem, ez most összezavart.
3: Mire gondoltál? Mire
0: gondoltál? Én valahogy a 70-es évekre, és ott volt egy csomó olyan zenekar, akik próbáltak ilyen költőiek lenni. Bemázolt deszka, mi az még egyszer?
2: Lásd, hogy csak bemázolt deszka az imádott bálvány.
0: Az imádott bálvány, tehát most 70-es évekből tudnék olyan zenekart mondani, akit ti nem is ismertek, akire gondolhatnék. Lásd, hogy, és ez zenekar?
2: Ez zenekar, igen. És hát a 70-es években.
0: De 67-ben három zenekar volt, akiről
3: akkor
0: említést lehetett tenni.
2: Például?
0: Generál. Illés Metro Omega.
2: Jó van, köztük van.
3: Aha.
1: És hárman, egyébként hárman vagyunk, mindenki mondjon egyet.
3: Én a Metróra szavazok.
1: Jó,
0: én az Illésre.
1: Akkor én az Omegára.
2: Jó, a Gábor nyer.
0: Oh. Igen! Azt a mindenit. Pedig Brody akkor ezek szerint.
2: Így van, a szöveg.
0: Ez jó,
3: ez tetszik. Nem hallottam még, de meghallgatom.
0: Nem a Májas, a Májas nem tetszik?
3: A Májasot imádom, hát ezt mindig imádom. A Májasot most is hallottam.
0: Gyerekek, ez nehéz, egyet sem tudtunk igazából. A Gyuri tudta a Szécsi Palit. Még egy van.
2: Igen. Jó. Melyik zenekardalában hangzik el, ha hányok az édestől, és izzadok a sóstól?
3: Ó, Istenem, ezt is reflexből fogom rávágni, hogyha nem hagylak titeket érvényesülni.
0: Hányok az édestől, és izzadok a sóstól?
1: Hát ez tudja, hogy Gyuri gyerekkora.
2: Igen.
3: Arról nem írdalt senki.
2: De a Gyuri másik kedvencem.
1: Na, de hát ez.
0: De ez a zenekar nem énekel, hanem szaval, ugye végig?
3: Nem,
0: bocsánat.
3: És nagyon-nagyon jó szövegeket írnak, zeneileg is sok színűek, intellektuális együttes ez is.
0: Van hangszer a kezükben?
3: Nem ennyi, úristen.
1: De mennyi?
3: Azt se tudnád, hova néz.
0: De annyi. Mennyi?
2: 99-es a dal.
0: 99-es
1: hát akkor
0: a
1: dal. Az friss.
0: Hányok az édestől is izgalog a sóstól?
1: Hát relatív a 67-hez képest. Hányok az édestől?
3: Évi megörült, végre egy új dal.
1: 99.
0: De ez ilyen mérges zenekar? Tehát, hogy haragszik a világra?
3: Van olyan, amikor ünnepli a világ, de melankólia benne van, rendesen, igen.
0: Próbáld már előadni, hogy énekli.
1: Igen.
0: Tehát ez a hányok az édestől, és izzadok a...
3: Te megfejted.
0: Vagy hányok az édestől! Tehát, hogy melyik irány?
3: Az a durva, hogy a dalban mindkettő van. És amikor az elsőt elkezdted, akkor azt hittem, hogy tudod.
0: Akkor libabőrös lettél?
3: Hú. Hát ez olyan, mint a koncerten lenni. Adunk még egy-két dalszövegüket.
0: Nem, fogalmam nincs.
1: Rám ne nézzél.
0: A Gyuri, akkor mondd el.
3: Ez a Quimby.
2: Ez a Quimby. Komolyan.
0: Azt a mindenit. Kicsit félek, de arra gondolok, vajon amit várok a sóstól.
2: A hányok az édestől, és izzadom a sóstól. De ez olyan gangstás.
0: Ez a Gyuri köre volt szerintem.
2: Igen.
0: Hát Gyuri, óriási.
3: Én is te nyertél amúgy. Szerintem
0: nem. Én mindig én nyerek, de nem.
2: De nagyon-nagyon ügyesek voltatok.
0: Köszönjük szépen. Hát gyerekek, három maradt még. Drága barátaink, itt írják, hogy Szécsi Pál Gedeon bácsi, ez nem a saját nevetek, ugye?
3: Üdv Gedeon bácsi.
0: Hogy igen, tehát hogy még akartok ezzel ebben játszani, van még három ilyen feladványunk, és a hírek után ezt egymás ellen megvívhatjátok.
1: Így van, úgyhogy a neveteket kell SMS-ben elküldeni, és a Gyuri választ egy fiút és egy lányt.
0: Pontosan 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
8: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
14: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
15: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencette a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
16: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
17: Igen.
16: És ez?
17: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
20: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
19: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
21: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
22: A reklám után...
5: Hírek a Retrórádióban.
2: Rendkívüli ülést tart a héten a parlament, a közösségi médiában toboroznak a műkincs tolvajok. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak, a fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagot. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Eltűnhet a hazai gyümölcsök egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is oda veszett a tavaszi fagyok és a nyári asszály miatt. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsa elnökem.
23: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Erőszakosabbá váltak a műkincsrablók Európában. Az Europol jelentése szerint pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is gyakrabban használnak a múzeumfosztogatók. A hagyományos elkövetők mellett már olyanok is vannak, akik a közösségi médiában toboroznak alkalmi tolvajokat. A célpontok leginkább nemes fémekből és drága kövekből készült, könnyen értékesíthető tárgyak. Nagyrészt derült, gyengén felhős időnk lesz ma. Délnyugaton előfordulhat zápor, délen zivatar sem kizárt, máshogy nem lesz csapadék. A szél néhol megélénkül, meg is erősödik. Általában 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Ennél pár fokkal hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap napos, változóan felhős időre számíthatunk, 27-32 fokkal. Esőre csak kicsi az esély. A hét második felében visszatér a kánikula.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglód térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Bezárták a belső sávot az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 19-es és a 18-as kilométer között Érd térségében, mert ott mozgó munkavégzés mellett kaszálnak. A munkaterület mögött lassulásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Már most nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3904 perc múlva, gyerekek, folytatjuk, ez a kvíz nagyon jó volt. Itt tényleg a Gyuri aratott, Gyuri baromira, én ezzel a szipkával tudtam mit kezdeni, ugye Fenyő Miki tollából.
2: Ez nagyobb fejtés volt egyébként.
1: Igen.
2: Ez a gázgyár volt a másik, amiről fogalmunk sem volt, de azt is elvitted.
1: Na jó, szóval nem egyszerű, és rengetegen jelentkeztetek. Azt a mindenit. Két játékosunk van, akik az utolsó három feladatot majd egymás ellen megfejtik, vagy megvívják. Itt van velünk Fanni. Hello, Fanni, jó reggelt!
3: Sziasztok, hello!
1: Jó reggelt, honnan hívsz, Fanni?
3: Én Nagy Lozsról.
1: Nagy?
3: Ez Soprontól 20 kilométerre van.
1: Oké, az egy gyönyörű környék. És mivel foglalkozol ott?
3: Én fotográfus vagyok.
1: Haj, de szépen mondtad, hogy nem fényképész, nem fotós, hanem fotográfus. Ami picit azt engedi sejtetni, hogy picit többet értesz ahhoz, mint amikor valaki a kezébe vesz egy automata gépet, és egyszerűen csak valamit lekap, és sajtófotóként közli. Ugye?
3: Remélem.
1: Remélem? Tehát, hogy értesz, te tudsz még blendét állítani, meg ilyesmit is.
3: Igen.
1: Jó, oké. Na jó, a partnered, illetve hát az ellenfeled az Ádi. Szia, Ádi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, te honnan hívsz?
4: Én Berettyóújfaluból.
1: Oké, és te mivel foglalkozol?
4: Áruszállító vagyok.
1: Áruszállító, oké. Mindkettőtől kérdezem, Fanni, először tőled, hogy eddig hogy ment volna ez? Ugye 7 kérdés volt, nem volt annyira egyszerű, fura szavak magyar dalokban.
3: Az az érdekes, hogy 30... Ó, nagyon visszahallom magam.
1: Azt nem tudom, hogy...
2: Pedig nálunk nem jössz vissza. De mindjárt szólok.
3: Szóval 32 éves vagyok, de nekem a retrók jobban mentek.
1: A retrók jobban mentek, aha. Oké, de így most mit tudom én, ugye 7 feladványt hallottál, ebből nagyjából mennyi ment?
3: Ha jól emlékszem, 4-et találtam el.
1: 4-et találtam, az nagyon jó. Oké, okay, Ádi, neked?
4: Szerintem nekem is van 4-5.
1: 4-5, oké. Okay. Jó, akkor szerintem folytassuk. 3 feladványunk van, akinek a több pontja van, az kapja. Ati, gyere vissza, megint kiment ez a 8-as feladvány. Na, ilyenkor Ati pattog, mint egy ilyen strandlabda.
2: Bírom, mikor siet.
1: Igen, az annyira mesterkélt. Ugye? Az annyira ilyen.
2: Igen. Szokatlan látvány.
1: Nem lehet elhinni.
5: Nem egy sportos mozgás.
1: Megvan? Jó. Oké, akkor drága Anett, kezdjük el.
5: Jó. Melyik együttes játszotta azt a dalt, amelyben elhangzik a csiki-csuki állapot?
4: Szerelemre születtem, Zoltán
5: Erika. Nem.
4: Nem?
5: Az az
3: Sevelet se nélküled.
5: Így van, igen. De kitől? A dal címe a Sevelet se nélküled valóban.
3: Ja Istenem, kávé, dupla kávé.
5: Pontosan, kávé. Igen.
1: Mi van?
5: Ezen a vonal, ezen leestem.
2: Ez igen.
5: Hát így ismerem.
1: Igen. Így én is.
3: Egy panusinak ezt színig tudni.
1: Alla, Dévi.
5: Köszi a megszólítást.
1: Ja, az nem neked mondta? Csiki-csuki állapot itt volt.
2: De ezt mit bepotoldod a hétvégén, Évi?
5: Nem, én ezt a dalt így ismerem.
2: Ja.
5: Igen, csak nem munkaidőben.
2: Bömböl nálad a konyhában.
1: Nem munkaidőben.
2: Azért is ott bömböl a konyhában ez a dal.
5: Ez megy.
1: De akkor ez a pont Fanni, ugye?
5: Ez a Fanni, igen. A 88-as Interpop Fesztiválon mutatkozott be ez a dal.
1: Ott beengedték?
5: Be.
1: De tényleg beengedtek mulatóst a 88-as Interpop igen. Fesztiválra?
5: Igen, hát ott voltak.
1: Hát, fekete ne. Kávé. Vagy úgy, hogy
5: dupla kávé. Nem, dupla kávé.
1: Ja? Azt, ja. Mindegy, a fekete vonat. Fekete kávé.
5: Így van.
1: Jó, egy pont Fanninál, menjünk a következőre.
5: Jó. Várnak téged a népkonyhák. Melyik zenekartól idézünk?
4: Ja.
1: Várnak téged a népkonyhák.
5: Népkonyhák.
1: Népkonyhák. Én csak azt sejtem, hogy ez is valami szoci éra.
2: Erősen. És a szakítás után ilyen átkozódás, hogy mennyi majd ott dolgozol ott?
5: De már, igen, 91-es a dal, de a jó. Maga a csapat, az már bőven.
3: Pöttyös Kendős?
5: Bizony.
3: Akkor Beatrice?
5: Nagyszerű.
3: A címet nem tudom.
5: Én is egy kicsit.
1: Hát igen, és akkor ez még a kőkemény rockos verziója volt Nagyszeróéknak.
5: Igen.
1: Ha egyáltalán az volt. Igen, Beatrice.
5: Beatrice, oké.
1: Jó, hát azért még az utolsót is nézzük meg, szerintem.
5: Jó. Melyik előadó dalában hangzik el a Fáskerti elvtárs név?
1: Milyen elvtárs?
5: Fáskerti.
1: Fáskerti elvtárs.
5: Több dalában előjön.
1: Ilyenkor nem tudom, mit csináltok, googlisztok, vagy olyan, csak nyög valamelyik ötök.
6: Tudod, falu, mi így szoktuk. Mi így gondolkodunk mindig.
3: Hát ezzel most megvettetek.
1: Oké, Ádi, neked is passz?
4: Nekem is.
1: Akkor mondd.
5: Jó, Cseh Tamás.
6: Cseh Tamás. Na,

0: éves.
1: Ó, Cseh Tamás dalokat nagyon szeretem.
2: Igen?
1: Tényleg.
3: Mm. És tudtad?
1: Ezt nem. Ez nem.
2: Fanni, egyértelműen te vagy a nyertes. Igen.
4: Fanni, gratulálok.
1: Ez
2: azt jelenti, hogy te kapsz egy bocsizacsit teljesen full setben, van benne baseball sapka, van benne bögre is, és Ádi, te viszont választhatsz a három közül valamelyiket.
4: Akkor egy bögrét szeretnék.
2: Egy bögrét, oké, rendben van. Fanni, Ádi, köszönöm szépen.
5: Mi köszönjük a játékot.
2: Sziasztok, hívunk majd.
5: Sziasztok.
2: Hello, hello. Na, jó kis játék volt. Nem tudom, hogy Cseh Tamás meg a Fekete Kávé beköszön ide a popzenébe.
3: Három nagyon nehéz feladvány volt szerintem.
1: Tényleg? Szerintem a tietek sokkal nehezebb volt az a hét.
2: Na mindegy, én egyik el sem tudtam volna mit kezdeni.
1: Hát rám ne néz.
2: Igen. Hát Severed, azt mondja, Zoltán Erika is Kiki is énekelte, szerintem nem.
1: Hát
2: szerintem nem.
1: Mindenki énekelte ezt, tehát most...
2: hogy részegen izé valahol Tisza papjenőn. Igen.
1: Erika is nyomhatta.
3: Már Erika is belesodródott.
1: Én is hallottam tőle.
2: Na jó, gyerekek, van még egy tankcsapdánk, hangcsapdánk. Bár nem tudom ezeket a neveket. Hangcsapda, tankcsapda, Jézusom. Itt van hozzá, ez annyiszor játsszuk ezt a nőt.
1: Mert még nem fejtették meg.
2: De ezt nem fejtett, ezerszer megfejtették. Most legutóbb lehet, hogy nem. Tehát őt állandóan havonta játsszuk.
6: Nem igaz.
2: Nem. Ugye? Ugye, Cika?
3: Lehet, Ati nagyon bírja. Bírod nagyon?
2: Jó, akkor megmutatom, de szerintem ezt már cseréljük. Nem azért, mert szeretjük őt, csak szerintem állandóan
3: van. Ati fog segíteni, hogyha gáz van.
7: Milyen formában ahol ő tanul, a ő tanes tudást akart tenni. Szerettem volt a memhombine, hogy nem telembe olyan érni valamit, ami jó tanul, nem volt.
1: Szerintem könnyű kitalálni.
2: Oké, csak mindig van. Tehát, hogy, akkor, ha ő nem szerepel, havonta soha.
3: Igen, meg te őt is hallgatod, tehát itt könnyű. Nagyon
1: most
3: segítettem.
1: Most majdnem énekeltem volna tőle valamit.
2: 0620 22 22 122.
8: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 7 perc múlva. Van egy balesetünk az M0-áson, az M6-os felé vezető oldalon, Sziget-Szent Miklós leágazó előtt. Ez a 19-es lehajtó, a belső sáv lezárva, és ez Burkus, a kamionos üzente nekünk. Más is írta egyébként.
3: Köszönjük, igen. Két autó ütközött össze, több mint 5 kilométeres a torlódás.
2: Basszus, jó vagyok zenékben, de ebben a quizben elvesztem volna Lacabiáról. Másfajta zenei quiz volt ez.
4: Igen, ez nagyon nehéz volt.
5: Nagyon vegyes volt. Itt volt 90-es évek, 70-es évek, 60-as stílusokban.
2: Egyrészt, másrészt ugye más volt a feladat, tehát tök másképp kellett asszociálni valamire, amiről ott volt, a legtöbb az ott volt, és aztán nem tudtad, hogy
4: igen,
2: hol van.
4: Igen, nem tudtad igen társítani a zenéhez.
2: Igen, Isten király az a játék, istenek. Hát köszönjük szépen. Egyébként a 24.hu volt, csak azért, hogy elmondjuk, azért ő érdemük volt ez, csak azért nem akartuk előre lelőni, bár kora reggel elmondtuk, hogy ne lehessen gyorsan felkeresni annak a két játékosnak, aki játszik. Oké, jó, Andi van a vonalban. Szia, Andi!
6: Sziasztok!
2: Jó reggelt! Honnan hívsz?
6: Jó reggelt, Tiszafüredről.
4: De szép hely az.
2: Igen, az ember azt képzi, hogy Andi ott van egy tiszaparti házban, igen, a férje bedobta a pecabotot, és gyakorlatilag egész nap semmi dolgok nincs, mint csodálni a Tiszát, és enni a keszeget.
6: Ez majdnem így van. Budapestről költöztünk ide pár évvel ezelőtt, nagyjából ezzel a célzattal, de hát azért dolgozni is kell vele.
2: Azért dolgozni is kell. Na jó, de azért valami megvalósult ebből?
6: Igen, egy része igen, mondjuk nem a férjem, hanem apósom horgászik inkább, mert a férjem dolgozik.
2: Aha.
6: De egyébként igen, tehát de nagyon közel a Tiszához, és nagyon jó helyen.
2: De Andi, hogy Budapestről költöztetek oda, ami egy tök jó gondolat, csak milyen munkát lehet ennyire áttelepíteni oda?
6: Hát én vendégházakkal foglalkozom, tehát van 3 vendégházunk, úgyhogy én azt hiszem. Itt helyben, igen. Uh-huh. A férjem meg informatikus, tehát meg azért nagy rész home office-ban tud dolgozni, úgyhogy
2: ja, így, igen,
6: az is megoldható.
2: Jó van, és hogyha kinézel az ablakon, az szép, amit látsz?
6: Igen, tehát mi egy nagyon szép parkos, sajnos nem közvetlenül a Tiszaparton, de egy nagyon szép parkos részen lakunk, nagyon sok kerttel, úgyhogy meg sok munkával már, hogy a kertben is rengeteg dolog van.
2: Na jó.
6: Imádjuk Vogát, mindig szoktuk hallgatni, hogy
2: a kerti dolgait. Istenem. Na, igen, valahogy a Voga jól működteti ezt, mert hozott most nekem, amikor ott volt nálunk, egy csomó ilyen savanyított, nem tudom, van paprika is, meg ilyen csalamádé, amit ők csináltak, cékla, és feltételezem, hogy ez a kertjéből van. Uh-huh. Csak mondom, hogy működik.
6: Igen, ez igen. Nálunk is egész jó, tehát így tényleg egészen jó a termés, még ebben a rossz időben is, tehát én ma éppen paradicsom szósz fogok főzni.
2: Istenem, és azt azért, hogy azt elted, vagy most konkrétan paradicsomos kaja lesz?
6: Mind a kettő. A férjem imádja a paradicsomos kaját, és egyébként eltevésre is uh-huh készítek magunknak télire pizzaszósznak meg.
2: Ja, Istenem, télen imádom. Igen. Na jó van, Andi, kezdjük el a játékot, mutatom neked a hangot.
6: Oké.
2: Okay. Tessék.
7: Milyen formában akkor tanul a tanes tudást akart tenni. Szerettem volt a memhombine, hogy nem telembe olyan érni valamit, ami jó tanul. Nem volt a...
2: Na ki ő szerinted? Ezen valaki megbukott tegnap előtt, vagy ment amikor? Igen.
6: Ő egy táncos komika?
2: Így van.
6: Akkor Oswald Marika.
7: Nem voltam jó tanuló olyan értelemben, hogy nem voltam eminens, de szerettem tanulni. A tudást akartam birtokolni valamilyen formában.
4: Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy baseballsapkát és bögrét, és az adás után Anett keresni fog.
6: Rendben, köszönöm szépen.
2: Köszönjük mi is, szép napot, szia!
6: Nektek is, minden
2: szia
6: jót,
2: szia! Szia, szia! Na! Milyen jó, nem? Annyira jó néha, hogy az ember felteszi ezt a két tök sablonos kérdést, honnan telefonálsz, mivel foglalkozol. Igen. És valamikor kijön egy olyan sztori belőle, ezért szeretem ezeket, mert tudod, elhelyezed valahol a térképen, elképzeled őt, abból, hogy én elképzeltem, és ő reagált arra, hogy egyébként ezzel a célzattal indultunk el annak idején. Tök jók a sztorik.
5: Igen. És kirajzolódik egy egész élet egy pillanat alatt.
4: Igen, és mennyire igaz, hogy Tiszafüredről mindenkinek az jut eszébe, hogy tóparton van egy ház, és igen, akkor ott lakik.
2: Hát
4: és egyébként igen.
2: Mert legtöbb ember, ha volt ott, akkor ezért ment oda.
4: És azért költözne oda.
2: Igen. Jó, Horthy Gábor jön, futball téma. Erling Haaland, a hosszú hajú izé, milyen szőke, platina szőke, norvég, csatár. Ezt most csak azért mondom, hogy hosszú, hogy a platina szőke norvég csatát, mert hogy ugye levágta ezt a hosszú platinát. Levágta a haját. És ezt a YouTube csatornáján úgy nagyjából közvetítette is, de fel is hívott egy-két ismerős, hogy megmutassa az új frizurát, többek között Ibrahimovicsot, meg Pep Guardiolát.
5: Előre tudta, hogy mindenki ki fog borulni az új haján, és gondolta, ezt megmutatja a világnak.
2: Így van. Ezért beszélgetünk majd Gáborral ikonikus focista frizurákról, és remélem, hogy Beckham előttig is visszamegy ő.
4: Hát jó lenne, mert akkor voltak igazán ikonikus Bundesliga.
2: Igen, de azok szerintem, nem tudom, régen, vagy ezt a Gáborral beszéljük meg? Gáborral.
4: Hát, jobb, ha vele, igen.
2: Igen, mert az ikonikus frizurák előtt voltak olyan semmilyenek. Majd minden, majd erről beszéljük.
5: Egyen focista frizurák voltak, mint az a Bundesliga sérül.
2: Nem, a Bundesliga előtt.
5: Még előtt?
2: Hát nézd meg a magyar válogatottat mondjuk 78-ban.
5: Mindenkinek ilyen oldalra félsült olajos haja volt.
4: Olajos.
2: Na jó, hívjuk Gábort és megbeszéljük a frizurákat vele.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: És bedobta!
14: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
13: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
14: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
13: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
15: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
17: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
17: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után... Társadalmi célú reklám.
18: A fontos idő 2000 óra. 2000

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, ilyenek, klasszikusok, akár rockban is. Ezek közül is folytatjuk majd, de természetesen érkeznek popslágerek is, mint amilyen Billy Joel, Uptown Girl-je. Amivel pedig mindjárt folytatom, az egy olyan dal, amit Diane Warren írt, és eredetileg Céline Dionnak szánta, maga pedig az alapötlete az egész I Don't Wanna Miss a Thing-nek egy Barbara Streisand és James Brolin interjú kapcsán érkezett, ahol Brolin megemlítette, hogy még alvás közben is hiányzik neki a felesége, szóval akkor jöjjön az Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing slágere a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Tapossuk az utolsó nyári napokat, bár az biztos, hogy szeptemberben is lesz majd részünk igazán nyárias időjárásban, nem feltétlenül az időjárás miatt mondom, de ezt hallgatóink pontosan tudják. Akár rendelkeznek iskoláskorú gyerekkel, akár nem, valahogy megváltozik ilyenkor. Egyrészt a pezsgés, a zsezsgés, ugye mindenki szép lassan visszatér a szabadságról, és egyszerűen visszarázódunk a nyári üzemmódból az őszire, amiben valahogy több munkát szoktunk belepréselni. Akárhogyan is, ha még az utolsó napokat használják ki a pihenésre, vagy éppenséggel már belevetették magukat a munkába, akkor szerintem pont jól jönnek a slágereink, most éppen a Bananarámával, a Venus.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Balesetekről is kaptunk hírt itt a Retro Rádióban. Az egyik az M5-ösön történt, Ócsa térségében Budapest felé több autó ütközött, és a torlódás meghaladja 4 kilométert. A másik pedig az M0-ás déli szektorában, Alsó-Némedi közelében történt, az M1-es felé vezető oldalon, a 27-es kőnél, és itt is több kilométer hosszú torlódásra kell készülni. Jó utat kívánok tehát, az SMS számunk 0620-22-22-122. Azért lesz majd nagyon szép, romantikus szám a Senza Una Donna, de most hallgassuk már Whitney Houston-t az I Wanna Dance With Somebody-ban.

0: Ők legnagyobb slágerei a Retro Rádió, és folytatjuk már is az I've Been Missing You slágerünkkel. És itt lesz a Queen is egy igazi klasszikussal. Tizenegy óra után is várom tehát a hallgatóinkat a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital 1 literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Megszűnt a krízishelyzet a villamosenergia ellátásban. Állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Majd. Már nincs krízishelyzet a hazai villamosenergia ellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamosenergia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egésznapos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Minden 5. nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együtt az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Edman Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
11: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
10: Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt az időnket délután 2-ig. Tartsanak tehát velem és a slágerek.

zenék szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sok minden miatt emlékezetes tud maradni egy nyár. Azt hiszem, hogy az idei sok mindenkinek. Egyrészt globálisan is a hőhullámok rettenetesen megviseltek bennünket. A szárazság azóta is sújtja ezt az országot is, és úgy általában is nagyon sok területét, akár Európának is. Szóval, ha másról nem, emiatt biztosan emlékezetes marad. És persze jó néhány ismert, kedvelt embert is elveszítettünk. Így többek között a Bombon énekesét, Szolnoki Pétert is, akit az imént hallottunk Aucsillával közösen a Féltelek slágerben. Egy nagyon szép duettel is folytatjuk majd, a Papa Roach Carrie Underwooddal közösen a Leave a Light On-ban érkezik hamarosan, előtte pedig MC Hammer dobja fel a hangulatunkat. Can't touch this.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Bár még csak a keddet tapossuk, de biztos, hogy sokan várják például azért is a hétvégét, mert hogy szeretnek valamilyen bolhapiacon, kirakodó vásárban a régi kincsek között kutakodni, mert valóban lehet még kincseket találni, akár olyanokat, amiket a kedvünkre tudunk alakítani. Egy kis csiszolás, egy kis újrafestés, és már is új életet tudunk lehelni, akár kisebb, nagyobb bútorokba, de akár lehet találni tényleg ruházati kincseket, használati tárgyakat, vagy ékszereket is akár. Nekem több nyakláncom is van, ami vintage. Kíváncsiak vagyunk hallgatóinknak, mik a legjobb szerzeményeik, mit szeretnek a legjobban, én is elmesélem majd, de természetesen kíváncsian várjuk, hogy az egy konyhai gép, vagy akár egy nagyobb gép, bármilyen masina szóba jöhet, ami akár tud a saját kerekein közlekedni, vagy bármi, amit tudnak használni, vagy csak gyönyörködni benne a hallgatóink. Szóval meséljenek akár az SMS falunkon, akár pedig a Facebook oldalunkon, és jöjjenek a zenék közben a kedvenc slágerek is, a TNT-vel és a Gypsy Kings-el is folytatom.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevem, drágám.
10: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is érkeznek a hozzászólások, ki mit talált használt cikkpiacon, vagy bármilyen vintage boltban. Polírozó és csiszoló gép, 3 euró per darabja. Ez Zolitól kaptuk például. Várjuk a további kincsekről szóló beszámolókat is itt a Retro Rádióban. Miközben folytatjuk majd a hazai slágerekkel, például szól majd a Neuton is. És meghallgatjuk Michael Jackson Black or White-ját is. Mindezekre tehát délután kerítünk sort itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
3: És az autó első a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen,
8: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
10: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
11: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után...
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Bronzérmes a magyar páros az öttusa VB-n. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása. Ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják. Emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőség ellenőrző hatóság működik. Majd. Kétnapos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét napon felszólal. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energia ellátásban, visszavonta a besorolást a MAVIR, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetettek. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Dél is elmúlt már 3 perccel, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és folytatjuk már is a zenék sorát Lady Gagával, Hevesi Tamással, Michael Jacksonnal, szóval érkeznek szépen sorban a kedvencek. Jó étvágyat, elsőként Phil Collins szól.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kapjuk már a történeteket hallgatóinktól. Ki milyen kincsre bukkant? Használt cikkpiacon vagy vintage boltban? Sanci például ezt írta. Én fotómasinákat gyűjtök a régiség vásárokon, és van, hogy a benne maradt filmet is előhívom. Ez egy időutazás és nagyon nagy élmény. Hihetetlen dolgok kerülnek elő. Szuper a műsor. Na hát ez is nagyon különleges. Köszönöm szépen, hogy írtad. Természetesen majd még tolmácsolom hallgatóink üzeneteit is, de hát azért vannak érdekességek is ebben a témakörben, olyanok, amikre lehet, hogy nem is gondolnánk. Hallgatóink közül is biztosan néhányan tudják, hogy egy 80-as évekbeli mondjuk Nirvana vagy Metallica turnépólók rendszeresen több ezer dollárért cserélnek gazdát a gyűjtők között. További érdekességekkel is érkezem, és természetesen további slágereket is játszom. Katy Perry Hot and Cold-ját, az ígért Neoton slágert, elsőként pedig Sert halljuk már is a Believe-ben.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Régiségek, amik nevezhetők akár antiknak vagy vintage-nek. Ez a mai kérdésünk, kinek milyen kincsei vannak, amiket valamilyen módon másodkézből szerzett meg. És már is mesélem hallgatóink üzeneteit. Zsuzsanna például ezt írta. Kedves Piros, az a rádió, amelyen most hallgatom a Retro Rádiót, az is Bolha piacról van, mégpedig Pécsről. Szőlőkompot elrakása közben hallgatlak, nagyon jók a zenék, köszönjük és további szép napot kívánok. Zsuzsanna, köszönöm akkor neked pedig jó munkálkodást a konyhában. Fatime pedig erről számolt be. Volt egy szép piros mintás lábasom, még annó a nagymamámtól örököltem, de sajnos már nagyon kopott volt. Kimentem a helyi bolhára, és hihetetlen módon kaptam helyette egy pont ugyanolyan, csak sokkal szebb állapotú lábast. Nagyon megörültem neki, mert nagyon szerettem benne főzni. Na hát de jó, hogy akkor sikerült ezek szerint beszerezned a nagyi fazekának a replikáját. Egy másik nagymama hagyatékából valószínűleg. Továbbra is várjuk ezeket a történeteket, úgyhogy meséljenek nekünk, mi pedig szállunk együtt hallgatóinkkal. Berecki Zoltánnal mindjárt, előbb pedig jöjjön Samantha Fox, I Only Wanna Be With You.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A használt cikkboltok, bolhapiacok igazi kincses bányák, és mi ezekről a kincsekről kérdezzük ma a hallgatóinkat. Ugye itt néhol fillérekért lehet beszerezni olyat, ami számunkra viszont nagy kincs, de az is lehet, hogy ténylegesen nagy kincset sikerül találni. 1989-ben például egy férfi vásárolt egy festményt a bolhapiacon a kerete miatt $4. És aztán miközben a keretet megpróbálta a saját képéhez felhasználni, a festvény mögött elrejtve megtalálta az amerikai függetlenségi nyilatkozat eredeti 1776-os első nyomtatott példányát. Ezt végül 2,4 millió dollárért árverezték el, hihetetlen találat, az biztos. De nem kell, hogy ilyenek legyenek, amikről hallgatóink beszámolnak, meséljenek nekünk tehát akár SMS-ben a 0620-22-22-122-es számon, akár pedig a Facebook oldalunkon várjuk a történeteket. A folytatás nálunk a Berlinnel a Take My Breath Away, de most jöjjön Laura Branigan Self-Control-ja a Retro Rádióba.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jöjjön a Hungáriával a Csók király.
1: Ő a Csók király.
2: Király, király.
1: Ő a Csók király.
2: Csók király.
1: Ő a Csók király.
0: És meghallgatjuk Shaggy in the Summertime.

0: És egyébként pedig hallgatóink írnak, a ki mit lehet a bolha piacokon, milyen kincsekre bukkant témakörben. Itt van például Merci üzenete. Nekem a miskolci régiség vásáron már nagyon sok mindent sikerült beszereznem. Többek között a gyerekkori teáskészletemet is, aminek azóta is nagyon örülök, el is raktam a vitrínbe. Beszereztem még társasjátékokat és konyhai eszközöket is. Na hát ugye van, amit aztán tudunk használni, és azért örülünk neki nap mint nap, van, amit pedig akkor ezek szerint a vitrínben tudunk nézegetni. Köszönöm szépen a történeteket, folytatjuk majd még.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumpliét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai, ismerjük fel, ha csalók telefonálnak, állami megemlékezés lesz a Mohács 500 emléknapon. Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének. Ilyet a hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
12: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban meg vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozók arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
11: Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egész napos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Magyar bronzérem született az öt tusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Javában a kedd délutánban járunk, egy óra múlt lassan 4 perccel. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. És már is érkezem majd Black Wonderful Life-jával, a Hungária csók királyával, és indulunk már is a Flashdance

0: szeretnék én lenni a csók.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy kipillantok az ablakon, egészen kellemes idő van, legalábbis az biztos, hogy nem hőgutás. Az ország déli felén viszont az is lehet, hogy már záporok, zivatarok is kialakultak. Ma egy gyenge hidegfront súrol bennünket, de csütörtöktől viszont hirtelen intenzív felmelegedésben lesz majd részünk, aminek viszont egy szombaton érkező felfrissülést hozó hidegfront vet majd véget. Ezekre készülhetünk tehát a héten, marad még ilyen szempontból a nyár, de legalább az éjszakák már kellemesebbek és jobban segítik a pihenést. Napközben pedig itt vagyunk mi, hogy segítsük hallgatóinkat, akármilyen idő is van. A bestiákkal is folytatom. Fáj még, ha néha felhívsz. Itt lesz Blackkel, a Wonderful Life. Együtt lehet vele énekelni. Elsőként pedig jöjjön a Culture Beat, Mr. Vince slágere.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nagyon sokan szeretnek a régiségboltokban, vagy akár a bolha piacon nézelődni, vásárolni, vagy akár a vintage ruha üzletekben, ahol lehet igazán olyan darabokra bukkani, amik nem jönnek szembe az emberrel. Én is ezért szeretem egyébként ezeket az üzleteket. Arról nem is beszélve, hogy ez az egyik leggyorsabb módja annak, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat, mert hogy lehet, hogy nem is gondolunk bele, de egy új farmer nadrág elkészítéséhez szükséges víz körülbelül 7500-10000 liter között van. Ez egy ember 10 évnyi ivóvíz szükséglete. Tehát, hogyha használt farmert veszünk, akkor ezt a vizet már is megspóroljuk magunknak. De ha mégis újat szeretnénk, akkor legalább vegyük arra a fáradtságot, hogy alaposan felpróbáljuk, leülünk, legugolunk benne, hogy ténylegesen például akár több órán keresztül képesek lennénk-e ülni ebben az adott ruhadarabban. Majd folytatom még egy csokorra való üzenettel hallgatóink üzenetei közül, ki milyen kincsre bukkant a különböző használt cikk piacon. Amivel pedig már is folytatjuk a United hófehér jaguárja, itt csillog-villog a ház előtt, és jöjjön előbb Madonnával a La Isla Bonita.

slágerei retro rádió. Emlékeztem rá, hogy Ladás Laci hallgatónk is gyűjt, méghozzá 80-as évekből, és írta is, én régi katonai és rendőrségi egyenruhákat, hozzávalókat, és a 80-as évek tárgyai gyűjtöm. Kisebb múzeumom van már otthon. Szép napot. Igen, ebben biztos voltam, és köszönöm szépen, hogy megírtad. Aztán itt van Tamás üzenete. Brown kávédaráló a 70-es évekből, 12 voltos főtaxis autóventilátor ugyanabból a korból. Piacos mind a kettő. A darálóra még alkuttam is, végül szégyentelen 1000 forintért hoztam el. És egyébként használod is vajon? Vagy csak akkor gyűjtöd ezek szerint, és valahol neked is van egy vitrined belőle. Flóri pedig ezt írta, szia Piros, nekem egy WEF Turist rádió a legnagyobb fogásom. Az első kisméretű hordozható csöves szovjet rádió. Telep pótlóval együtt vettem, szerencsémre jóval piaci ár alatt. A rádió kiállításom részben régiség vásárokról épült. Flóri, hát akkor neked is nagy kincseid vannak, ebben biztos vagyok. Na meg nekünk is, úgyhogy mindjárt folytatjuk majd James Last piszkájájával, a YouTube-tól a Without Without You is szól, Dan Apszal, Horival a Bailandót meghallgatjuk, de most jöjjön a szeptember.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lehet, hogy sokakban most ez a tengermorajlós, sirályvíjogós sláger közelmúltbeli élményeket ébreszt fel. Nekem is eszembe jutott a balti tengerpartja, ahonnan tegnap jöttem haza. Dénes Tamás viszont már tegnap is állt a sarat, úgyhogy vele tölthetik a ma délutánt is. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
6: És a sült krumplié.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
8: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrosst már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
10: Túl van a műtéten a balesetet szenvedett Gripen pilótája. Nyilvánosak a mentő kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép tegnap gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál. A pilóta biztonsággal letette a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Észak-Pesti Centrum Kórház honvéd kórház közlése alapján jelezte. A műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait továbbra is vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Már nincs krízishelyzet a hazai villamos energia ellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energia rendszer egyensúlyát és a normál ellátást, közölték. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus, újabb fertőzéseket regisztráltak, de a térségben Észak-Macedóniában alakult ki a legsúlyosabb járványhelyzet. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 beteget azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. A fertőzést a szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed, és az esetek 80%-ában nem okoz tüneteket. Az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek veszélyeztetett. Egyre több területen alkalmazzák a humanoid robotokat Kínában. Egyes ipari és mezőgazdasági munkafolyamatokban is tesztelik őket. Például egy vegyipari vállalat a berendezések ellenőrzését, vagy a mérgező gáz szivárgás felderítését bízza rájuk, de paradicsomszedésben is közreműködnek a robotok, azt is megállapítják, érette a termés. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másút nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható, 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délután kívánok önöknek, a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, az idei nyár, az idei vakáció utolsó keddjén is nagy slágerek, Kylie Minogue-tól kezdve egészen Orsig vagy Gangsta Zoléig, a nyitánya, Bon Jovi.

0: Awesome.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió 7 perc múlva lesz délután. 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és azt gondolják, hogy a hollywoodi filmek mindent ütnek bevétel szempontjából, akkor nagyot tévednek, kapaszkodjanak. Ma egy videójáték sokkal nagyobb biznisz, mondjuk, mint egy igazi hollywoodi blockbuster film. Olyannyira, hogy most bankot robbanthat majd a GTA 6 vagy GTA néven ismerik azt hiszem a legtöbben. Ez ugye egy ilyen rablós, autós, rohanós játék. Nem tudom igazából ezt hogyan lehet kifejezni, de egy kétségtelen, ez most már ugye a hatodik rész lesz, az első piszok nagy siker volt, én tudom, mert a fiam is ezzel játszott, de a legfontosabb, hogy most jön ki november 19-én, 13 év után ugye a hatodik rész, kapaszkodjanak, olyan sokan megvették már előzetesen, vagy lejegyezték előzetesen, hogy tripla, vagy még annál is nagyobb a haszon, csak a haszon, mint amennyiben maga a játék került, és akkor még ugye sokan akkor fogják majd megvásárolni mindezt, úgyhogy elégedetten dörzsölhetik a markukat, akik megvették, pedig ez bizony egy jó 20-30%-kal drágább játék lesz, mint az általános videójátékok szoktak lenni, sőt van egy upgrade-elt kiadás, ami még $20 drágább, ebben viszont olyan extrák vannak, ami miatt a legtöbben ezt fogják megvenni, szóval az összes többi gyártó elhalasztotta a megjelenését novemberről, ez most ilyen a teljes piacot le fogja tarolni, legalábbis erről szólnak most a dolgok, kíváncsi vagyok jó magam is aztán, hogy tényleg ekkora dolog egy videójáték, ezt én sem gondoltam volna. Nálunk viszont nagy dolog.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Depeche Mode-dal vagy a Modern Talking-gal folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután 2:30 után az M0-ás autót északi szektorában Csömör térségében, az M3-as felévezető oldalon a 64-es kilométer környékén szalagkorlátot javítanak, a külső sávot lezárták, ezért van nagyjából 2 kilométeres torlódás mögötte. M5-ös Budapest felé Örkeny és Újhartyán között az 50-es és 42-es kilométer között csövényt vágnak a belső sávban, ezért ott is lassulás, torlódás alakult ki. 46-os főút Gyomaendrődnél egy kis busz kigyulladt a 48-as kőnél, az oltás és a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán halad.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió kereken 3/4-3 van. 83-as fiú Gyarmat térségében Győr felé egy személygépjármű defektet kapott, és a belső és külső szalagkorlátnak ütközött a 42-es kőnélitmus dugóban. Jön a Cutting Crew itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkeznek az SMS-ek. László azt írja, kedves Tamás, az M0-áson a 64-es könél befejezték a javítást, a dugó fel is oszlott. Krisztián pedig, a sofőr Krisztián azt írja, Egerben a 25-ös főút Mátyás királyúti szakaszán, illetve az Árpád út Vörösmarty utcai aszfaltozási munkálatok miatt csak a külső sáv járható a Mátyás királyúton, amiatt a város felé torlódik a forgalom. Köszönöm szépen, cserébe jönnek a nagy zenék, többek között majd a Republik. De játszani fogom majd az abba talán legnagyobb diszkó sikerét is, a Gimme Gimme. Most meg egy egész csomó más nagy slágert, ha velem tartanak a folytatásban itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Trill Zsolt, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész. Legújabb filmje a Föld és Vas hétvégi premierje okán találkozunk ma. Trill Zsolttal várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgyis tett!
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után
2: hírek a Retro Rádióban.
9: Túl van a műtéten a balesetet szenvedett Gripen pilótája. Ősszel elindul a várólisták csökkentését célzó program. Csempészárut foglaltak le a pénzügyőrök. Villányi Eszter vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen baleset pilótája. A vadászgép tegnap gyakorlat közben szenvedett balesetet Szolnoknál. A pilóta biztonsággal letette a kigyulladó gépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Észak-Pesti Centrum Kórház honvéd kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait továbbra is vizsgálják. Ősszel elindulhat a kórházi várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, ezt az egészségügyi miniszter közölte Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, a beteg elégedettségi platformot is elindítják, emellett szeptemberben nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit is, és tovább erősítik a kórházi fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát. A tárcavezető arra is kitért, hogy 2027 elejétől önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság működik majd. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együtt az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Edman Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
10: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést.
9: Hamis ruhákat és csempész cigarettát foglaltak le a pénzügyőrök. Az illegális árut egy bolgár kisbuszban találták meg az M5-ös autópálya Csongrád-Csanádi szakaszán. A NAV munkatársainak figyelmét a fekete fóliába tekert, körberakasztott csomagok keltették fel, mint kiderült, nem alaptalanul. Ezen kívül a kárpit mögé rejtve több mint 1400 doboz adózatlan bolgár cigi is volt. A sofőr ellen jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nyárvégi meleg van, hiszen 26 fokot mutat a hőmérőnk, mindehhez pedig nagy-nagy slágerek. Fogunk majd kávéházban ücsörögni Horváth Charlie-val, vagy éppen a Ketchup Songra rázzuk magunkat majd. A mikrofonnál továbbra is Dénás Tamás. Nyitányként Elton John énekel.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: Vezetés közben minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, ugye ma rengeteg újság, illetve folyóirat foglalkozik azzal, hogy a rendőrség eltűntként kezeli Buzsáki Ákost, aki 20-szoros magyar válogatott labdarúgó, nem mellesleg a Premier League-ben, a Queen's Park Rangers-ben is játszott, a Portóban is portugál bajnok és kupagyőztes lett, és hát nem mellesleg a 2000-es évek elejének MTK-jának egyik legjobb fiatal tehetsége volt. Szórta a gólokat, egy nagyon ügyes focista volt, és egész jó pályafutást tudott be. Most viszont, még egyszer mondom, a rendőrség eltűntként kezeli, ami csak azért érdekes, mert utána az egyik portál megtalálta a Grund FC pályáján, ahol edzőként dolgozik, aztán megint eltűnt, sőt a cikk is eltűnt egyébként arról a hírportáról. Édesapja viszont nemrég nyilatkozott, hogy könnyen lehet, hogy a fia igazából most csak Görögországban dolgozik, hiszen ott is vállalkozik. Hát én most már nem értem, hogy mi történik. Egy kétségtelen, a rendőrségi honlapon továbbra is eltűntként kezelik Buzsáki Ákost. Remélem nincs baja, mert egy nagyon rendes rác, személyesen ismerhetem, és ráadásul még egyszer mondom, egy kitűnő futballista volt. Bízzunk benne, szóljon neki is majd az Abba Gimi Gimi Gimi című dala, vagy Charlie-től a kávéház. Előtte pedig itt a Five egy Queen dallal, ez a We Will Rock You a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Michael Jacksonnal vagy a Magna Cum Laude-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 15 óra 38 perc van. Hamutipró írja, szia Tamás, 73-17-es út egy részét lezárták Pusztamiske közelében, ahol az erdő egy része és a kaszáló is ég most. Húha, köszönöm az információt. M5-ös Budapest felé Örkény és Újhartyán között sövényt vágnak, a belső sávban mozgó munkavégzés van. A munkaterület mögött több kilométer a lassulás és a torlódás. Még egy hír, 46-os főút Gyomaendrődnél, egy kis busz kigyulladt a 48-as kőnél, még oltják.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 06

legnagyobb sláger egy retro rádió, egy perccel járunk, 3:44 után Billie Jane, Michael Jackson egyik legnagyobb sikere érkezik, aki egy hölgy, egy elképzelt hölgy, aki szerint az énekes, a gyermekének az apja. Egyébként Michael Jackson ezt a dalt a bátyai után írta, a Jackson 5-ban számtalan ilyen apasági per indult, Jackson szerint a grupik sok hülyeséget mondtak, egy kicsit erről is szól a most hallható dal. Ez szól most itt

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, és ahogy jeleztem, és az útinform is most megerősítette, az M5-ösön Budapest felé Örkény és Újhartyán között csövényt vágnak a belső sávon, emiatt van dugó. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában viszont nagy slágerek minden mennyiségben, Beri és Váci Eszter Egyedül című dalát is hozom. De itt lesz a Village People, és talán a leges-leges legnagyobb sikerük, slágerük, a YMCA. És még sok olyan dal, amit velünk énekelhetnek majd itt a Retro Rádióban, a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
10: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
11: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
15: Nyilvánosak a mentők kiérkezési adatai. Tanszerekkel is segítik a rászoruló gyerekek iskola kezdését. Kínában már paradicsomot is szednek a robotok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A stat.mentők.hu már elérhető, az oldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában 26,4 perc volt az országos kiérkezési idő. Több mint 1300 rászoruló diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget programnak köszönhetően augusztus utolsó hetében mintegy 100 magyarországi településen, majd több határon túli helyszínen osztják szét az adományokat, iskolatáskákat, tanszereket. A program célja, hogy megkönnyítsék az iskolakezdést. Az Ökumenikus Segélyszervezet is tanszercsomagokat állított össze az iskolakezdés együtt segélyakcióban. Emellett idén az évközbeni fejlesztésre helyezték a hangsúlyt. A rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására gyűjtenek pénzadományokat. Állami megemlékezést tartanak a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egész napos program Mohácson és Sátorhelyen zajlik majd augusztus 29-én. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartáson emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Sátorhelyen maga a csata is megelevenedik majd. Egyre több területen alkalmazzák a humanoid robotokat Kínában. Egyes ipari és mezőgazdasági munkafolyamatokban is tesztelik őket. Például egy vegyipari vállalat a berendezések ellenőrzését, vagy a mérgező gáz szivárgás felderítését bízza rájuk, de paradicsomszedésben is közreműködnek a robotok, azt is megállapítják, érette a termés. Magyar bronzérem született az öttusázók világbajnokságán Kínában. A Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban szerezte meg a harmadik helyet. A számban a dél-koreaiak győztek, és a fehér oroszok szerezték meg az ezüstérmet. Nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, arrafelé előfordulhat zápor, délen akár zivatar is, másutt nem nagy az esély a csapadékra. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok, ennél hűvösebb a Nyugat-Dunántúlon lehet. Holnap kissé felhős, napos idő várható 27-32 fokos maximumokkal, csak elvétve fordulhat elő eső. Csütörtökön nagyrészt napos időre számíthatunk, a hét második felében ismét melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A stúdió környékén most éppen borult az ég, mindettől függetlenül 27 Celsius fokot mutat a Retro Rádió hőmérője.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió, 8 perc múlva lesz délután 4:30, a mikrofonnál Dénes Tamás, Gyuri a vonalban, aki Nyugat-Magyarországon jár, segíts nekem pontosan, hol és mit látsz, mert azt mondod, hogy nagy baleset van.
1: Kőszegi Szombathelyek között a Gyöngyösfalusi Sorompó előtt valami nagy baleset lehet, mert elterelnek bennünket Gencsapátiba, és láttam 3-4 rendőrautót meg mentőt.
0: Ajaj, akkor ez tényleg valami nagyobb baleset lehet. Segíts abban, hogy ez melyik út?
1: Szombathelyről, ahogy megyünk Kőszegen keresztül Ausztria felé, nem tudom hányos, bocsánat.
0: Jó, akkor semmi gond nincs ezzel. Az a lényeg, hogy aki arra autózik, akkor ezt most már vegye figyelembe, tudjon mindenről. Gyuri, neked viszont jobbakat kívánok.
1: Köszönöm szépen, minden jót.
0: Neked is minden jót, jó Gurit, és akkor gyorsan vigasztalásképpen egy nagyon jó zene az Edda és az Opus előtt. Jön a Baker Street Gary Rafferty nagy sikerének feldolgozása az Undercover-től a 90-es évekből itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Nem is olyan sokára érkezik a Village People, vagy éppen Beri Váci Eszterrel, most viszont közlekedjünk. 16 óra 38 perc van, és arról egyelőre az útinformtól jelentést nem kaptunk, amiről Gyuri beszámolt ugye Szombathely és Kőszeg között a balesetről. Viszont az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Ács térségében a 92-es kilométernél az átterelt sávon egy műszakhibás autó vesztegel. A jármű igyekezett felhúzódni, ezért mellette el lehet haladni, de fokozott figyelmet igényel a szembejövő forgalom miatt, a lassabb haladás miatt egyébként több kilométer hosszú már az M1-esen a torlódás. 46-os főút Gyomaendrő térségében korábban kigyulladt egy kis busz, a 48-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a forgalom továbbra is félpályán halad most.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 16 óra 47 percen. A folytatásban egy igazi hangulatfokozó dal a Village People-től. Jön már is a YMCA.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, én azért tartalékolok nagyon nagy slágereket a következő órára is, többek között a vasárnap teltház előtt fantasztikus koncertet adó Siófoki plázson koncertet adó Demjén Ferenc is itt lesz velünk. De játszom majd dalt Eros Ramazzottitól is, nem is akármelyiket. És még egy egész csomó más nagy slágert itt a Retro Rádióban a folytatásban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
6: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
7: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
8: Shell. Go well.
9: Táska?
10: Pipa.
9: Füzetek?
10: Pipa.
9: MacBook?
10: Az még hiányzik.
9: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező, digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
13: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
12: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
14: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Teljesen felépülhet a Gripen balesetben megsérült pilóta. 5 megyében írtják a héten a szúnyogokat. Itt ott zápor is jöhet holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen balesetben megsérült pilóta. A vadászgép tegnap gyakorlat közben hibásodott meg. Vezetője a szolnoki bázisra irányította a repülőt, és a kényszerleszállás után katapultált. A gerince azonban megsérült, operációra volt szükség. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Budapesti Honvéd Kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait vizsgálják. A szokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra az államkincstár közlése szerint. A postások a szokott rendben kézbesítik a nyugdíjakat. Gond volt minden ötödik nyári szabadidős helyszínnel a fogyasztóvédelem eddigi ellenőrzésein. A vizsgálatok a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatódnak, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
10: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalatutak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényes. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
15: Még folyik a harc a szúnyogok ellen, a héten 5 megye 63 településén írtják a vérszívókat. A Balatonnál, néhány Drávamenti településen, valamint Borsodabó-Új-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek. A szakemberek este vagy éjjel permeteznek. Az átvonuló esők ellenére egyébként az időjárás aszályos, az árterek is szárazak, így nagy tenyészőhelyek nem alakultak ki. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik, délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Műszaki hibás autó vesztegel az M1-esen Hegyeshalom felé Ács térségében, a 92-es kilométernél az átterelt sávon. A jármű mellett csak nagyon óvatosan lehet elhaladni a szembejövő forgalom miatt. A lassabb haladás miatt több kilométer hosszú már a torlódás. A 46-os főúton Gyoma-Endrőt térségében kigyulladt egy kis busz. A 48-as kilométernél az oltás és a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán halad. Több szakaszon is útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Itt a félútpályát lezárták, számítsanak torlódásokra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 6 perc elmúlt délután 5 óra, és nem hagyom cserben önöket, továbbra is hozom a legnagyobb slágereket a retro érából. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, hamarosan érkezik majd a Neoton Família, vagy éppen Chris Rea is. Rögtön a legelején viszont az

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Hát nem vagyok egy nagy romkom rajongó, de kétségtelen, hogy van egy-két jól sikerült darab. Ezek közé tartozik a 2003-ban készült Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című vígjáték. Talán emlékeznek rá. 2000-an és Matthew McConaughey voltak a főszereplők, és egy egész jó kis sztori volt ugye arról, hogy az újságíró, akit 2000-an alakított, be akarta bizonyítani, hogy el lehet egy pasit veszíteni 10 nap alatt, Matthew McConaughey pedig azt próbálta bebizonyítani, hogy van egy tuti receptje arra, hogy bármelyik nőt képes magába bolondítani ugyanennyi idő alatt. Tehát mondanom sem kell, hogy az alaptézis működött, ráadásul a két főszereplő a csúcson volt akkor, úgyhogy óriási siker lett a filmből. Azóta eltelt 23 év és kapaszkodjanak. Úgy néz ki, legalábbis 2000-an erről nyilatkozott, hogy jöhet a folytatás 23 évvel később. Azért egy picit öregedtek a színészek, valljuk meg őszintén, nem tudom, mi lesz a végeredmény, de ha csak fele annyira fergeteges lesz, mint az első rész, akkor az már siker lesz. Megyünk is tovább egy másik sikerrel, hiszen Chrisre és a Napolán bulvár előtt itt van Eros Ramazzotti, a Più Bella Cosával a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Hooligans-zel, vagy éppen a Kiss-szel folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:46. M1-es autópálya Hegyeshalom felé, Ács térségében a 92-es kilométernél az átterelt sávon. Korábban egy műszakhibás autó vesztegelt útszűkület mellett. A forgalom most már az M1-esen itt megindult. A lassabb haladás miatt viszont egy 10 kilométert meghaladó torlódás van, és ez bizony kifejezetten lassan oszlik fel. Még egy hírem van a 8-as főútról, Márkó térségében korlátnak hajtott egy személyautó Veszprém irányába, mindez a 61-es kilométernél történt. Itt a 8-ason csak a belső sáv szabad, itt tudnak közlekedni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel jár most már 3-4-6 után. Ne felejtsék, ma este is 8 órától a szokásoknak megfelelően Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége a kitűnő színművész Trill Zsolt lesz, aki minden bizonnyal mesél majd vadonatúj filmjéről is, amelynek most lesz majd a bemutatója. Mi viszont most menjünk tovább, hozok még egy Diana King dalt hamarosan, előtte pedig a 80-as évek legelejének diszkó hullámát elkapó rockbanda, a Kiss játszik nekünk, ez az I Was Made for Loving You a Retro. Tonight.

0: legnagyobb slágerei retro rádió folytatásban érkezik a két órás kívánság műsor, méghozzá Nyerges Izával, és rögtön az elején egy jó kis reggi dallal érkezik a Jubifordia hírek után. Én pedig ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénás Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Trill Zsolt, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész. Legújabb filmje a Föld és Vas hétvégi premierje okán találkozunk ma. Trill Zsolttal várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
2: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu.
12: Úgy is tett!
13: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
14: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
15: Iskola kezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
14: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
15: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
16: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
17: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
16: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
18: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
19: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
6: Megjelent a tájékoztató az áfamentes gyógyszerekről. Jön az állatkertek éjszakája. A következő napokban kevesebb felhő, több napsütés juthat majd nekünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a Patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvék díszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
10: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest és pestis vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, házisertésnek megakadályozza.
6: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, wurstizónával és planetáriummal is készül. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Megindult a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Ács térségében a 92-es kilométernél, ahol az átterelt sávon korábban egy műszaki hibás autó vesztegelt, a torlódás azonban csak lassan oszlik. A 8-as főúton Márkó térségében korlátnak hajtott egy autó Veszprém irányában, a 61-es kilométernél, itt csak a belső sáv szabad. Az M60-ason, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény, Boly csomópont és az M6-os csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között emiatt lezárták a külső és a leálló sávot. Csak a belső sávon halad a forgalom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Ha bőrigáztak, ha nem, én szeretettel várom Önöket a kívánságműsorban. Nyerges Izabellának hívnak. A 0620

slágerei, Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Szeretettel várom az SMS-eket és a hívásokat, engem Nyerges Izabellának hívnak. Hello, köszönj fel kérlek Almási Béla urat, így kezdődik a legelső SMS. Augusztus 23-án ünnepelte a 100. születésnapját. Egészségileg és szellemileg is jól van. Holnap köszöntjük őt. Életre valók, van élet 65 után is. Ez egy Facebookon alakult nyugdíjas csoport, és itt fogjuk őt megköszönteni. Érdekes sztoriaival szokott minket szórakoztatni. További jó egészséget, boldogságot kívánok neki a csoportunk nevében is. Üdvözlettel, Horváth Zoltánné Ili írta ezt az SMS-t. Hello Izus, a Győri Nemak Kft. Szerszám üzemfőnökeinek, Király Ottónak és Kovács Andrásnak szeretnénk egy számot kérni. A stresszes nap után, köszi, ha beolvasod, puszi, hát persze, erről szól a kívánság műsor. Hello Izabella, Zsanettnak hívnak, szeretnék egy számot kérni a fiúknak, valami pörgőset, ha lehet. Éppen dolgozunk a házunknál, és téged hallgatunk, amíg festünk, fúrunk, faragunk. Köszönöm, puszi, Zsani Csurgóról. Kitartás nektek, biztos nagyon szép lesz a ház. Én Mojóval és a Lady-vel

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ön is a kívánság műsort hívta, sőt, sikerült bejutni ez a jó hír.
1: Jó napot kívánok! Ilka, az a helyzet, hogy ma Lali papának van a neve napja, amivel születésnapján, augusztus 8-án nem jutottunk szóhoz, így most szeretnénk egy számot kérni neki. Itt Bercelen, Dobrocsi Lajosnak hívják, és 6 unokája, meg a 2 gyerekünk a párjaikkal köszöntik.
0: Jó, és mit szeretnétek üzenni, mik a kedves gondolatok?
1: Hát szeretjük, örülünk, hogy együtt lehetünk. Már úgy, hogy fele család itt van, másik fele ott van, de holnap jönnek az eresi unokáink is, és akkor majd megint sütünk, főzünk.
0: Nagyon jó bulit kívánok, örülök, hogy beszéltünk. Isten éltesse az ünnepeltet. FR Daviddel és a Wörccel ajándékozom meg.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szervusz Iza, légy szíves, olvasd be Lilinek Őszinte szerelemmel együtt örökre. Sajnos nem írták alá az SMS-t. Szervusz Iza, Manyesznak hívnak. A barátomnak üzenem, hogyha ő nem lenne, akkor én kitalálnám magamnak. Puszilom őt, mert hiányzik. Szervusz Izós, kérek szépen egy számot küldeném Mici Mackó pocakomnak, a páromnak Ceglédre. Köszönöm szépen. Pisti aláírással jött az SMS, és van velem valaki aki a telefonban is. Halló, szia, mondhatod a magadét.
1: Itt vagyok, én vagyok Lili, és üdvözölni akarom a Zoltán.
0: Jó, kicsoda neked, Zoltán?
1: Az apukám.
0: Oké, és mit üzennél neki? Néhány kedves gondolatot nyugodtan fogalmaz meg.
1: Hogy nagyon szeretem, meg a bátyámat is üdvözölhetem.
0: Persze, természetesen, őt hogy hívják? És itt most megszakadtunk. Minden esetre azért a lényeget elmondta szerencsére a telefonáló, úgyhogy Kylie Minoggal és a Locomotion-nel köszöntöm meg mindazokat, akiket a telefonban felsorolt.

0: Gerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol üzenhetnek azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek, vagy akikre valami miatt ma többet gondoltak az átlagosnál. Hello Izus, kérek szépen a két gyönyörű kislányomnak, Emmának és Miának egy szuper jó zenét, azt üzenem, hogy imádom őket. Kedves Iza, a családomat lepném meg egy számmal, a szüleimnek és négy testvéremnek szeretnék küldeni valamit, Blankának hívnak. Katika pedig azt írja, hello a férjemnek, Fésűs Sándornak szeretnék küldeni egy dalt. Házassági évfordulónk alkalmából. Üzenem neki, hogy még sok-sok boldog együtt töltött évet kívánok magunknak, és nagyon-nagyon szeretem. Katika írta tehát ezt az SMS-t. Jó estét, ön is nyugodtan mondhatja, miben tudunk segíteni.
1: Ja, Anna vagyok Putnokról. A páromnak, Pásztor Lajosnak szeretnék valami jó számot kérni.
0: Igen? Mi az apropó, ami miatt őt köszöntenéd?
1: Névnapja van.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid számára?
1: Szeretem.
0: Oké, és hogy telt a nyaratok?
1: Jó, végül is jól voltunk reneszelni is, voltak itt Hollandiából unokák.
0: Ó, hát akkor ez nagyon tartalmas volt, örömmel hallom. A Fancy-vel és a Flames of Love-val köszöntelek benneteket a kívánság műsorban.

0: 0622 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Twisted Sister slágerét hallgatjuk meg közösen a Kívánság műsorban a hírek után, és ahogy a többi slágert is, ezt is ajándékba adom, kiderítem, hogy kiém. Jó estét!
1: Jó napot kívánok, Szabó Bolika vagyok. Részből telefonálnék, mert itt vagyunk a lányoméknál nyaralni. Tegnap volt az eljegyzésük, és bolondozott a család, és elneveztük egymást ilyen furcsa névvel, és úgy szeretném őket köszönteni.
0: Igen, mik a kedves gondolatok, amit nekik szánnál?
1: Legyenek örökké boldogok, szeressék egymást életük végéig, így a családdal együtt, és még a páromnak is szeretnék köszönni, mert ő meg most volt szülinapos, hogy neki is nagyon boldog szülinapos kívánok, és a család együtt maradjon örökké.
0: Jó, és mik a bolondos nevek?
1: Nem, most inkább nem mondom.
0: Azt hittem, hogy szeretnéd felsorolni. Oké.
1: Nem, elmondom, elég vicces.
0: Vicces, és ezek szerint titkos is, de rátok bízom, meghagyjuk nektek. Minden esetre örülök, hogy beszéltünk, és akkor a Twisted Sister slágere neked, és a családodnak, és a barátaidnak szól. A 0620-22-22-122-es szám a Kívánság műsorban este 8-ig még él. Szeretettel várom Önöket a hírek után is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve Önökkel, Önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk Önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
9: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol fish and chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
10: És a sült krumplié.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgyis tett.
13: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
15: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
16: Shell. Go well.
17: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
18: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
17: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
19: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
10: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Eladó egy magánsziget Velencében. Egyre melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
6: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
10: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nélusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a Velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik, délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény, Bój csomópont és az M6-os csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között emiatt a külső és a leálló sávot lezárták, csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhelyet sem használhatják az érintett oldalon. Útépítők dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is. A félútpályát lezárták, számítsanak torlódásokra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Van a kívánság műsorban egy olyan SMS-em, ami így szól: édesanyámnak szeretnék kérni szép számot, és sajnos egyetlen keresztnév sem szerepel az SMS-ben, sem az nincs benne, hogy ki küldi, sem az, hogy ki kapja, de remélem azért célba találjon, ott vissza.

0: Retro Rádió. Krisztina SMS-e is bejutott a kívánságműsorba. Kedves Iza, a párommal Lalival úton vagyunk ebben a pillanatban Cibakházáról. Ezúton is szeretettel köszöntöm névnapja alkalmából. Szeretlek, nyuszikám, ezt üzenem neki. Csókollak, te drága. Cup, cup, cup. Ezt is beleírták az SMS-be. Krisztina, nektek jó utat és nagyon-nagyon szép névnapi ünneplést. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló. Kivel beszélek? Jöhet a bemutatkozás?
1: Emmával.
0: Hello, Emma, honnan telefonálsz?
1: Gyöngyös.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Barátaimnak.
0: Jó, sorolt fel őket, légy szíves, kik állnak a legközelebb hozzád?
1: Nina, Rézi, Niki.
0: Jó, mit üzennél nekik? Jöhetnek a kedves gondolatok?
1: Hát mondjuk, hogy szeretem őket, meg hát ilyenek.
0: Jó, mesélj picit a közös nyaratokról, biztosan sok mindent csináltatok együtt.
1: Voltunk sokat a városban, meg voltunk ilyen játszótéren.
0: Jó, és várjátok már a suli kezdést azért egy picit?
1: Hát egy picit.
0: Jó, mi lesz a legjobb benne, és mi lesz benne a legrosszabb?
1: Hogy újra találkozok a osztálytársaimmal.
0: Ez a jó része, igaz?
1: Igen.
0: És mi lesz az, amit annyira nem szeretsz benne, amit annyira nem csípsz?
1: Hát, hogy tanulni kell.
0: Gondoltam, hogy ezt fogod válaszolni. Jó van, örülök, hogy beszélgettünk, és annak is, hogy sokat tudtatok a barátokkal együtt lógni nyáron. Kívánom nektek a legjobbakat.
1: Köszönöm.
0: És hát, ha már szóba került a suli kezdés, akkor szóljon mindenkinek, aki jövő kedden visszaül az iskolapadba. Bruno Mars ének

0: Hey, Retro Rádium, kedves Izabella, én szeretnék kérni a Newscom-nak egy szuper vidám számot. Nagyon jó lenne, hogyha fel tudnánk őt vidítani, most tartunk haza Körmendről, a papája, a búcsúztatóján voltunk. Nagyon szeretem, Süti Poci aláírással jött az SMS. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Jó estét, Izabella, Magda vagyok. Szeretnék kérni egy számot a két fiúnokámnak, mert a múlt héten próbálkoztam, de nem sikerült bejutnom a rádióba.
0: Hogy hívják őket?
1: A Gellért az augusztus 20-án született, és mindig boldog, hogy őt az ország is ünnepli, mert augusztus 20-a van. Ő 16 éves, a Gellért. A Samuel meg 20 éves, és most készül fel Pestre, ő neki meg 21-én volt a neve napja, Samuel. Most készül fel Pestre, mert fölvették az egyetemre, és nagyon boldog.
0: Örömmel hallom, mit szeretné üzenni nekik, mik a kedves gondolatok?
1: Imádom őket, és nagyon-nagyon sokat fogok szorítani Samukámnak az egyetemi tanulmányaihoz, bár nagyon jó tanuló, szorgalmas, meg jó gyerek, úgyhogy még egyszer minden jót kívánok nekik.
0: Én magam is csatlakozom, minden szépet és jót, az ajándék, slágerről pedig ezúttal Celine Dion gondoskodik a Kívánság műsorban.

0: slágerei Retro Rádió. Kedves Izós, én a férjemnek Andrásnak szeretnék a kívánság műsorban küldeni valami vidám dalt, hogy ne legyen olyan mérges. Szervusz Izós, küldenék egy zenét a férjemnek, Ádámnak. Üzenem, hogy nagyon szeretjük és köszönjük ezt a csodás délutánt. A felesége Szandi és a kisfia Ádi fogalmazták meg az SMS-t. És itt van velem valaki, aki azt írja, hello Izós, a barátnőmnek szeretnék kérni valami szuper jó számot, ugyanis most utazik a vonaton. Van velem valaki a vonalban is, halló.
1: Jó napot kívánok, szeretnék kérni számot.
0: Igen, kivel beszélek és kit szeretne meglepni?
1: Ferhó István vagyok, Gyöngyösről, és a szeretteimet szeretném meglepni, akik Törökországban nyaralnak.
0: Jó, mit szeretnél nekik üzenni néhány mondatban?
1: Hát a fogam végét, tudják, hogy nem vagyok, de nagyon hiányoznak nekem az a lényeg.
0: Jó, és kik nyaralnak ott? Kik állnak hozzád a legközelebb? Kik kaphatják a következő slágert?
1: Feleségem, kicsi lányom és a kedves anyósom.
0: Jó, és te hogy nem tartottál velük? Dolgoznod kell?
1: Fogam vége. Kis lelkiismeret, drága a fog most, és így nem mentem velük.
0: Ó, értelek. Tehát most azt kell rendbe tenned, és azért feláldoztad magad. Ó, hát ez igazán kedves és rendes dolog tőled. Remélem, hogy következő évben te is mehetsz majd nyaralni velük. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, egy napsütötte sláger, hiszen végül is még csak augusztus 25-e van, tehát bőven lesz még szép idő ezen a héten, szeptember 1-ig akár 35 fokot is mérhetünk, hétvégére mondanak ilyen szép időt a meteorológusok.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Ani is bejutott a kívánság műsorba. Szia, szeretnék küldeni egy számot, rád bízom, Balogh Tibinek Tiszavasváriba. Az üzenetem a következő: hiányzik, és remélem, nem sokára találkozunk. Ani, Ákos

mindenidők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Azt írja Laci a kamionos, szia Izabella, a kisunokám ma ünnepli a névnapját, Patriciának hívják. Kérlek, köszönsd fel valami jó számmal, és mondd el neki, hogy nagyon, de nagyon imádom, az aláírás. A papója, Laci a kamionos, Pink, Patriciának énekel. Isten éltessen!

0: Slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Szia, te is bejutottál.
1: Szia, Kati vagyok, és szeretnék küldeni egy számot a két fiamnak, Gergőnek és Leventének Sziget-Szent Miklósra, és üzenem nekik, hogy nagyon-nagyon szeretem őket.
0: Szuper, hogy telt a mai nap?
1: Fürdeni voltunk strandon, és most tartunk hazafele az autóval, és titeket hallgatunk, és szeretnék neki ezáltal is küldeni számot.
0: Szuper, és hogy sikerült a nyaratok? Voltatok-e vakációzni valahol?
1: Voltunk, igen, köszönjük szépen, nagy horgászok vagyunk, úgyhogy horgászni járunk, és szuperül alakul idáig minden.
0: Örömmel hallom, mik azok a kedves gondolatok, amit a gyermekeidnek így a végén még üzennél?
1: Élvezzék még a maradék nyarat iskola kezdésig.
0: Örülök, hogy ilyen jókedvű a hangod, meg hogy jól sikerült a nap és a nyár is. A Kommunárc nektek szól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vivi kereste fel a kívánság műsort. Hello, Izus, kérek szépen egy slágert Oroszlányra, anyukámnak és a párjának, na meg persze a húgaimnak is. Üzenem nekik, hogy nagyon, de nagyon szeretem őket. És itt van velünk Attila is. Hello, Izabella, a barátnőmnek, Izának szeretnék egy dalt küldeni. Üzenem, hogy szeretem, és bármit is hozzon az élet, jóban és rosszban, mindig mellette leszek. Számíthat rám, mert nem csak a szép pillanatokban szeretnék mellette lenni, hanem akkor is, amikor nehezebb az út. Fontos nekem, és szeretném, hogyha ezt soha, de soha nem felejteni el. Szeretem, és köszönöm. Üdv, Attila, Mester Tamás, én

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szia Izós, így kezdődik a következő SMS is. Gyuszikának üzenem, hogy nagyon szeretem. Jó estét kívánok önnek, miben tudunk segíteni, ez a kívánság műsora, Retro üzenő műsora.
1: Jó napot kívánok, László vagyok, Törterről üzenetet szeretnék küldeni, ha lehetséges.
0: Igen, kinek jöhet a meglepetés?
1: Mónikának, Nagyatádra.
0: Mondhatod is nyugodtan, hogy mit üzennél neki, mik a kedvességek, amit neki szánsz?
1: Hát szeretném, hogyha megbocsájtana a négy év után, ugye négy évig voltunk, de szeretném, ha megbocsájtana, mert tudom, sok hibát én is elkövettem, és nagyon várjuk vissza. Szeretem nagyon, és hiányzik.
0: A Queen slágere Mónikának szól a kívánság műsorban.

0: Slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a kívánság műsorban, de ígérem, hogy holnap ismét folytatjuk. Jó estét, hello!
1: Jó estét, szia!
0: Hello, kivel beszélek?
1: Attilával.
0: Honnan telefonálsz és kit szeretnél meglepni?
1: A páromat, itt van Miskolcon, éjszakás vagyok.
0: Kinek küldenéd, nem értettem pontosan.
1: A páromnak, Erikának. Puszilom, szeretem. Mindjárt három gyerekre, nem sem adom reggel.
0: Viszonylag eseménymentes éjszakai műszakot kívánok neked. A TNT-vel köszöntjük a párodat mindjárt.
2: Tudod, bolond a kis életán után, mégis megteszem majd ezután.
0: A TNT slágere az Abaházi Presszó nyitánya is egyben. Mi holnap kívánság műsorozunk legközelebb, akkor is szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket, és jó volt önökkel ma is. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
5: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy S-Cross-t már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
6: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel a legújabb gyerekmodelleket, és tapasztaljátok meg a Skechers márkabolt élményt. Induljon kényelmesen a tanév! Skechers márkaboltok.
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THN finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: A reklám után...
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Szeptemberben egy nappal korábban utalhatják a nyugdíjakat. Nyári szabadidős helyszíneket vizsgált a fogyasztóvédelem. Holnapra több napsütés juthat. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megműtötték, és várhatóan teljesen felépül majd a Gripen balesetben megsérült pilóta. A vadászgép tegnap gyakorlat közben hibásodott meg. Vezetője a szolnoki bázisra irányította a repülőt, és a kényszerleszállás után katapultált. A gerince azonban megsérült, operációra volt szükség. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Budapesti Honvéd Kórház közlése alapján jelezte, a műtét sikeres volt, a pilóta teljesen fel fog épülni. A baleset okait vizsgálják. A szokottnál egy nappal korábban érkezhet a nyugdíj szeptemberben. A juttatást általában a hónap 12. napján utalják, ez viszont most szombatra esik, így már 11-én pénteken küldik a pénzt a számlákra az államkincstár közlése szerint. Több mint 1300 rászoruló diák tanévkezdését segít idén a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket programnak köszönhetően augusztus utolsó hetében 100 magyarországi településen, majd több határon túli helyszínen osztják szét az adományokat, iskolatáskákat, tanszereket. Tanszercsomagokat állított össze önkénteseivel az Ökumenikus Segélyszervezet is. Emellett idén a rászoruló gyerekek felzárkózását segítő 2000 fejlesztő óra finanszírozására is gyűjtenek. Gond volt minden ötödik nyári szabadidős helyszínnel a fogyasztóvédelem eddigi ellenőrzésein. A vizsgálatok a kormányhivatalokkal együttműködve az őszi szünetig folytatódnak, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
15: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Mind nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
14: Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk már 29-37 fokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma este beszélgető társam Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, Trill Zsolt. Töltöm az italt, indítom a zenét,

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam, Trill Zsolt, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Szervusztok.
1: Azzal kezdem, ilyen, szoktam ilyet csinálni, de hogyha hallgatod, mert mondtad, hogy szoktad hallgatni a retro rádiót, akkor talán tudod, hogy én beszoktam emelni olyan dolgokat, ami közvetlenül az adásba kerülés előtt hangzanak el. És azt mondtad, te nem szereted magad visszahallgatni. És aztán egy korábbi riportban mesélted is, hogy visszanézni sem szereted magad. Pedig sokan meg azt mondják, a színészek, hogy az egy jó kontroll, tehát, hogy visszanézni magadat.
2: Én a hibákat látom rögtön.
1: Egyből?
2: Rögtön a hibát.
1: De mindig van hiba, csak hogy nincs.
2: De hát semmi másról nem szól az életünk, csak hibáról szerintem. Mm. Hiba hátán. De ez az én véleményem, tehát más biztos, hogy másképp gondolja, de a mi munkánkban szerintem a filmezésnél is, a színházban is rengeteg hiba van, de ezért szép, mert ott születik meg, uh-huh. és ott kell rajta rögtön korrigálni. Amikor már visszajátszunk valamit, a színházban más, tehát hogyha a színházi előadást mondjuk megnéznék, vagy az más, mert akkor megmarad az agyamba, amit elrontottam, uh-huh. vagy akár ritmus, vagy bármi az égvilágon, akkor azt ki tudom javítani. A filmen már soha többet nem tudom kijavítani.
1: De mindig azt gondoltam, hogy a filmeket úgy forgatják, hogy ott van annyi ember, hogy ha van hiba, akkor észreveszik és kijavítják.
2: Tehát, igen, de ők szólnak.
1: Te már önmagad nem fogod hibásnak látni, mert hogy az már nem kerülhet vászóra vagy
2: tévébe. De nekem én a saját hibáimat látom. Lehet, hogy valakinek, hát annyi félék vagyunk, mm-hmm. annyi mindenre mondjuk azt, hogy jó, közben meg lehet, hogy belül azt mondjuk, hogy hát de hogy jó, csak valamiért muszáj azt mondani, hogy jó, vagy tovább kell mennünk az idő miatt. Egy csomó,
1: ez valami maximalizmus? Vagy
2: nem tudom. Lehet, hogy nem is az, hogy maximalizmus, hanem lehet, hogy egy csomó félelem is lehet. Hmm. Tehát egy csomó minden mozgathatja ezt az egészet. De mondom, hogyha van olyan film, amikor forgatunk, és akkor belenéz az ember, hogy is néz ez ki ez az

0: rendező miatt. Például ilyen volt, amikor leforgattuk Már Gyulának a Töredék című filmjét, akkor például ott Gyula miatt és Mari miatt, Törőcsik Mari miatt elmentem és megnéztem.
1: De szenvedtél, nem?
0: Nem szenvedtem. Egy nagyon izgalmas film. Nem tudom, hogy a mai világban meg tudna élni. Biztos, hogy van olyan néző, aki számára mondana izgalmat, tehát hordoz izgalmat a dolog, de ugye ez egy nagyon lassú film, ebből kifolyólag egy nagyon filozofisztikus film, ebből kifolyólag a mai világban nem biztos, hogy működne, reméljük, hogy mások szám vannak emberek, akik be tudnák fogadni, de velem ez van, tehát én ilyen vagyok.
1: És amikor, én nem tudom, hogy amúgy szoktál-e filmeket nézni, de más színészeknél is észreveszed a hibát? Tehát, hogy kollégáknál is észreveszed, hogy... Na...
0: Másokat nagyon szívesen nagyon szívesen megnézek. És az az igazság, hogy főleg régi filmeket nézek.
1: De még régi magyar filmeket?
0: Régi magyar filmeket, a Covid alatt rengeteg szovjet filmet néztem, orosz filmet, de Fellinit, Tarkovszki, mindenkit az égvilágon végignéztem újra. Hát az egy olyan időszak volt. De igazság szerint én valahogy azokat a dolgokat izgalmasabbnak tartom, mint a mostaniakat. Ezeket is megnézem, tehát van, amikor, ha van lehetőség, akkor megnézem az újakat is, de azok valahogy annyira játékosabbak, annyira több rétegűbb dolgokról szólnak, hogy azok valahogy...
1: Hát nyilván még nagyobb szerepet kapott a színész maga, tehát hogy ma már azért a látványos...
0: A témák is sokkal izgalmasabbak voltak. Tehát az ötödik pecsétet megnézni, az mindig számomra végtelenül izgalmas. Hát Latinovics, amikor ott lejön azon a lépcsőn, ott olyan sok, olyan rengeteg, és mégis működik. Hát egy mostani filmrendezőnek nevek nélkül, hát szerint az, hogy ne mozgasd a homlokodat, meg hogy ne játsz, meg ilyesmi, hát ő ezt el se tudta volna
1: képzelni. Ne játsz, ilyen is van, persze, ilyen instrukció.
0: Persze, mindegy, de most nem, lehet, hogy rosszat mondtam, de mindegy, de a lényeg az egészben az, hogy az egy egészen más világ. Valahogy nekem az tömörebb, helyenként sokkal gazdagabb is.
1: És akkor ezeket ilyen DVD-n, vagy kikeresed valami videótékából, nincs is már ilyen, vagy valami stream csatornán, vagy te milyen minőségben nézed
0: nekem
1: ezeket?
0: Nekem gombos telefonom van, hanem
1: megígértem
0: az egyik üzlet vezetőnek, vagy eladónak egyszer megígértem, hogyha ezt a televíziót majd leárazzák még egyszer, és akkor egyszer csak telefonált, hogy megint leáraztak, és muszáj voltam egy televíziót venni, és a lényeg az egészben az, hogy ugye ott van okos...
1: Ja, hogy azon meg már volt lehetőség.
0: A YouTube-on rákeresek, és akkor megnézem. Így néztem például végig tavaly, vagy tavaly előtt olasz nyelven végignéztem Bertolucci-nak az 1900-át.
1: Beszélsz olaszul?
0: De úgy beszélek. A film, engem a film érdekelt.
1: Ja,
0: engem a film érdekelt.
1: És akkor még felirattal sem? Tehát, hogy
0: hát vagy valamit ott biztos angolul írtak, de én nem. Engem a játék, meg az egész szituáció érdekelt, nem pedig az, hogy a képi megoldások. Tehát maga megoldás érdekelt, hogy ő mit is gondol erről az 1900-ról.
1: Milyen érdekes, hogy akkor ezek szerint te nem tudsz csak a hagyományos értelembe vett néző lenni? Tehát, hogy mindig szakmai szemmel figyelsz bármilyen alkotást, ami mondjuk film, vagy...
0: Nem feltétlenül. Nem feltétlenül, hanem én szerintem tudok néző lenni. Hát máskülönben felállnék, és akkor abban nem. Tehát elvarázsol. De hogy, de persze. De útközben rácsodálkozok arra is, hogy ezt milyen gyönyörűen fogalmazták meg.
1: Tartunk egy rövid szünetet, így fogunk haladni ilyen tempóban, és aztán folytatjuk Trill Zsolttal itt a Retro Rádióban, az Oasis Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Vil Zsolttal beszélgetünk, ha már belekezdtünk ebbe, hogy te nem nézed, nem hallgatod vissza magad, azt megfejtetted, vagy azt szoktad fejtegetni, hogy másoknak te miért tetszel? Tehát mi az, amit benned látnak, amit benned szeretnek, ami miatt te színész óriásnak mondanak?
2: Hát én nem tudom, hogy mennyire vagyok színész óriás.
1: Hát ezt mondják rád.
2: Mindegy. A lényeg... Hát valamikor az ember elgondolkodik, muszáj, hogy vannak pillanatok, amikor végig kell futni bizonyos dolgokon, de igazság szerint én nem nagyon... Néha van, amikor nem értem, valamikor megértem, amit mondanak rólam, de igazság szerint annyira nem is, hogy nem foglalkoztat. A jó dolgok végképp nem foglalkoztatnak, a rossz dolgok azok nagyon megmaradnak, és akkor azok visznek is előre, és tudnak, az ember tud, majd a következő pillanatban talán tud rajta változtatni. Nem tudom.
1: Tehát olyan rossz dolgok, a rossz kritika? Tehát, hogy...
2: Igen, hát van, persze, van olyan, amikor azt érzed, hogy valami mögöttes van, ami mozgatja ezt a kritikai megfogalmazást, és akkor az nem biztos, hogy pozitívan csapódik le az emberben, de ezen is elgondolkodik az ember, mert el kell, hogyha kritikát kerül a kezembe, akkor elolvasom, vagy meghallgatom.
1: És mindig rájössz, hogy honnan indul az? Tehát, hogyha nem gonoszságból kritizálnak, mert nyilván nem, hanem mondjuk tényleg szakmai, akkor megtalálod azt a pontot, ami miatt megfogalmazták azt a kritikát?
2: Meg kell találni, muszáj megtalálnom. Tehát mondom, nem véletlenül írták le, ő akkor ezt látta. Vagy azon az estén, amikor játszottunk, vagy játszottam, akkor, de hát minden este se, az ember persze úgy megy föl, hogy megpróbál mindent megtenni, de annyi mindentől függ. Olyan pici, apró dolgokon csúszhat el az ember, vagy éppen egy nagyon rosszul elindult előadás egyszer csak sínre kerül.
1: Az milyen érdekes, hogy én mindig azt gondoltam, hogy mert hogy én egy teljesen laikus ember vagyok, hogy ott mindig ugyanúgy működik. Nem. Tehát, hogy te ugyanúgy helyzetbe tudod magad hozni minden este, bármi is történt előtte veled napközben.
2: Ez igaz. Az ki kell zárnom. Tehát és valójában az egész napom erről szól, hogy én ma este XY-nal erről a témáról fogunk gondolkodni, beszélni, játszani. Tehát ez egy nagyon bonyolult, összetett dolog. De hiába ment le az előtt este, annyi mindentől függ a nézőktől. Én hiába hozom magamat helyzetbe. Lehet, hogy nem olyan finoman sikerült. Lehet, nem adtam bele elég energiát, vagy éppen túlnyomtam. Tehát annyi mindentől függ. A néző, aki ott hogyan fogja, mit vesz, na, végtelenül izgalmas dolog. Tehát ha valamiért érdemes színházat csinálni, és elpusztulni meg, belehalni, akkor pont ezért.
1: De azt te egyből érzed, hogy ez most nem sikerült? Vagy ezt utólag beszélitek meg a kollégákkal? Vagy jelzik vissza a közönségből a kritikusok? Vagy...
2: Nem, hát ezt érzed. Visszajön a partner, a partnerre akarva-akaratlanul is... Hát ezek kisugározza az ember magából az, hogy valami nem jó megy, vagy lehet, hogy rosszul érzem, és akkor ő segít. Ezért fontos az, hogy kivel vagy fönt a színpadon. Ahogy a régi nagy színészek mondták, nem mindegy, hogy ki adja a végszót.
1: Igen.
2: Kitől kapod a végszót, és kinek adod tovább. Ezek elcsépeltnek tűnt mondatok, gondolatok, de hát ez lényegét tekintve, ez végtelenül fontos.
1: Milyen érdekes, hogy ott abban a pillanatban is már érzed.
2: Persze.
1: Miközben tényleg azt gondolom, hogy te ott maximálisan abban a szerepben vagy benne, tehát hogy semmi igen, másra néző, nem gondolsz.
2: Igen, de a néző az ugyanúgy részese a dolognak. Hát ez, őt nem tudom kizárni. Még amikor van negyedik fal, amikor nem a nézőkön keresztül csináljuk, hanem van a negyedik fal, még akkor is átjön az energia, tehát akkor is kénytelen vagyok figyelni rá. Ahogy a többiekre, ahogy a társaimra, és a társaim figyelnek rám, és én őrájuk, a néző ugyanúgy figyel minket. Tehát ezért mondta az Purkarete, hogy a néző nem hülye. A világhírű csodát, hogy tényleg fantasztikus román rendező. A néző nem hülye, a néző mindent lát. A néző pontosan érzi, és pontosan tudja, hogy neki mennyi kell. És ez le van bontva személyekre. És abból lesz egy kerek egész.
1: És azt is megérzed, hogyha a közönség nem megy veled, vagy nem megy veletek?
2: Persze, hogyne.
1: Tehát mi akkor több a mozgolódás, meg az ízegés, vagy...
2: Azt érzed, hogy valami nem működik. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy hahotázik, vagy csapkodja a térdét, vagy épp... Ez egészen más hullámhosszon jön át és megy át.
1: És akkor tudsz változtatni? Vagy akkor kell változtatni? Még több energiát beletenni? Vagy...
2: Ez mindig az adott pillanattól függ, hogy mit kell tennünk. És valamikor nem tudod megmenteni, valamikor valami magától megmenti, valamikor te mented meg, ha meg tudod. Ez az igazság, hogy ezt nem lehet szavakba önteni.
1: Én mindig ezen gondolkodom, és aztán leültök a színházi büfében, és megbeszélitek, hogy ugyanazt éreztük-e, ugyanúgy gondoltátok-e?
2: Valamikor igen, valamikor nem. Meg ez annyira függ. Hát Beregszázban soha nem beszéltünk. Soha nem beszéltük meg, hogy mi mind tudtuk, hogy hibáztunk, és kész. Nem kellett magyarázkodni, nem kellett elmagyarázni, hogy ez miért történt. Hát van olyan színház, ahol ezt igénylik. Van olyan színház, ahol ezt nem igénylik. És mégis tud működni a dolog.
1: Megint tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Trill Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: tényleg.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Vil Zsolt a vendég, ha már Beregszán szóba került, hát mondjuk az sejthető volt, szerintem a hallgatók is tudták, hogy, hogy ez már szóba fog kerülni, hogyha rente, akkor, akkor majd én szóba hozom. Sáros-Orosziban születtél, és nagyon sokáig éltél is ott, és én néztem ilyen korábbi riportokat, meg hallgattam, ahogy beszéltél róla, de ezek mind akkori riportok, ami még a háború előtti időszak volt. Hogy mennyit változott a kis falud azóta? Voltál-e azóta? Lehet-e most menni? Jártál-e arra?
3: A háborút én nem voltam. Az utolsó karácsony az még otthon volt, és akkor Nelly...
2: Az otthon, az
3: Sáros-Orosziban. Minden karácsony, tehát minden húsvét, minden nagy ünnep, minden születésnap, minden azért mindig otthon volt. És az egész nagy család együtt, és akkor az ünnepek másnapján, meg harmadnapján, akkor mentünk a hatalmas nagy rokonsághoz. Össze-vissza. Ők jöttek hozzánk, mi mentünk. Na most ez a háború óta ez megszűnt. Lényegét tekintve az én falum, meg hát Beregszáz is teljesen megváltozott. Ahogy mondják, akik otthon vannak, hogy alig lehet a városban magyar szót hallani. Teljesen átalakult. Teljesen. Az én falum az meg lényegét tekintve haldoklik. Hát az egy 1000 lakosú község volt, egy kis falu, és ha vannak otthon 200-an, akkor sokat mondok. Hatalmas, hatalmas vihar volt, de egy ilyen hurrikánszerű felvételek vannak róla, hogy a másik faluból fölvették a... Ez Magyarországról jött, és egy kanyart csapott, és több falut pusztított el, lényegét tetőket szedett le. Hihetetlen pusztítás volt, és nem tudsz férfiakat és mestereket találni, akik a tetőket vissza tudnák rakni.
2: Mert hogy a férfiak menekülnek a besorozás elől nyilván.
3: Így van.
2: Vagy bujkálnak, vagy...
3: Ezt a pillanatot is kihasználják, és akkor drónokkal, hogyha olyan van, akkor rögtön viszik el a férfiakat. De mondom, szerintem hát haldoklunk. De nagyon nehéz erről.
2: Hány kilométerre van Sáros-Oroszi a határtól?
3: Légvonalban másfél kilométerre van. Aha. A határ, a Tisza határ, és a Tiszabecstől az olyan, ha maga a határ átkerült, még egy 9 kilométer. Nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk. Hát nem nagyon lehet erről igazság szerint beszélni, és az a baj, hogy őszintén se lehet beszélni, mert hogyha őszintén elmondod a dolgokat, akkor utána rögtön jönnek a kommentek, és akkor elmondják, és akkor hazaküldenek.
2: Jó, de hát én most az érzéseidre vagyok kíváncsi.
3: Én most értem. Nagy dologba beszélek. Az, hogy te megkérdezed tőlem, és te tényleg őszintén kíváncsi vagy erre.
2: Azért kérdezem, igen.
3: Én ezt meg se fordult a fejembe, hogy ilyen nem tört, hanem az van, hogy nem szívesen beszélek róla, mert egy iszonyatos fájdalom van a lelkemben.
2: De a rokonokkal ettől függetlenül tudjátok tartani a kapcsolatot? Tehát...
3: Azokkal, akik otthon vannak, azokkal természetesen, persze. Ha nem is napi szinten, de nagyon sokat beszélünk. Anyu ott van, a testvérem épp hazament Debrecenből. Mindent, szinte mindent a nők csinálnak. Mindent. A fákat kitekerte, a gyümölcsfákat, tehát rengeteg gyümölcsfa van oda haza. Sógoromnak szinte mindent elpusztított. De hát ugye ez semmi, mert ezeket a dolgokat, ezeket vissza lehet ültetni. Ha az emberben van akarat, akkor tud fát ültetni.
2: De egy bizonyos,
3: igen, megnő, az egy hosszú idő, de itt a kérdés az, hogy ha vége lesz a háborúnak, mikor lesz vége a háborúnak, és hogyha vége lesz a háborúnak, akkor mi vár ránk? Én attól sokkal jobban félek, hogy meg tudunk-e maradni. Az biztos, hogy akik itt vagyunk, vagy a világba, ahová szétszólódtunk, Kárpátaljáról, biztos, hogy nekünk nagyon-nagyon sokat kell segítenünk, és kell lesz segítenünk azoknak, akik maradtak ez alatt az idő alatt, amióta tart a háború, meg akik vissza akarnak majd menni. Mert biztos, hogy nagyon sokan, én tudok olyan családot, aki vissza akar menni. Nem kérdés.
2: Érdekes, hogy egyszer megismerkedtem egy rendezvényekre is vezetek műsort, és egy tolmáccsal ismerkedtem meg, aki annál a cégnél az oroszoknak, ukránoknak tolmácsolta mindazt, amit én mondtam, vagy bárki mondott a színpadon. És ő is ezt mesélte, hogy ők most ideiglenesen vannak itt, mert ők is Kárpátalján élnek, és hogy bedeszkázták ott az ablakokat, hogy ne történjen semmi a házzal, meg aki még ott van, próbálják figyeltetni, hogy ne vigyenek el semmit. De ők is úgy gondolnak rá, hogy oda majd vissza fognak menni.
3: De miért nem mennének, miért nem mennénk vissza? Tehát az, hogy én Budapesten élek, és Pilisboros Jenőt tényleg az otthonomnak tekintem, de hát azért az én falum, az én városom, az mégiscsak Beregszász, és mégiscsak a falu. Hát ott vannak a halottaink. Apám ott van eltemetve, az egész rokonságom, az egész fiatalságom, a gyerekkorom, az minden, minden porcikám engem oda köt. Ha én valamit tudok, vagy valamit csináltam életemben, azt én semmi másnak nem köszönhetem, csak annak a helynek. Semmi az égvilágon nem tudja úgy befolyásolni az én életem alatt, ugye én a munkát értem, a színházat értem. Semmi nem tudja úgy befolyásolni, csak azok a gondolatok, azok a gyerekkori tapasztalatok, amiket én átértem. Minden ötletem onnan jön. Hát az én fiam mindenáron vissza akar menni most, és hát én természetesen nem engedem. Hát,
2: pedig ő nem is élt ott soha.
3: De élt? Már ugye úgy élt, hogy Nyíregyházán született, és amikor Debrecenben dolgoztunk, akkor lényegét tekintve mi minden hétvégén mi otthon voltunk. Ők hiába Debrecenbe jártak bölcsődébe, meg iskolába, meg óvodába, mi minden hétvégén hazamentünk. Hát neki az ugyanúgy az otthona. Persze.
2: De ott nektek van házatok, vagy ilyenkor a szülői házba mész haza, amikor hazamész?
3: Ott van a szülői ház is, meg a testvéremnek ott van, a sógoromnak ott van, mondom, gyümölcsfái, meg föld, meg ház, meg nekünk Beregszászban van egy nagyon szép lakásunk. Egyszer el akartuk adni, de amikor eljöttek, hogy megveszik, akkor én lefehérettem. Nem tudom miért, de úgy álltam ott, hogy most valami megszakad. De ugye az se normális, hogy ott van egy lakásunk, és lényegét tekintve mindjárt 20 éve nem élünk benne, hanem néha-néha elmentünk, ugye, amíg ott volt Debrecen, akkor...
2: Helyben, hát ha sokat jártatok, akkor értelemszerűen azt otthonnak lehetett tekinteni.
3: De amióta Budapesten élünk és dolgozunk, azóta azért olyan két havonta egyszer tudtunk hazamenni. De ugye ez nem távolság, tehát hogyha ez a háború, ez, mint ahogy azt sem értették meg, hogy hiába van határ, hát nekem tehetnek, 8 határ tehetnek elém, hogyha én haza akarok menni, én akkor is haza fogok menni, ő nem tud annyit nekem keresztbe tenni, nem tud annyi gátat tenni elém, én akkor is hazamegyek, tehát ez embertől függ. Én tudok olyat, aki eljött, és soha többet nem ment vissza. Ah. Vagy évente csak egyszer, vagy kétszer. De hát ez legyen az ő baja. De én nekem ezeket a gátokat, ezeket nem tudták elém rakni.
2: Tartsunk egy rövid szünetet, és ezzel kapcsolatban van még kérdésem, ha lehet. Lehet?
3: Hát, hogyne.
2: Tri Zsolt a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: A Zsolttal beszélgetünk, annyira szépen beszél Sáros Orosziról, meg egyáltalán a szülői házról, vagy mindaz a mindenről, ami körbevett téged. És ez most nem kritika, amit most megfogalmazok a kérdésbe, tehát ne értsd félre. De amikor azt mondod, hogy nincs olyan határ, amit te ne törnél át, vagy ne mennél át rajta, hogyha haza szeretnél menni, és közben mégsem mentél egy ideje, és még a fiadnak is tiltott, hogy menjen. Hogy akkor miért nem mész?
2: Hát azért, mert ez a háború, ugye ennek a háborúnak, ez a háború szerintem ez nem 4 évvel ezelőtt kezdődött, hanem 30 évvel ezelőtt. Amikor bizonyos emberek tömkelege ezt az országot tönkretette. Hiába vilne Ukrajna, meg szabad Ukrajna. Ezt ők tönkretették maguk. Nekünk ehhez konkrétan, ehhez a háborúhoz nekünk nincs közünk. Egyetlen magyar embernek sincs köze. Aki meghalt, én azt végtelenül sajnálom.
1: És úgy érzed, hogy ha most mennél, akkor te belecsöppennél valamibe, amihez nincsen közöd?
2: Hát nekünk, mi megkaptuk.
1: Téged még besoroznának? Vagy a fiadad?
2: Mi mindannyian megkaptuk a behívót.
1: Tehát ezek szerint akkor te kettős állampolgár vagy.
2: Igen, kettős állampolgár.
1: És a gyermekeid is.
2: Így van, de megkaptuk, és mi lesz, hogyha a vége a háborúnak? Akkor mit fognak kitalálni? Valamit ki fognak találni, mert nekem az az érzésem, és én nem az ukrán népet bántom, mert az a nép legalább annyira csodás, mint a mi magyar népünk, meg az összes nép a világon.
1: Igen.
2: Itt sokkal feljebb van a baj. Nem a néppel van baj. Mit fognak kitalálni? Ők nem mennek harcolni. Miért kell nekünk? Miért kell nekünk magyaroknak menni?
1: Hát,
2: és én ezt, én ezt nem bántásként mondom, én csak simán egyszerűen felteszem ezt a kérdést. Én az első nap is azt mondtam, hogy ezt rögtön le kellene állítani, itt el kellene kezdeni tárgyalni, beszélni, nem le kell ülni, és ezt a problémát meg kell oldani, hát ez nem fegyverekkel kell. Rögtön azt mondtam, hogy mit kell itt fegyverkezni, emberek, hát amióta élek, csak a békéről beszélnek. Semmi más nem hallok a világban, mindjárt 54 éve, mondjuk 50 éve, amióta, vagy mit tudom én, a televízióra emlékszem, amikor bejön az első kép, akkor semmi másról nem szólt a világ, csak a világ békéről, mai napig is a béke. És mégis gyártják a fegyvereket.
1: Én ugye mégis... így gondolom globálisan, hogy egyáltalán miért kell háborúzni.
2: Én abszolút globálisan beszélek most.
1: Nem erről a háborúról.
2: Nem erről a háborúról. Én globálisan minek kell fegyvereket gyártani?
1: Na ebben nagyon-nagyon egyetért.
2: Kinek?
1: Maximálisan.
2: Értem, hülye nem vagyok, már bocsánat, kifejezésé, de akkor is felteszem a kérdést. Ezért kéne kimennünk 10 millióan, 15 millióan, 250 millióan, és ez kéne meg... Minek kell fegyvert gyártani? Tudom, hogy hülyének...
1: De nem.
2: Hülye a feltett kérdés, és naívnak tűnök. Egyáltalán
1: én ugyanezt gondolom, csak én még ennyire szenvedélyesen nem tudtam ezt megfogalmazni, mint ahogy te ezt most elmondtad, de maximálisan egyetértek. Viszont ha már Sáros Oroszi, és ha már itt vagyunk, a kicsit mesélj arról, hogy milyen volt akkor, amikor te gyerek voltál.
2: Hát a világ legjobb helye volt. Mozgalmas, egy falu, ahol színjátszókör van, néptánc csoport van, egy kolhoz van, ahol több lábon álló kolhoz, ahol az embereknek, mindenkinek munkája van. Lényegét tekintve én egy abszolút, egy ilyen, legalábbis gyerekként én egy ilyen szeretett kosár, azt mint egy kosárban lennék, és visznek ide-oda, és így éljük az életünket. Nagyon jó iskola, szuper tanárok, fantasztikus tanárok, rengeteg vagány kölyök, felnőtt figurák, amiket én mai napig vannak, és én azokban... És ez majd 1980... Persze egy csomó mindent már érezni hamarét, de 89 ez totálisan megváltoztatja. Megnyílnak a határok 87-ben, és onnantól elkezdődik valami olyan őrületes hajsza valami után, amit pénznek, vagy nem tudom, vagy megélhetésnek, vagy nem is tudom, hogy minek neveznek, és onnantól, hogy egészen más. De ugye még közben jön a jönnek az iskolák, jön a színművészeti főiskola, amikor fölvesznek a kijevi színművészeti főiskolára, aztán van egy államközi szerződés, ami által mi ide kerülünk háromszor fél évre. Uh-huh. Budapestre 2,5 évet töltünk Kijevben, 1,5 évet Budapesten, elkezdjük a Beregszázi Színházat, és még nincstelenség kellős közepén mi iszonyatosan jól éreztük magunkat.
1: De a nincstelenséget azt éreztétek?
2: Abszolút.
1: Aha.
2: Hát nekünk a színművészeti főiskolának a két ország közötti szerződésből kifolyólag 1992-93-ban mi kapunk 10 000 forintos ösztöndíjat, uh-huh. ebből mindent itt állni kell, a lakhatást, valamit még ugye egy-egy ruhát is, vagy igen. valamit venni kell, egy nadrágot, de a kajálást meg kell oldani, mindent az égvilágon ebből meg tudtunk oldani, és amikor mi visszamegyünk 93-ba, és elkezdjük a Beregszázi Színházat csinálni, nekünk 1000 forintos fizetésünk volt.
1: Havi szinten.
2: Havi szinten.
1: Tehát a tizede annyi, mint
2: és amint. És meg se kaptuk. Ha nem apám, meg anyám, uh-huh. meg a többieknek a szülei, mi, és mi így csináltunk színházat, egyik teremből a másikba, mert a magyar állam, amit megígért, azt megadta, az ukrán állam, a született erős ukrán állam semmit az égvilágon nem adott.
1: De azért, mert Sáros-Oroszi egy magyar falu?
2: Nem. Én már most a falutól egy kicsit eltávolodtam, hogy ez a boldogság, aha. vagy ez a végtelenül jó hangulat, ami az én gyerekkoromban meg az is, hanem azért, mert ők el voltak foglalva a saját megélhetésükkel, a vezetésükkel. De mondom, de lényegét tekintve az én falumban, ami gyerekként engem élt, az egy lényegét tekintve ugyanúgy telt az életünk, mint a ti életeteké.
1: Erre szerettem volna rámenni, hogy nyilván az gyerekként nem érzi, ha csak ott vagy, akkor nem tudod, hogy máshol milyen, tehát hogy neked az a jó, amiben éppen akkor benne vagy, tehát igen, utólag tűnhet fel,
2: látom, hogy... De tudod, én azt éreztem meg, hogy családok vannak, egyben lévő családok, akik élnek, dolgoznak normálisan, volt vita meg, hát ez nem most ez nem fényes, ez zajlott az élet úgy, ahogy kell. De én ezt így éltem meg, és én végtelenül boldog vagyok, hogy én oda születhettem, és én onnan mentem, vagy jöttem valahova a világba.
1: Azt tudom, hogy magyarul tanulhattál, tehát magyar iskolába jártál, de kötelező volt. Hát amikor ő megszülettél, akkor még Szovjetuniónak hívták azt az országot. Oroszul vagy ukránul megtanulni? Tehát, hogy azt kellett tudni?
2: Oroszul volt, ez egy magyar iskola volt. Mm-hmm. Magyar iskola volt, és oroszul. De mi az oroszt úgy kezeltük, mint idegen nyelv. Hát nem is sikerült nekem megtanulni. Ha, mit tudom én, hetente volt négy óránk, vagy három óránk, meg plusz irodalom. De mi azt idegen nyelvként kezeltük, a többi volt a fontos, a magyar, a történelem volt a fontos, a nyelvirodalom, tehát minden más. Értem. Ez valakinek sikerült, nekem nem. Majd akik elmennek katonának, azokat megtanulnak.
1: És amikor neked Kijevben volt az iskolád, akkor ott?
2: Ott oroszul tanultunk, nem adnak el, de amúgy sincs egy nagy nyelvérzékem, de lényegét tekintve mindig, én valójában lényegét tekintve mindig egy burokban éltem. Burokban éltem a családban, a nagy családban, a faluban, mindig közösségben éltem, és ezek a közösségek mindig jól működtek. Aztán a színművészeti főiskolán, ahogy ugye 400 emberből választottak ki bennünket, 40-et, és akkor mentünk el, és úgy onnan lett egy hónap alatt, majd a felvételi alatt 18 ember. Én mindig burokban éltem. Aztán, amikor a Beregszázi Színházat csináltunk, akkor is mindig egy burok volt. Tehát valahogy mindig az volt a fontos, hogy ez egy közösség legyen, hogy ez egy csapat legyen. De ez nem volt túlbeszélve, meg nem volt ez felhápolva, hanem nem beszéltünk mi erről, hanem mi éltük az életet.
1: Megint egy szünet, és aztán folytatjuk. Trio Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Biztonságosnak találták a tanszereket a fogyasztóvédők. Újabb házi sertéseknél jelent meg az afrikai sertéspest is. Szakadozik, majd a felhőzet, melegszik az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már láthatjuk, milyen gyógyszerek lesznek áfamentesek szeptembertől. A pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatóban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. A NAV emlékeztet, a könnyítés a főszabály szerint csak a receptköteles gyógyszerekre érvényes. A vény nélkül is kapható készítményekre még akkor sem lehet alkalmazni, ha az orvos felírja azokat, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Emellett 0% lesz az áfa azoknál a termékeknél is, amelyeket a Patikában készítenek el receptúra alapján emberi gyógyításra. A részletes tájékoztatót a NAV honlapján találják. Műanyag toltartókat, zsírkrétákat, gyurmákat ellenőriztek a fogyasztóvédők. Megnézték például a termékek nehézfém, ólom vagy résztartalmát. A rákcsálható ceruza és tolvég díszítőknél pedig külön figyelték, nincsenek-e bennük egészségre ártalmas anyagok. Minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A hatóság azt tanácsolja, vásárláskor a minőséget is mérlegeljük, a nyugtát pedig mindig őrizzük meg. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A NEBIH a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat. Részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a hivatal elnökétől.
4: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni, az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertés és vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázisertésnek megakadályozza.
3: Éjjeli kalandokra várja látogatóit a fővárosi állatkert. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A budapesti park erre hosszú nyitvatartással, 20 féle helyszínnel, állatos élményprogramokkal, látványetetésekkel, színpadi produkciókkal, vursdizónával és planetáriummal is készül. Holnap tovább szakadozik a felhőzet, egyre több felé bújik elő a nap, északkeleten viszont maradhatnak tartósabban felhős tájak is, zápor, zivatar leginkább keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján jöhet. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik, délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Hajnalban 13-18, nappal 28-34 fokot mérhetünk kint.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Trill Zsolt, Kossuth Díjas.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tóth Zsolttal beszélgetünk, egy korábbi interjúban mondtad, hogy a szüleid nem voltak művész emberek, tehát hogy nem örökölted a művészetet önmagát, csak a szeretetét az életnek, de mindent tőlük tanultál. De a te gyermekeid, azokban látszik-e, hogy mondjuk követik a te pályát, sőt, hát ugye a feleséged is színésznő, tehát ugye a ti pályátokat.
2: Hát ez egy bonyolult dolog, mert ugye én, hát nem tudom, ezt majd az idő fogja eldönteni, hogy, hogy ők ezt tényleg ezt fogják csinálni. Most az van, hogy a színművészeti főiskolán tanulnak, Helga ugye most negyediket kezdi, Berti pedig a harmadik évet, de valójában én soha nem akartam, hogy ők azok legyenek. Helgát végképp nem akartam, Helgának ez a saját döntése. Berti meg ugye a Ferences gimnáziumba járt Esztergomba, és egy kicsit későn kezdett el tanulni, és mondtam neki, hogy Bertikém, írd be már be ezt a dolgot, hogy próbáld meg ezt a színművészetit is, mert de igazság szerint én azért akartam, hogy ők, tudtam, hogy nem veszik föl, hogy kapjon egy pofont az élettől, hogy végre ébredjen már föl, és kezdjen el gondolkodni, és kezdjen el dolgozni, és kezdjen el tanulni. Nekem ez volt a célom. És akkor úgy sikerült, hogy az elsőre nem vették föl, és úgy sikerült, hogy aztán a második évben a lehetőséget megragadt, és megint megpróbálta, és akkor fölvették. De hogy most mi lesz ebből, ez olyan messze van még.
1: De nyilván ti, mint szülei, meg tudjátok ítélni, hogy ők tehetségesek-e, van-e hozzáérzékük?
2: Nem, én nem tudom meg. Én nem tudom meg. Én és nem is akarom. Ha kérnek segítséget, akkor én nagyon szívesen elmondom, amit láttam, de én nem akarom őket befolyásolni. Se pozitív irányba, se negatív irányba. Az élet az majd, ami körülveszi őket meg a környezet, meg a pillanat, meg a szituáció, az majd, meg a jóisten eldönti azt, hogy nekik ezzel kell foglalkozni, vagy nem ezzel kell foglalkozni. Ez szerintem ilyen egyszerű.
1: Igen, csak ez, amit most mondtál, hogy te azt szeretted volna, hogy kapjon egy pofont.
2: Igen, de én egy pofont akartam, tehát én nem azt akartam, hogy ő ide járjon.
1: Igen, csak ez a legnehezebb szülőként, amikor látod a gyerekedet bukdácsolni, hogy nem fogod meg a kezét, hanem hagyod, hogy magától álljon fel, hogy tanulja meg, hogy hogyan kell. Ez a legnehezebb szülői feladat.
2: Igen, csak hogyha én azt látom, hogy ez nem megy nekik, akkor nem egy az egybe fogom megmondani, hanem megpróbálom nagyon finoman, elegánsan.
1: Értem.
2: De per pillanat nem mondhatom meg, mert annyira az elején vannak.
1: Értem.
2: És nem is biztos, hogy nekem kell. Én csak azt mondom, hogy van erre egy sokkal erősebb közeg, az élet, a valóság.

0: magyarul, csodálatosan főzni, élni, mindent magyarul csinált.
1: De jó.
0: És ő nekünk nagyon-nagyon sokat segített. Amikor, de persze olyan is volt, hogy bizonyos előadásokat, amik olyanok voltak, ők azt megnézték, vagy akár a bemutatót, vagy amikor nem tudtuk megoldani, akkor jöttek velünk, és éjszakáztak velünk, de tűrték. Csodálatosan tűrték. Tehát lényegét tekintve én nekik innen is megköszönöm ezt, hogy ebből soha nem volt nekünk problémánk. Mint ahogy abból se volt, hogy például hazajártunk hétvégenként, amikor Debrecenben éltünk és dolgoztunk. Tehát ők ezt most lényegét tekintve Berti mindig köszöni. Hát ő azért akar hazamenni, mert ő azt ugyanúgy otthonának, és Helga is ugyanúgy otthonának tekinti. Mint Pilisboros Jenőt, vagy Debrecent, amikor ott éltünk.
1: De jó, hogy ennyi otthonuk van.
0: Igen, mert ez mind más világ. Hát Debrecen egészen más, mint Budapest. A mi közegünk, Kárpátalja, Beregszász, a mi magyarjaink egészen másak, mint az itteniek. Hát mi aztán tényleg olyan közegben éltünk, hogy ukránok, oroszok, vagy szovjetek, vagy svábok, zsidók, mindenki volt fent, románok, amikor mentünk focizni, akkor ezekkel is kapcsolatba kerültünk. Tehát az élet hozta a kapcsolatokat. Tehát valójában
1: de jól megvoltatok egymással.
0: Abszolút, soha nem volt probléma. Soha. Amikor már ahogy nőttünk, és suhancok lettünk, és vehetünk Beregszászba, azok mindig, ha problémák voltak, akkor azok mindig amikor már érezted, hogy a nincs telenség, tehát amikor már futott valami kifelé, a rendszer kezdett dögledezni, meghalni, és ennek már nagyon erős jelei voltak. Tehát amikor már lesugárzott, tényleg le is. Akkor azok otthon is. De akkor sem azért, mert magyar volt, hanem megsibáltak bennünket. Hát én amúgy is 17 éves koromban felvételiztem a Kivészi Műszeri Főiskolára, és én 150 centi magas voltam. Tehát én olyan pici
1: 17 voltam, évesen 150 voltál.
0: Hát én mint egy csecsem úgy néztem ki. Hát mint egy... Tényleg, tehát én egy...
1: Tehát mindegy, későn élő típus vagy.
0: Rettenetesen, és nőn is későn kezdtem elnőni. És akkor mentünk, és akkor elvették tőlem azt az egy-két rubert, amivel bementem a városba, hát odaadtam, hát most kapok 2-3 pofont, annak semmi értelme.
1: Akkor is elveszik, kész. Igen.
0: Így is úgy is elveszik, hát most el sem, mindegy, de hát ez mindenütt...
1: Igen.
0: Na mindegy, hát ez hozzátartozott az élethez.
1: Jó, kicsit szakmázunk a folytatásban, jó?
0: Jó.
1: Mert mégiscsak színész az, úgyhogy egy friss filmről is fogunk beszélgetni, meg a díjakról foglak kérdezni, jó? Trier Zsolt a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az a Vázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tri Zsolttal beszélgetünk, és ugye most lesz a filmpiknik Balaton, Füreden és Veszprémben, és ott lesz a Föld és Vas című filmnek a premierje, amiben te is szerepelsz. Nem tudom, mennyit lehet előre elárulni egy filmről.
2: Búvári Tamásnak a filmje. Tamáson én már többször dolgoztam. Állítólag azt mondja, hogy látott Kapolcson látott engem. És akkor azt mondta, hogy nagyon szívesen dolgozna velem, és akkor felhívott, és akkor ilyen kis egy-két kisebb leheletű filmet csináltunk, aztán majd csinált nagyobbat is, és akkor abban is dolgoztam vele, és most ez az utolsó. Hát, hogy mit lehet a filmről mondani, az az igazság.
1: Most elég így, hogy premier előtt vagyunk, tehát...
2: Igen, már Szegeden a filmfesztiválon, az Operator filmfesztiválon, ott mi megnéztük, és ott bemutat, volt egy ilyen előbemutató.
1: De a szakmai közönség előtt, gondolom.
2: Igen, szakmai közönség előtt, és most lesz, meg majd Budapesten is lesz majd egy nagyobb bemutatója. Lényegét tekintve, mint minden dolog, ez Tominak az életéről, meg az ő családjának az életéről szól, és három része van ennek a filmnek. A németek kitelepítése az egyik...
1: Háború után, igen.
2: Igen, ami az ő családjához közvetlen közel hozzátartozik, aztán a feleségének a családja, ahogy Erdélyből átjönnek, vagyis hát menekülnek, és akkor itt elkezdik az életüket, ebben vagyok én benne, és aztán majd a mostani ő életük, a felesége, a gyermekének az élete, ahogy megpróbálnak egy más életet Ausztriában. És ebben van szerintem egy pici fikciós rész is, meg hát vannak nagyon konkrét, de ez mind hozzá tartozik.
1: Ez de szeretem, amikor egy rendező a saját történetét meséli el a filmben. Hogy mennyire kell a színésznek például beleásnia magát a család történetbe? Vagy elég ilyenkor a rendezői instrukció?
2: Hát azért ott van ő, sok mindent tudok, nagyon sok ezek alatt, az évek alatt azért mi nagyon sokszor találkoztunk meg mesélt a saját családjáról, ebből kifolyólag egy csomó mindent tudok. Meg hát elég az, ahogy mesél róla, ahogy mondja. Az nekem nagyon sokszor bőven elég, hogy ő hogy is éli meg azokat a pillanatokat. És akkor... Meg hát ugye itt van a saját életem is, hát ugyanúgy lényegét tekintve azért mégis én is jöttem valahonnan, vagyok valahol, és valahová tartok. És akkor ezekből rakódnak össze a dolgok. És akkor van egy külső szem, a rendező, aki abban a pillanatban a saját dolgát is csinálja, meg hát azért egy csomó más minden is benne van, és akkor az a külső szem az figyel, és mondja, hogy kell, vagy mind kell csinálni az egészet.
1: Ez egy mozifilm? Tehát hogy képzeljük el?
2: Ez játék.
1: Tehát egy egész estés, ahogy szokták mondani.
2: Így van, egy egész.
1: Mi a műfaja, az fontos?
2: Szerintem nem. Szerintem annyira nem fontos. Mindig szerető, ebben most nem annyira, de nagyon szerető kitalálni dolgokat, ilyen fantazmagórikus dolgok vannak néha a dolgaiban, de ebben most nincs.
1: Tehát ez valóságra.
2: Ez valóság, abszolút valóság.
1: És ráadásul megtörtént események alapján.
2: Igen.
1: Közben itt nekem van egy információ, hogy augusztus 28-án, pénteken délután 3 órakor a Veszprém Balaton filmpiknik keretein belül veszprémi hangvillában lesz a premier a Föld és Vas című filmnek. Biztos ott fogsz ülni az első sorban, ahogy ismerlek. Nem, ez most csak poén volt. De mondtad, hogy Szegeden volt szakmai közönség, ott megnézted?
2: Megnéztem, mert mondom, Tomival olyan régi, meg annyira másképp csinál filmet, meg annyira a nincstelenségből, a semmiből csinál filmet, nem árulok el ezzel nagy titkot, mindig minimál mínuszba, ott 200-zal lefelé, abból csinál filmet, és ez nekem olyan tiszteletet vált ki bennem, hogy én, hogy ez nem kérdés, hogy én ezt
1: hogy mész is.
2: Ő érte.
1: Igen.
2: A többiekért is, de ő érte különösen megnézni.
1: Jó, tehát Buvári Tamás a rendező, Föld és Vas, 28-án pénteken a filmpikniken meg lehet nézni. Mi pedig jövünk vissza rövidesen, és folytatjuk Trill Zsoltar itt az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Friss Zsoltal beszélgetünk, és azért szerettem volna a díjakról beszélgetni, mert egy korábbi beszélgetésben így az önbizalmadról, vagy annak a hiányáról is beszélgettél, meg talán most is érintettük, hogy te sosem lehetsz biztos abban, vagy sosem vagy biztos abban, hogy az, amit adsz, mindig a hibákat látod, hogy ezt a közönség is észreveszi, hogy látja-e. Miközben annyi szakmai díjad van, mint senki másnak. Tehát a szakma viszont... Hál' Istennek nem a hibáidat veszi észre, hanem azt, hogy te valamit nagyon tudsz. Hogy állsz ezekkel a díjakkal, amikor jön egy ilyen díj, bármilyen díj, hát nagyon sok korábbi színészről elnevezett díj van, aminek a nagy részét te meg is kaptad.
2: Bevallom őszintén, hogy én minden díjnak végtelenül örülök, mert valaki akkor látott bennem valamit. Tehát legalább valaki, ha már én nem. De visszatérve, de tényleg én örülök neki, de utána mindig az van, hogy ez felelősséggel jár. Végtelenül nagy felelősséggel jár.
1: Tehát onnantól kezdve rá kell tenni még egy lapáttal mindig?
2: Szerintem nekünk mindig is sokkal többet kellett dolgoznunk az átlagnál.
1: A nekünk az most mit jelent?
2: Ezt úgy értem, hogy a nekünk beregszásziaknak.
1: Ja, értem.
2: Valahogy, de ez nem úgy, hogy ez egy görcsös, hanem valahogy otthonról hoztuk ezt a munkához való viszony. Épp a kárpátaljai gyerekeknek, fiatalok, hál' Istennek itt sokan vannak, fiatalok, és ilyen posztolnak minden, és megkértek bennünket, hogy miért pont kárpátai, és mit tudnánk mi mondani. És én pont ezt mondtam, hogy a munkához való viszony. Mindig azt láttam, hogy becsületesen dolgozott körülötte mindenki. Mindenki becsület. Apámról nem is beszélt. Apám szobafestő volt. Én soha az életben nem éreztem azt, hogy neki a munka az nehéz lett volna. Soha. Mindig örömmel ment.
1: De jó.
2: Télen, nyáron. Mindig megtalálta benne az öröm. És én mindig ezt a munkához való viszony, mindig ezt látom, és én azt érzem, hogy meg valahogy az iskola is, amiben mi nem csak itt Budapesten, de a Kijevből, a Stanislavski iskola, azok a gyakorlatsorozatok, amit a lengyelektől átvettünk, megmondom, az orosz iskola, az mindig... Törőcsik Mari mondta mindig, hogy valamelyik orosz rendező, amikor itt volt, akkor mindig mondta neki, hogy Mari, energicsna Mari, energicsna, és ezt Mari mondta, és Mari megjegyezte, és abszolút igaza van, energia nélkül, tehát munka nélkül, nem laci-faci, hanem tehát igazi fizikai jelenlét nélkül színházat, filmet sem, de színházat végképp nem lehet csinálni. Hát te most azt, hogy te, ez számomra ez lenyűgöző, az, hogy te itt állsz, végig állod az egész riportot.
1: Hát érted? Ez egy helyben.
2: Nem, az egy teljesítmény, az egy másfajta állapot, egy másfajta fizikai lét. Te neked ez fontos, hogy te fizikálisan, nem csak agyban, te fizikálisan is itt legyél, mint ahogy nekem is itt kellened. Senki nem lát, itt verem a gesztusokat ki a francnak. Nem lát úgyse senki.
1: Nekem.
2: De nem, de, meg nekem fontos az, hogy én fizikailag vagyok jelen.
1: Igen.
2: Abban a pillanatban, amikor fizikailag nem vagyunk jelen, kész, vége, nulla, megszűntünk. Tehát Marinak nem véletlenül mozták az, hogy energicsna Mari. És ez mind onnan jön. Tehát én mindig azt láttam, hogy anélkül nincs semmi az égvilágon. És ez valahogy, ez bennünket, legtöbbünket, ez munka.
1: De akkor ezek szerint nincs rutin? Tehát nincs az, hogy az ember ennyi idő után megszerez annyi rutint, hogy azt használni tudja?
2: Hát biztos, hogy van rutin, de azt a rutint is valahogy elő kell hozni. Hát ez nem jön magától. És hogyha még rutin, hát de ott van a nap, a más, amikor kiszámíthatatlanság, egy csomó minden, annyi minden történik. Az új színházban dolgoztam, és volt egy csodálatos színész mellettem, egy erdélyi, de most direkt név nélkül, és akkor azt mondta neki, Trill, hogyha te nem adsz bele energiát, te, ha nem is azt mondta, hogy szar, tehát nem vagy, hanem te akkor, és tehát ezt egy külső belső szem mondja. Tehát ez végtelenül fontos. Uh-huh. Ezt ő nekem abszolút barátilag mondta. Tehát ő tiszta szeretetből. Tehát ő nekem jót akart. Uh-huh. És ez nekem itt van. Ezt én megjegyeztem egy életre.
1: Az itt van most, hogy közben mutat a
2: igen, az
1: művész úr a nyakára. Igen, tehát hogy ott a... Igen.
2: Tehát ezek a mondatok, ezek a gondolatok, ezek vezetik az embert. És ugye ezekkel a díjakkal az van, hogy amikor ez megtörténik, akkor végtelenül tényleg bármilyen díj, a legkisebb díj. A faluban, amikor kap az ember egy az nagyon-nagyon fontos. De a másnap az már mind felelősséggel. Megkérdezte az egyik komoly díj után megkérdezte az egyik kolléganő a színházba, hogy ez Zsolti, hát mondom, az a baj, hogy ez még nagyobb görcsöt okoz az emberben.
1: De gondolod, hogy másképp néznek rád a nézők is? Tehát onnantól kezdve, na most már van egy ilyen díja is, na akkor nézzük, mit csinál.
2: De most én nem akarok itt magamat belekergetni, de az is megvan. Na hát akkor, és igaza van. Hát igaza van. Hát azt valamiért csak adták, nem? Vagy remélem, hogy valamiért adták, tehát nem a két szép szememért, hanem azt valakik eldöntötték többen.
1: Igen.
2: Nem egyedül.
1: Meg nem te kérted.
2: Én aztán biztos, hogy nem kértem. Én aztán még egy szerepet se, de ezt aztán végképp nem.
1: Van még egy körünk, folytatjuk. Trier Zsolt a vendég itt a Retro Rádióban, az Obházi Presszóban.

0: annak.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Tri Zsolttal beszélgetünk, előre is elnézést kérek. A vége kicsit lazább lesz. Csak mert említetted, hogy nyomógombos telefonod van. És az jutott eszembe, hogy, hogy mennyire vagy te gyakorlatias ember. És most egész nap, én ma azt csináltam, hogy egy ilyen egy köbméternyi murvát arrébb kellett lapátolnom egyik helyről a másikra. És aztán közben azon gondolkodtam, hogy, hogy vajon te csinálsz-e ilyeneket? Tehát, hogy ez egy magadfajta színész megteheti azt, hogy ennyire kifárasztja magát napközben fizikailag.
3: Hát hogyne, hát az a legcsodálatosabb dolog, fizikailag elfáradni. A színház az egyfajta fizikai teljesítmény. De hát az élet az megy. Hát a 98-ban volt az első árvíz a faluban, és 2000-ben volt a nagy árvíz. És az egész házban, tehát a szülői házban, egy apám épített a anyámmal, saját kezükkel, az egész házban, a kockaháznak az első részében mindenütt parketta volt lerakva, és mivel hogy nagy fundamentum volt, a víz alulról lehúzta az egészet. És megkértem a kollégámat, csak hirtelen eszembe jut egy fizikai test. Megkértem a kollégámat, és az egészet felszedtük, és újra rendszerbe raktuk, mert tudtam, hogy meg lehet menteni a parkettát, ami bedolsodott meg, de azokat nem, de...
2: Kiszállítottátok.
3: Kiszállítottuk. De hát én újítottam fel apuval, hát én az általános iskolában, én apuval jártam minden nyáron, szobafestő volt, mint ahogy mondtam, jártam vele nyáron dolgozni.
2: Hát oké, csak közben egy kosodíjas színész lettél, tehát hogy, szóval érted, hogy ezt megteheti-e az ember, hogy...
3: Hát ez szerintem a legfontosabb dolog, hát ebbe lehet a legjobban, tényleg jó ízűen, pláne meg, hogyha az unokatestvéreddel, a sógroddal, vagy a barátoddal, hát ő együtt építettük föl, a szerkezetet megcsinálta nekem. Bozsó Jóska, Ürömről, egy csodálatos vállalkozó, megcsinálta nekem, és a többit azt lényegét tekintve, és amiben lehetett, én mindenben. Hát a kertbe négy teherautónyi földet talicskáztam be.
2: Oké.
3: De hát csak
2: megmondom őszintén, hogy ezt nem tudtam megképzelni, hogy ezt te csinálod, vagy nem csinálod. Így, hogy látlak, meg megbeszélsz róla.
3: Finom dolgokat. Ha. Biztos, hogy hosszú éveken keresztül én is nem biztos, hogy burkolatot tudnék rakni, de hát ilyet, hogy viszem, hozom, csinálom, mint ahogy is. Hát ez ha nekem annyi pénzem lenne, amennyi nincs, én folyamatosan házat építenék. Hát ettől csodálatosabb dolog nincs. Mert ugye ott formálódik minden. Te rontod el, te teszed jóvá szépen, minden meg tudsz csinálni. Iszonyatosan
2: fontos. De gondolom, hogy veszélyes dolgokat, mint a tetőre menni, stb. Ott azért már van kockázat, hogyha megsérülsz, akkor elmarad az előadás, persze, vagy nem tudsz.
3: Most hogy... persze, hát adja kell mindent csinálni, mert máskülönben, hogyha hát anyunál szétvágtam a kezemet, majdnem leszakított az egész Nyíregyházán,
2: ja, látom is
3: idegeket, mindent össze. Hát persze az ember, ha nem figyel oda, akkor csinálhat hülyeséget. Az unokatestvérem meg a sógorom, azok bizonyos flexe is, meg olyanokat nem is engednek, hogy én csináljak, mert azt mondták, hogy ők már össze nem akarnak engem bevinni a sürgősségére. Tehát persze, hát mindent adjak kell csinálni, de hát ettől fantasztikusabb dolog, hogy te részese vagy a saját dolgaidnak. Hát ez lenyűgöző. Hát a szomszédbe én megyek át, én az Elvira néni telkén, én motoros
2: fűkaszával.
3: Mindent én.
2: De jó. Hogy tartod magad karban? Van még lehetőséged, egyáltalán szükséged van arra, hogy mondjuk sportolj valamit, hogy elmenj futni, bringázni, bármi?
3: Nagyon-nagyon sok olyan előadás van, vagy volt, amit fizikailag, tehát én azért futok mondjuk 4 kilométert, egy héten keresztül mondjuk bármelyik előadást mondhatnám a kaukázusi krétaker előtt, hogy én azt azokat az előadásokat én azt le tudjam játszani, pedig azon gondolkodjam, hogy most kapok a levegőt, vagy nem. Azért most már az évek mennek, és hát persze az ember mozog. Főleg futok, meg a színházban bent. Bent megmozgatom a testemet, meg emelgetek egy-két. De én nem azért futok, hogy szebb legyen a testem, vagy én izmos legyek. Nekem az bőven elég, amit a jó Isten adott, csak azt kell karban tartani, mint ahogy te mondod. Meg hogy legyen energiám végigvinni az előadást.
2: Hihetetlen, hogy te egy ízig-vérig színész vagy, hogy minden gondolatod, minden tetted, minden mozdulatod azért van, hogy majd a következő előadás az még tökéletesebb legyen.
3: Hogy legalábbis megpróbálok tapasztalni. Tehát amikor az ember elmegy filmbe, hogyha olyan szerep van, akkor persze, de abszolút jó, hogyha van hozzá fizikai tapasztalatod. Tehát amikor a hadikot csináltuk, igen. Hát ugye ott János azt mondja, hogy akkor lovagolni. Hát mondom, ez az, igen, csak én soha nem lovagoltam. Hát akkor, amikor felkértnek, vagy igent mondasz, akkor az azt jelenti, hogy meg kell tanulni lovagolni.
2: És akkor megtanultál. És
3: soha nem leszek lovas, de
2: nem kaszkadőr ment helyetted a lovon.
3: Így van. Tehát meg kell csinálni, tehát ez nem kérdés. Hát bár valami pilóta szerepet bíznának rám, hogy az ember tanulna meg repülni. Hát apám mindig azt akarta, hogy pilóta legyek. Na de hát onnan az elképzelhetetlen volt. Nyelvtudás, meg olyan fizikai, meg minden, meg...
2: Jó, de hát onnan most, ahogy így elmesélted, hogy milyen kis falu volt, meg miket csináltatok, az is elképzelhetetlen volt, hogy te ennyi díjjal rendelkező nagy színész leszel.
3: Az pont annyira elképzelhetetlen volt, mint hogy én pilóta legyek mondjuk Moszkvában, és rőben Moszkvát. Nem, persze, ezek, hát a jó Isten, hát ezért csodálatos, nem?
2: De...
3: És ugye az is benne van, amit azért apám, amikor elkezdtük a színművészeti, vagyis elkezdtük a Beregszázi Színházat csinálni. Apu megkérdezte Attilától, hogy drága Attila.
2: Attila, Vinyánszki Attila.
3: Drága Attila, ezt meddig lehet így csinálni? És azt mondta Attila, hogy Berti bácsi, én azt hiszem, hogy ebbe bele kell tenni legalább 10 évnyi kőkemény munkát. Utána is, de 10 év kőkemény munka úgy, hogy semmit ne várjon az ember vissza. Semmit az égvilágon. Csak a munka, semmi más. Vagy bejön, vagy nem jön be. És
2: nektek bejött?
3: Én nem is tudom, hogy be... Hogy is mondjam, igen, bejött, mert tényleg azzal foglalkozhatunk, azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Tehát én szeretem az embereket, én szeretem a nézőket. Én azért megyek be este, hogy azzal a témával, amit nem én választottam, nem én írtam, de nekem azt kell megtanulnom, nekem azt a gondolatot kell továbbítanom, amit a rendező, vagy hogyha engem is megkérdeznek, és hagynak, hogy én is benne legyek, hogy meg az író, azokat a szófordulókat úgy kell megtanulnom, én ezzel a tudattal megyek, és én ezt szeretném aznap este átadni. És hogyha csak egyetlen egy ember mondja azt, hogy na, ez nem volt rossz, akkor már megérte. Hát volt olyan előadás, volt olyan, hogy a Debreceni színházban játszottuk Krizsakovnak az Osztrovszki viharját. És diákok voltak, gimnazisták voltak, és ott maradtunk velük beszélgetni. És ment a beszélgetés, de már 40 perce beszélgetünk, és egyszer csak az egyik kislány azt mondja, hogy ő bevallja őszintén, hogy ők sokszor járnak színházba, de bevallja őszintén az, hogy amikor vége az előadásnak, és kimennek, ő lényegét tekintve el is felejtette, már nem is érdek, nem marad meg szinte semmi. De ő nem tudja, hogy ma este mi történt vele, de hogy ez valami végtelenül izgalmas, és elkezdett sírni.
2: Na, ez többet ér minden dínál.
3: Azt mondta Nellő, hogy na látod, te érted volt érdemes ma este lejátszani ezt az előadást. többieknek is, mindenkiért, de hogy neked végtelenül köszönjük, az biztos.
2: Én pedig végtelenül köszönöm, hogy jöttél, és hogy meséltél, és jó volt hallgatni. Tri Zsolt, köszönjük szépen.
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Melegszik az idő, a felhők is jobban szétszélednek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánosak a mentőszolgálat kiérkezési adatai. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a cél a 15 perces kiérkezési idő, ehhez viszont több ponton be kell avatkozni. A stat.mentők.hu oldal már elérhető, itt havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában a segélyhívás indításától számítva országosan 26,4 perc alatt értek ki a mentők. Bontsuk a vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. Az ilyen becsapások ismét egyre gyakoribbak. A tettesek rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, idős emberekkel hitetik el, hogy családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
5: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefon, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
4: Szerbiában és Horvátországban is terjed a nyugat-nélusi vírus. A szerbeknél eddig 11, a horvátoknál 3 beteget azonosítottak. A térségben azonban Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a járványhelyzet, itt már halálos áldozatai is vannak a kórnak. A fertőzést szúnyogok közvetítik. Eladó egy magánsziget a velencei lagúnák közepén, amint egy 6000 négyzetméteres területen egy több mint 200 éves erőd is áll, amelyet az egykori tulajdonos átalakított. Ezen kívül egy helikopterpálya és 2 kikötőhely is található itt. A sziget árát egyébként nem hozták nyilvánosságra. Megfogyatkozhatnak holnapra a felhők, egyre több felé süt ki a nap. Néhol azonban maradnak felhősebb területek, itt-ott akár zápor, zivatar is kialakulhat. A szelet esetleg élénk lökések kísérhetik. Délutánra 27-32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Nappal 28-34 fokot mérhetünk kint. Pénteken is ilyesmi várhat ránk, már 29-37 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Demián Ferenc egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva Jégszív. De itt lesz Ágnes Vanilla, a Bombon, a Back to Black, most pedig jön Baby Gabi lánya Lalával.

Rádió, benne az Ergo slágere szólt, ez volt a Ballag a katona. Jön nem sokára a Korál és a Kölykök a hátsó udvarból, a Konyha Fábián Júli emlékére írt dala után, Földre való a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az első emelet zenélt, ez volt a Nézelődünk. A Lesz Volt Van című slágerével érkezik pár perc múlva.

0: tényleg létezt.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rózsa Magdi énekelt, ez volt az egyszer.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Máté Péter klasszikusa, az Azért vannak a jó barátok. Előtte az Amigod és a Kimisz haza.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Varga Feri, Balási Betty és az Egy Bolond Század csinál után egy omega slágerrel megyünk tovább már is. Fekete Pillangó a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Balgosi Brothers Company és az Olyan Ő után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Dobó Kata lesz majd a beszélgető társam. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a prognózis slágerével búcsúzom. Tele van a város szerelemmel. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema veríték.